0: FM. Összeköt. Társadalmi célú reklám.
1: A Paksi régióban a Bohóc doktorok neve összefort a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
0: Társadalmi célú reklámot hall.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. A BBC szerdai értesülései szerint a mai napon várhatóan megindul a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás a kormányzó munkáspárton belül. Keir Starmer kormányfő kihívója Wes Streeting egészségügyi miniszter lesz, közölték Streeting közeli munkatársai a brit közszolgálati médiatársasággal. Az MTI értesülései szerint Starmer elmozdításához első lépésként az szükséges, hogy az alsóházi Labour frakció tagjainak 20%-a 81 képviselő előterjesszen egy közös nyilatkozatot, amelyben megnevezik az általuk pártolt utódjelöltet. Május 15-én indul az Agrárium 2026 országos mezőgazdasági adatfelvétel, amely során a Központi Statisztikai Hivatal mintegy 66 ezer gazdaság bevonásával méri fel a hazai agrárszektor helyzetét. Az összeírás július 15-éig tart, és a földhasználatra, az állattartásra, trágyakezelésre, borszőlő termesztésre, valamint a mezőgazdasági munkaerőre is kiterjed. Május 15-e és június 15-e között kötelező online kitöltés lesz a gazdasági szervezeteknek és a kiemelt egyéni gazdaságoknak. Május 15 és 31 között lehetőség lesz az online kitöltésre a nem kiemelt egyéni gazdaságoknak. Június 1 és július 1 között az online kitöltés lehetőségével nem élő, nem kiemelt egyéni gazdaságokat fényképes igazolvánnyal és tablettel rendelkező összeírók keresik fel. A KSH közlése szerint a begyűjtött adatok fontos szerepet játszanak a hazai és uniós agrártámogatások, illetve a szakpolitikai döntések alakításában. Felhívást tett közzé a Tolna vármegyei rendőrség a mai Tour de Hongrie országúti kerékpárversennyel kapcsolatban. A verseny biztonságos és akadálymentes áthaladása érdekében a rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy járműveiket, valamint a kommunális személygyűjtésére használt tárolókat, kukákat a verseny idejére a verseny útvonaláról, az úttestről és annak közvetlen közeléből távolítsák el. A felhívás szerint a Tour de Hongrie országúti kerékpárverseny útvonala a következő. Május 14-én Tengelit, Szőlőhegyet, Hegyes Pusztát, Birítót, Paksot, a Kölesdi út, a Tolnai, az Új templom, valamint a Kishegyi utat. Május 15-én Nagymányok, Petőfi utcát, Bonyhád Börzsönyt, Bonyhád Percelmór utcát, Szabadságteret, Zrínyi és Deák Ferenc utcákat, Műcsényt, Szálkát, Őcsényt, továbbá Szekszárd, Kesejűsi utat, a Damjanics és a Rákóczi utcákat érinti a verseny. Holnap veszik kezdetét a városnapi programsorozat Pakson az Ürgemezei Pihenőparkban. A kétnapos rendezvény első napján délután 17 óra 40 perckor a Fúsúz kerékpároz a gyermekedért verseny eredmény hirdetésével kezdődnek meg a programok, majd a koncertek következnek, mondta el Patkós Attila, a Csengely Dénes Kulturális Központ munkatársa, aki a rendezvénytér elhelyezéséről, a sztár vendégek kiválasztásáról és a parkolási lehetőségekről is beszélt rádió.
2: 18 órakor a gyermekeknek kedveskednénk egy kalapjakap koncerttel. Ez a szánkódon melletti kis ligetes rész előtt lesz elhelyezve egy kis színpad, és ott lesz a koncert, majd ezt követően 8 órakor pedig a halott pénz érkezik majd a nagy színpadhoz, ami pedig az Ürgemező másik felén van elhelyezve, a tavalyi évhez hasonlóan teljesen ugyanúgy lesznek elhelyezve a színpadok. Közös ötletelés szüli meg ezeket a dolgokat. Próbálunk úgy előadókat választani, hogyha több is van, hogy akkor a fiatalabbaknak is, idősebbeknek, kicsit idősebbeknek is, vagy régebb óta fiataloknak is legyen megfelelő előadó. Ugyanúgy az Asse sportcsarnok mellett területen, a strandnál, az Ürgemezőn mindenhol lesznek parkolóhelyek elkülönítve, és akkor ezt nagyon szakértő kollégák fogják majd rendezni, hogy mindenki kényelmesen és zökkenőmentesen tudjon majd parkolni.
1: A szombati napon a városnapi felvonuláson közel 900 fős résztvevő várható, de a főzőversenyre és a civil sátrakkal való megjelenése is nagyon sokan jelentkeztek. mondta el Fritz Ildikó kulturális szervező.
3: A halászlé főző versenyre 42 csapat nevezett idén, 39 civil sátor fog állni, ez picit több, mint a tavalyi szám, és itt szeretnék mindenkit búzdítani, hogy senki ne ijedjen meg egy kis csepergő esőtől, mert nagyon sok telefont kapunk az elmúlt napokban, hogy meg lesz-e tartva a város napja, és ilyenkor egyébként nem tudunk mit mondani, csak az örök klasszikust, hogy mi lesz, ha esik, hát hagyjuk esni, de arra szoktam bíztatni a csapat, hogy bátran jöjjenek, nem kell félni, hozzanak nyugodtan pavilont, akár valami kis ernyőt, ami alá be tudnak bújni, de mi még mindig nagyon bízunk abban, hogy jó idő lesz, mert jó időnek kell lennie.
1: Györkönyv község önkormányzata közösségi oldalán tájékoztatja a lakosságot, hogy megkezdődtek a Pincehegyen a versenyképes járások program támogatásából megvalósuló fejlesztések, amelyekre több mint 10 millió forintot nyert a település. A beruházás keretében zenekari filagória, nézőtér és új elektromos hálózat épül, a munkálatok várhatóan június közepéig tartanak.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a pakseffm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
4: Pakseffm.
0: Pakseffm.
4: Összeköt.
0: Pakseffm. Összeköt.

2-1, olimpiai bajnok Magyarország!

0: volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Május végéig meghosszabbítják Lengyelországban az üzemanyag árak jövedéki adójának és áfájának átmeneti csökkentését, valamint a kötelező árplafont is magában foglaló intézkedéscsomagot, jelentette be szerdai sajtóértekezletén Andrzej Domański pénzügyminiszter, értesült az MTI. A vonatkozott törvény március végén lépett hatályba, az intézkedéseket a közel-keleti konfliktusnak az üzemanyag piacra gyakorolt negatív hatásai enyhítése véget vezették be, és legutóbb április végén hosszabbították meg május 15-éig. Vasarely Don't Go Home címmel nagyszabású kiállítást nyílik a mai napon a neokortárs művészeti térben. Viktor Vasarely születésének 120. évfordulója alkalmából, adta hírül az MTI. A szeptember 19-éig látható tárlat a 60-as, 70-es évek hazai kísérletező művészetének nézőpontjából vizsgálja az optárt világhírű mestere Viktor Vasarely hatástörténetét. Holnap veszik kezdetét a városnapi programsorozat Pakson az Ürgemezei Pihenőparkban. A kétnapos rendezvény első napján délután 17 óra 40 perckor a Fúsúz kerékpároz a gyermekedért verseny eredmény hirdetésével kezdődnek meg a programok, majd a koncertek következnek, mondta el Patkós Attila, a Csengely Dénes Kulturális Központ munkatársa, aki a rendezvénytér elhelyezéséről, a sztárvendégek kiválasztásáról és a parkolási lehetőségekről is beszélt rádió.
2: 18 órakor a gyermekeknek kedveskednénk egy kalapjakap koncerttel. Ez a szánkódon melletti kis ligetes rész előtt lesz elhelyezve egy kis színpad, és ott lesz a koncert, majd ezt követően 8 órakor pedig a halott pénz érkezik majd a nagy színpadhoz, ami pedig az Ürgemező másik felén van elhelyezve, a tavalyi évhez hasonlóan teljesen ugyanúgy lesznek elhelyezve a színpadok. Közös ötletelés szüli meg ezeket a dolgokat. Próbálunk úgy előadókat választani, hogyha több is van, hogy akkor a fiatalabbaknak is, idősebbeknek, kicsit idősebbeknek is, vagy régebb óta fiataloknak is legyen megfelelő előadó. Ugyanúgy az Asse sportcsarnok melletti területen, a strandnál, az Ürgemezőn mindenhol lesznek parkolóhelyek elkülönítve, és akkor ezt nagyon szakértő kollégák fogják majd rendezni, hogy mindenki kényelmesen és zöggenőmentesen tudjon majd parkolni.
1: A szombati napon a városnapi felvonuláson közel 900 fős résztvevő várható, de a főzőversenyre és a civil sátrakkal való megjelenése is nagyon sokan jelentkeztek, mondta el Fritz Ildikó, kulturális szervező.
3: A halászlé főzőversenyre 42 csapat nevezett idén, 39 civil sátor fog állni, ez picit több, mint a tavalyi szám, és itt szeretnék mindenkit buzdítani, hogy senki ne ijedjen meg egy kis csepergő esőtől, mert nagyon sok telefont kapunk az elmúlt napokban, hogy meg lesz-e tartva a város napja, és ilyenkor egyébként nem tudunk mit mondani, csak az örök klasszikust, hogy mi lesz, ha esik, hát hagyjuk esni, de arra szoktam bíztatni a csapatokat, hogy bátran jöjjenek, nem kell félni, hozzanak nyugodtan pavilont, akár valami kis ernyőt, ami alá be tudnak bújni, de mi még mindig nagyon bízunk abban, hogy jó idő lesz, mert jó időnek kell lennie.
1: A Tour de Hongrie kerékpárverseny miatti útlezárások következtében a mai napon menetrendváltozás lép életbe Pusztahencse és Paks között. A reggeli és délutáni 54-55-ös járat esetében a Paks Árnyas utcai megálló helyett idéglenesen a Paks Ifjúságúti megállóban áll meg a busz. A módosítás a 7 óra 10 perckor induló reggeli és a 15 óra 55-kor induló délutáni járatot érinti.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az élesztő. Good morning. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő. Élesztő minden hétköznap a Paks FM-en.

0: műsora. Élesztő.
1: Szép jó reggelt és nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek. Május 14-én csütörtökön reggel. Remélem mindenki jól aludt, és ha már úton vagytok, akkor jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok, és annak, aki már vagy még a munkában van, annak pedig jó munkát és kitartást kívánok a munkaidő végéig. Annak pedig, aki még nem indult el, adnék egy jó tanácsot, ugyanis én ma reggel elkövettem azt a hibát, hogy biciklire ültem, de nem vettem fel kesztyűt, ugyanis 7 foknál nem sokkal mutat többet a stúdió hőmérő, de otthonról én ezt még nem tudtam, és ennek megfelelően egy kicsit alulöltöztem. Nyilván rétegesen öltözzetek, mert délutánra már jó idő lesz, de aki mondjuk most indul el, és még esetleg ilyen fázósabb típus, annak azt mondanám, hogy öltözzön fel jól, mert hűvös van, egyébként szép tiszta az idő, de hát ettől függetlenül is. Na, és akkor amire emlékeztetnélek benneteket mindenképpen, május 14-e van, tehát ez a mai nap a Tour de Hongrie napja, és ennek megfelelően a nap folyamán a Kishegyi utcát és az Új Templom utcát lezárják, illetve a Kishegyi utca az már 5:30 óta lezárásra került, viszont az Új Templom utca majd 9 órától lesz este 7-ig lezárva, a Kishegyi utca pedig egészen 22 óráig, 22 órára fognak onnan mindent felszámolni, ami a Tour de Hongrie befutójához fel lett építve, úgyhogy addig nem nagyon tudtok ott autóval közlekedni, és a rendőrség annyit kér még tőletek, hogy az Új Templom utca és a Kishegyi útnál is, ahol elmegy majd a menet, ott szedjétek össze a kukákat, illetve az autóitokat az útból vigyétek el. Jó, ennyit erről, illetve akkor azt se felejtsétek el, ha már itt tartunk, hogy a mai napon egy kicsit módosított útvonalon fognak a Paksi Közlekedési Kft. Buszai is majd menni, hiszen ugye tudjátok, hogy a Kishegyi úton és az Új Templom úton is mennek a buszok, most eltérítették az útvonalukat, de egyébként ugyanúgy mennek, ahogy eddig szoktak, és akkor azt gondolom, hogy nézzünk rá az időjárásra is, hogy mi a helyzet, mire számíthatunk itt a következő 1-2 napban, már amennyire lehet hinni az időjárásnak természetesen, de bízunk benne, hogy lehet. Az időkép előrejelzése szerint ma túlnyomóan napos időre számíthatunk, délután növekedhet meg nyugat felől a felhőzet az esti órákban, egy-egy zápor is előfordulhat, megélénkül a déli délkeleti szél, hajnalban egy délután 18 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Hát ahogy azt mondtam, mi ezt egy picit túl teljesítettük Pakson, hiszen 7,5 fokot mutat a stúdió hőmérő, de ettől függetlenül meglehetősen hűvös van. Holnap sok felhő lesz felettünk, de hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar, a déli szelet több tájegységünkön kísérik majd élénk lökések, de az a zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 18 és 24 fok közötti maximumot mérhetünk, és ha előre tekintünk egy kicsit a szombatra, a város napjára, ott pedig úgy látom, hogy egy mediterrán ciklon alakíthatja az időjárásunkat, és akkor a reggeli hőmérséklet 5 és 12 fok között, és a délutáni hőmérséklet pedig 20 és 25 fok között lehet, illetve a Dunán túlon ott 14 és 19 fokot mutatnak a hőmérők, szóval hát reméljük, hogy a városnapját ennek ellenére meg tudja majd tartani Paks városa, és nem lesz semmi. Eredetileg azt mondták most a szervezők tegnap nekünk itt a Paks FM-en, az élesztőben, hogy ők arra készülnek, hogy minden program meg lesz tartva, és aki ezt esetlegesen kétli, az is hát mindenképpen most arra készüljön, hogy lesz. Minden lesz, felvonulás, halászléfőzés, fellépések és az esti koncertek is. No, és akkor vessünk egy pillantást a következő pár óra vendégeire. 7:30-kor Tarsándor Taci a norvég black metalról mesél majd nektek, ugyanis a szülinapi nyeremény, amit én magam nyertem meg, az volt, hogy elmagyarázza a norvég black metalt nekem. Nos, ez megtörtént, de én úgy döntöttem, hogy ne csak nekem magyarázza el, hanem nektek is, úgyhogy veletek is megosztom ezt, hogy mit kell tudni erről a műfajról. 8 órára érkezik hozzám Halmai Dani, aki nem is olyan régen, az év, a 2025-ös év Tolna vármegye legjobb felnőtt profi játékosa lett. Az elismerést az április 27-ei atomerőmű ese Alba-Fehérvár meccs előtt vette át a Tolna vármegyei kosárlabda szövetségtől. 8:30-kor, ha minden jól megy, akkor kapcsolni fogom Sári Rolandot, az Inside Out Dance Crew-nak a vezetőjét, akik a város napján fellépnek majd. Reméljük, hogy ez a kapcsolás is összejön. Ezen felül közérdekű információkat, zenei és kulturális érdekességeket hozok majd. És természetesen ne feledjétek el, ebben az órában is lesz játék, paksi ajándékcsomagokért és a halott pénzzenekarral történő fotózkodási lehetőségért. Szóval csupa-csupa fontos érv amellett, hogy velem tartsatok ma reggel, sőt igazából ma egész nap szinte itt leszek veletek, hiszen egész nap én mondom a híreket, aztán majd még dél és egy óra között visszatérek egy kicsit, hiszen a Best of kedvencekben is én hozom a kedvenc dalaimat, és a város napja alkalmából úgy döntöttem, hogy a paksi zenekaroktól hozok majd olyan dalokat, amiket nagyon szeretek, szóval érdemes lesz velünk tartani, úgyhogy kavargassátok a reggeli kávét a Paks FM zenéire. Most például egy tök jó kis dallal folytatjuk a reggelt, a mikrofonnál egyébként egészen 9:30-ig Harmad Gabit halljátok. Maradjatok velem is!

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Folytatódik az élesztő harmad Gabival, szép reggelt kívánok mindenkinek, azoknak is, akik most kapcsolódtak be a Paks FM műsorába. Május 14-e csütörtök reggel van, és ez bizony azt jelenti, hogy a Bonifác nevű hallgatóink ünneplik a névnapjukat. A névnaposokat Isten éltesse sokáig, legyen csodálatos napjuk, jó munkát és jó rádiózást kívánok nekik, és természetesen mindenki másnak is, aki ilyen korán reggel velünk tart, 6 óra 21 perc van jelen állás szerint, és ahogy elnézem, az utakon egyelőre minden a legnagyobb rendben van, annyi, hogy az M6-os autópályán az Ivándárda felé vezető oldalon a 164-es kilométernél lévő Geresdi pihenőhelyet lezárták, burkolat felújítás miatt a határ előtt utoljára tankolni a 135-ös jelű Fácánkerti pihenőhelynél lehet, tehát ha valaki esetleg átutazóban van és az M6-os autópályán megy, akkor erre mindenképpen legyen figyelemmel, tehát a 135-ös jelű Fácánkerti pihenőhelynél tudtok az M6-os autópályán tankolni legutoljára a határ felé. Egyébként balesetről szerencsére nem tudok beszámolni. Aztán az imént említettem nektek, hogy ma egész nap veletek leszek szinte, nos tényleg így is van, hiszen most én hozom az élesztőt, és az élesztőben a jó slágereket és a fontos és lényeges információkat, emellett egész nap szállítom a híreket, sőt, ahogy azt szintén említettem, dél és egy óra között, még az élesztő után is visszatérek egy órára, ugyanis ma én hozom a Best of kedvencek órában a legjobb paksi slágereket, hiszen a Város napja alkalmából, illetve a Város hete alkalmából úgy döntöttem, hogy a kedvenc paksi előadóimtól hozom majd a dalokat. Szóval hosszú napunk lesz együtt, de remélem ti is élvezni fogjátok. És akkor a közérdekű információk sorát egy gyors helyi útinforma még azért folytatom, mert hogy aki még nem indult el, az ne felejtse el, hogy a Kishegyi út már le van zárva, az Új Templom út 9 órától kerül majd lezárásra, és egészen este 7, illetve 22 óráig le lesz mind a kettő zárva. Ennek megfelelően pedig a Paksi közlekedési Kft. Buszai egy eltérített útvonalon mennek, de ezt már jól tudjátok, igazából ennyi, amit fontosnak találtam, és akkor ennyi közérdekű információ után gyorsan játszunk egyet, hiszen tudjátok, paksi ajándékokat és a kedvenc bajnokainkat ábrázoló bögréket és különböző egyéb ajándékokat lehet nyerni a városnapi játékunkban, és a főnyeremény pedig nem más, mint a Halott Pénz zenekarral egy közös fotó.
2: Mi lenne, ha a kedvenc zenekarod nem csak a színpadról integetne, hanem ott állna melletted egy közös fotón? A Paks FM mindezt most valóra váltja.
1: És a mai nap kérdése a következő. Milyen díjat nyert el a Halott Pénz zenekar először 2014-ben? A válasz lehetőség Petőfi zenei díjat, vagy B. fonogram díjat. Aki tudja a helyes választ, az ne habozzon oda kommentelni a Paks FM Facebook oldalán a mai játékról szóló poszt alá, és legyetek ti a szerencsések, akik megnyerik ezt a fantasztikus ajándékcsomagot, amiben többek között kedvenc sportolóinkról készített képek is találhatók, méghozzá egy bögrére rányomtatva, és ez emellett pedig a Halott Pénz zenekarral lehet egy közös fotót nyerni, ez a fő nyereményünk. Szóval játszatok és nyerjetek, álljon mellétek a szerencse.
2: Figyeld a játékok kérdéseit hétfőtől csütörtökig a Paks FM Facebook oldalán, mert tiéd lehet az egyik napi nyeremény, egy különleges paksi ajándékcsomag, és ha igazán szerencsés vagy, a végén te mosolyogsz majd a közös fotó.

0: Rádión.
1: Ez volt a városnapi játékunk, és most pedig mindjárt hozom a híreket, de előtte még, ha már említettem, hogy a mai napon én hozom nektek a legjobb slágereket, a kedvenc slágereimet, így akkor meg is mutatok egyet, ami nem lesz más, mint a Soul Foodtól a Kiút 2020-ból, ez szól mindjárt itt a Paks FM-en a 96.3-as hullámhosszon. Utána pedig majd a híreket követően hozom a programajánlót, és elárulom, hogy melyik ismert humorista érkezik hamarosan Paksra. Szóval, ha tudni akarjátok, hogy kiről van szó, akkor maradjatok velem. A reggel folyamán továbbra is érdemes lesz minket hallgatni. Jó ébredezést és jó készülődést kívánok mindenkinek!

hagyod még. Csak nyitott szemmel, kell a kontakt a világegyetemmel. Éltet az élet, nem hervaszt a kritika, a vonzás törvényszerű, és ez szintiszta fizika.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. A BBC szerdai értesülései szerint a mai napon várhatóan megindul a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás a kormányzó munkáspárton belül. Keir Starmer kormányfő kihívója Wes Streeting egészségügyi miniszter lesz, közölték Streeting közeli munkatársai a brit közszolgálati médiatársasággal. Az MTI értesülései szerint Starmer elmozdításához első lépésként az szükséges, hogy az alsóházi Labour frakció tagjainak 20%-a 81 képviselő előterjesszen egy közös nyilatkozatot, amelyben megnevezik az általuk pártolt utódjelöltet. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerdán a Facebook oldalán. A politikus hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Gajdos László bejegyzésében arra is kitért, hogy a minisztérium célja átalakítani az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Felhívást tett közzé a Tolna vármegyei rendőrség a mai Tour de Hongrie országúti kerékpárversennyel kapcsolatban. A verseny biztonságos és akadálymentes áthaladása érdekében a rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy járműveiket, valamint a kommunális személygyűjtésére használt tárolókat, kukákat a verseny idejére a verseny útvonaláról, az úttestről és annak közvetlen közeléből távolítsák el. A felhívás szerint a Tour de Hongrie országúti kerékpárverseny útvonala a következő. Május 14-én Tengelit, Szőlőhegyet, Hegyes Pusztát, Birítót, Paksot, a Kölesdi út, a Tolnai, az Új templom, valamint a Kishegyi utat. Május 15-én Nagymányok, Petőfi utcát, Bonyhád Börzsöny, Bonyhád Percelmór utcát, Szabadságteret, Zrínyi és Deák Ferenc utcákat, Műcsényt, Szálkát, Őcsényt, továbbá Szekszárd, Kesejűsi utat, a Damjanics és a Rákóczi utcákat érinti a verseny.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: A Paksi Sport Egyesület szervezésében került megrendezésre a Tolna vármegyei Diákolimpia tenisz sportágban. A helyieken kívül Bonyhád, Szekszárd és Dunaföldvár városából érkeztek teniszezők, összesen közel 150 versenyzők, köztük legtöbben paksiak. Az eseményről a főszervező Lakatosné Klopcsik Diana vezetőedző nyilatkozott rádiónknak.
2: A piros pályások, narancs és a zöld pályások többsége vagy egyenes kieséssel, de leginkább körmérkőzéssel játszott, hogy kiderüljön, hogy ki lesz az első két helyezett, akik az országos döntőbe tovább jutnak. Itt ugye a két nap alatt mindenki itt van vegyesen, de ott már szét vannak bontva a korcsoportok. Paksi esélytől nagyjából 110 fő lett benevezve. Vannak közöttük olyan játékosok is, akik már nem teniszeznek, de szerettek volna elindulni az itthoni selejtezőn. PSA-től azért nagyon sok olyan játékosunk van, hál' Isten, aki vagy esélyes, vagy közel esélyes, hogy bekerüljön az első kettőbe, ha nem is mindegyik korcsoportba, de a nagy többségében minimum egy résztvevővel jelen leszünk. A és B kategóriában lehet indulni egy pár éve, most már nem csapatverseny van, hanem egyéni mérkőzések zajlanak. Az A kategóriában vannak a versenyzők, vagy akik az elmúlt pár évben versenyeztek, a B kategóriában pedig a hobbisták.
1: A megyei selejtezőből 21 paksi teniszező jutott be a Diákolimpia Balatonboglári országos döntőjébe, mely júniusban kerül megrendezésre.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Ahogy ígértem, a hírek után visszatérve a program ajánlóval folytatjuk. Ugyebár a mai napon itt Pakson a Tour de Hongrie befutójára számíthatok. Egy órakor fog indulni a mezőny, majd Szarvasról, és körülbelül olyan 5 óra körülre várják 5-6 az első beérkezőket, és nyugodtan menjetek ki, szurkoljatok, és éljétek át ti is ezt a fantasztikus országúti kerékpár versenyt, s élőben. Ezen kívül a mai napon lesz még 6 órakor a Proartis Alapfokú Művészeti Iskolában egy családi koncert, amiről Simon Péter azt mondta, hogy apukák, anyukák gyerekekkel, testvérek egymással, unokatestvérek egymással, tehát családon belül adnak elő valamilyen produkciót, úgyhogy ezt is érdemes lehet meghallgatni. Szerintem nagyon jó kezdeményezés, nagyon jó ötlet. Aztán a holnapi napon egy kicsit kitekintünk Szekszárdra is, bár tudjuk, hogy itt Pakson már a városnapja megelőző napja lesz, nagyon jó kis programokkal, de Szekszárdon mindeközben a Szekszárdi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola a Szekszárdi Ifjúsági Fúvolzenekar minősítő koncertjét mutatja be 17:30 kezdéssel a Babits Mihály Kulturális Központban, illetve Kovács Gergő dalestjét is meg lehet hallgatni azoknak, akiket esetleg a Kalap Jakab koncert vagy a Halott Pénz koncert annyira nem érdekelni. Május 15-e Pakson, mint ahogy azt már az imént említettem, ez már a városnapját megelőző nap, 17 óra 40 perckor a Fusúsz kerékpározza gyermekedért felhívás díjátadójával indul majd a program, utána 6 órától egy kicsiknek Kalapja Kap koncert lesz, és 19 óra 45 perckor DJ Venom melegíti be majd a színpadot a saját felvezető DJ szettjével, és 20 órától pedig a Halott Pénz koncertet hallgathatjátok meg, és azt se felejtsétek el, hogy jöhettek a koncertre busszal, mert hogy a busz be fogja várni a koncert végét, és 23 óra 15 perckor fog elmenni az utolsó paksi közlekedési KFT-s busz, tehát mindenki nyugodtan jöjjön, tegye le az autót, és jöjjön busszal, vagy jöjjön gyalog, és haza pedig menjen busszal. Aztán május 15 és 16-a Simontornyán is nagy nap, ugyanis a simontornyai várnapok is pontosan ugyanebben az időben lesznek. Május 15-én táborépítés Szubróza régi zenei együttes koncertjét is meghallgathatjátok, illetve Boszorkánytánc címmel is lesz egy produkció, valamint tűzzsonglőr bemutató és fáklyás felvonulás is, és 22 órától a másnapos Kesejűr Blues Rock Band fog játszani. Május 16-án szombaton pedig tele van mindenféle családi és gyermekprogramokkal a Várnapok programja, és lesz többek között 11 órától nyílt színi csata is, ez egy imitált csata természetesen, és 18 órától a Várostrom, és 20 órától Zaporozsec koncert, este 21 óra 30-tól pedig a Rokván zenekar koncertjét lehet meghallgatni. Nagyon jó kis programok vannak, menjetek fel a paksfm.hu per programajánló menüpontba, és nézzétek végig a simontornyai várnap programját is. És akkor visszatérve ugye Paksra, mint azt tudjátok, május 16-án 9 órától indul majd a felvonulás, a felvonulás után pedig 9 óra 15-től a Roger Schilling Fúvolzenekar nyitja majd a fellépők sorát, aztán egészen végig délutánig különböző civil szervezetek lépnek majd fel Pakson, és az este a sztárvendége pedig a Cotton Club Singer zenekar lesz, ezt megelőzően pedig különböző kis színpadi programok lesznek gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Ez volt a Városnapja, és ahogy ígértem nektek, természetesen azért azt is elárulom, hogy melyik az az ismert humorista, aki hamarosan érkezik hozzánk, ide Paksra, a Csengely Dénes Kulturális Központba. Nos, róla azt kell tudni, hogy Karinti Gyűrűs, magyar humorista, eredetileg építészmérnöknek indult, és Szentesen született és nőtt fel. Nos, ebből talán ki kitaláltátok többen is, hogy nem másról van szó, mint Kőhalmi Zoltánról, aki május 27-én szerdán 18 órakor érkezik Paksra a Csengely Dénes Kulturális Központba. Hát ennyit a programokról, még több programért keressétek fel a paksfm.hu per programajánló menüpontot, és onnan szemezgessetek kedvetekre.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: műsora. Élesztő.
1: Eszkápádi után folytatjuk az élesztőt, és méghozzá a múlt hét szerdai Beugrók című improvizációs színházi előadással, mert hogy múlt hét szerdán került sor erre az előadásra a Csengely Dénes Kulturális Központban, és az Antré Színtársulattól ezúttal Tibai Eszter, Kósaras Bogi, Tóbiás Zoli és Hornyák József voltak a játszók, és az est sztár vendége ezúttal nem volt más, mint Janklovics Péter humorista. Az improvizációs színház lényege, hogy nincsenek előre megírt szövegek, hanem egy-egy jelenet teljesen spontán formálódik meg a színjátszók által. Janklovics Péter az előadás előtti interjújában azt nyilatkozta nekünk, hogy nagy várakozással tekint az est elé, ezért nem voltam rest, és az előadást követően megkerestem és megkérdeztem tőle, hogy hogyan érezte magát. A következő percekben Janklovics Pétert hallhatjátok.
2: Nagyon jól éreztem magam, és nagyon meglepett, hogy a többiek ennyi ötlettel, meg ilyen belemenősen, meg ilyen vagányan álltak az egészhez, úgyhogy nagyon jól éreztem magam.
3: Tőled egyébként nem áll távol az improvizáció, hiszen a színpadon sokszor improvizálsz, nem?
2: Igen, tehát hogy van is improvizációs előadásban is veszek részt már nagyon régóta. Volt ilyen a Duma Színházban, Duma Színház versus Beugró címmel, ahol a Beugró csapatával improvizáltunk közösen. Aztán most csináljuk pár éve Mogács Danival a Bolondok hajóját, ami szintén egy improvizációs előadás, illetve a Válótársaság, illetve a Munkatársas című előadásokban is benne vagyok, ahol rotálódunk, rengeteg színész van benne, és ott is mindig a jelenetek azok ugyanazok, de mindig improvizáción alapul maga az előadás, illetve most leszek majd először májusban a Flódni című előadásban, a Hadszín Teátrumban. Úgyhogy sok ilyen improt csinálok, igen, mert nagyon szeretem.
1: Janklovics Pétert hallhattátok, aki múlt héten szerdán részt vett a Beugrók című improvizációs színházi előadáson, amit a Paksi Antré Színtársulat szervezett. Most pedig egy kis zenével folytatjuk, és a zene után pedig ránézünk a közlekedésre is. A közlekedés után pedig hozom majd a híreket.

0: Közlekedj velünk!
1: Nézzük akkor, hogy mi a helyzet az utakon. Mindenek előtt balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek. Szerencsére egyébként az Útinform információi szerint balesetről egyelőre nem tudok beszámolni. Ami nagyon fontos, hogy Pakson, az Új Templom és a Kishegyi úton ott lezárásokra kell számítani. A Kishegyi út már le van zárva. 9 órától pedig az Új Templom út is lezárásra kerül, és egészen este 22 óráig a lezárás életben lesz, legalább és a Kishegyi úton, az Új Templom úton már este 7 órától megszüntetik a lezárást. A lényeg, a Tour de Hongrie miatt most ott nem lehet autóval közlekedni, illetve még addig lehet, ameddig le nem zárják az Új Templom utat is, és az átmenő forgalmat valamilyen formában fogják engedélyezni, de hát nyilván ott figyeljetek a hatóság jelzéseire. Aztán az M6-os autópályán burkolatépítési munkálatok miatt sávlezárás várható, még a mai napon is az M0-as autóúti csomópont és az Érd-Észak csomópont közötti szakaszán, aztán a Bátaszék utáni B és C alagút között a dilatációs szerkezetet javítják a 168-as és a 169-es kilométer között. A Pécs felé vezető oldalt zárták le, a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható, tehát mindenképpen közlekedjetek óvatosabban, mint a megszokott, hiszen számítanatok kell erre a félpályás lezárásra vagy közlekedésre. Aztán a 6-os főúton, a 65-ös főút után Szekszárd térségében is aszfaltoznak, a 143-as és a 144-es kilométer között félpályás lezárásra és napközbeni jelzőrös irányításra számítsatok. És végül, de nem utolsó sorban ránézünk arra, hogy a túlparton mi a helyzet. Az 51-es főúton Fogtőnél, a 112-es kilométernél útépítés miatt a félútpályát lezárták, ez biztos. És Pince helyen ez a csőtörés miatti burkolat felújítás nem nagyon akar megjavulni, hiszen a 43-as kilométernél továbbra is ezek a munkálatok zajlanak, útszűkületre és sebességkorlátozásra számítsatok.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
3: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
4: Paks, készen állsz a jövőre? Május 16-án a Városnapján a Suzuki Barta is kitelepül, hogy valami igazán különlegeset mutasson. Gyere el a standunkhoz és ismerd meg testközelből az új korszak hírnökét. Bemutatkozik a teljesen elektromos Suzuki e-Vitara. Stílus, innováció és zöld energia. Találkozzunk május 16-án Paks szívében. Suzuki Barta. A garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok. A mikrofonnál Harmad Gabi. Május végéig meghosszabbítják Lengyelországban az üzemanyag árak jövedéki adójának és áfájának átmeneti csökkentését, valamint a kötelező árplafont is magában foglaló intézkedéscsomagot, jelentette be szerdai sajtóértekezletén Andrzej Domański pénzügyminiszter, értesült az MTI. A vonatkozott törvény március végén lépett hatályba, az intézkedéseket a közel-keleti konfliktusnak az üzemanyag piacra gyakorolt negatív hatásai enyhítése véget vezették be, és legutóbb április végén hosszabbították meg május 15-éig. Május 15-én indul az Agrárium 2026 országos mezőgazdasági adatfelvétel, amely során a Központi Statisztikai Hivatal mintegy 66 ezer gazdaság bevonásával méri fel a hazai agrárszektor helyzetét. Az összeírás július 15-éig tart, és a földhasználatra, az állattartásra, trágyakezelésre, borszőlő termesztésre, valamint a mezőgazdasági munkaerőre is kiterjed. Május 15-e és június 15-e között kötelező online kitöltés lesz a gazdasági szervezeteknek és a kiemelt egyéni gazdaságoknak. Május 15 és 31 között lehetőség lesz az online kitöltésre a nem kiemelt egyéni gazdaságoknak. Június 1 és július 1 között az online kitöltés lehetőségével nem élő, nem kiemelt egyéni gazdaságokat fényképes igazolvánnyal és tablettel rendelkező összeírók keresik fel. A KSH közlése szerint a begyűjtött adatok fontos szerepet játszanak a hazai és uniós agrártámogatások, illetve a szakpolitikai döntések alakításában. Május 8-án este a Dunaföldvári Várfa Faragó galériájában a Békés Megyei Népművészeti Egyesület kiállítás megnyitójára került sor. A tárlaton színekbe faragott múlt címmel Békés Vármegye festett bútorai és fafaragásai láthatók. A kiállítás megnyitón a Dunaföldvári Sárdi János Alapfokú Művészeti Iskola Violák Népdal csoportja adott műsort. A kiállítás céljános etnográfus, fafaragó, népi iparművész nyitotta meg. Köszöntőt mondott Pataki Dezső, a Dunaföldvári Művelődési Központ igazgatója, aki kiemelte, 2026 egy jubileumi év, sőt kettős jubileum.
5: 50 éve működik múzeum a Dunaföldvári Várban, és így 30 éve van kiállító térként a Fafaragó Galéria. Nem is igazi kiállító teremnek épült ez az épület, hanem eredetileg kőtárnak. Azok a romai erődítmény kövei kerültek volna ide, amiket a Dunában találtak Bölcske és Matocsa között, de aztán végül is a kövek Matocsára kerültek. Itt meg volt egy félbehagyott kőtár, amiből aztán Csepel István fafaragó népiparművész, dunaföldvári illetőségű alkotó és egy lelkes csapat jóvoltából végül is aztán egy kiállító tér lett, amit a kezdetektől a fafaragásnak, a faművességnek szántak, de aztán ennek egy kicsit kibővült a portfóliója.
1: A népművészet számosága mutatkozott már be az elmúlt 30 év alatt a Fafaragó Galérián. A Békés Megyei Népművészeti Egyesület kiállítása is egy sorozat része, folytatta Pataki Dezső.
5: Jó pár évvel ezelőtt elhatároztuk, hogy megpróbáljuk bemutatni Magyarország tájegységeinek a népművészetét a Megyei Népművészeti Egyesületeken keresztül. Ha jól számoltam, akkor összesen 12 ilyen kiállításunk volt. Ebben ugye többször volt Tolna megye, többször volt Fejér megye, szinte az ország összes megyéje, azért vannak még fehér foltok, és így érkeztünk el most Békés megyéig.
1: Szél János etnográfus, fafaragó népi iparművész, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület vezetőségének tagja arról beszélt a megnyitón, hogy a kisebb mozgatható tárgyakat hozták el a kiállításra.
6: Előszeretettel dolgozunk nagyméretű kültéren elhelyezett alkotásokon, kötött kapukon, kapumúzeum, emlékoszlopok. Ide nyilván a kisebb tárgyakat hoztuk el, különböző székek, különböző tékák, fűszertartók, órák, és természetesen van olyan része is a kis plasztika. A bútorfestők pedig most keresik a saját útjukat, mert azon kívül, hogy nagyon sokat dolgoznak olyan közösségi terekben, mint a templomok, közösségi házak, próbálnak elkészíteni a hétköznapokba beépíthető a lakáskultúrába, a lakás szépítésébe kitehető dolgokat.
1: A Dunaföldvári Vár 50 programsorozathoz idén számos program kapcsolódik. A Békés Megyei Népművészeti Egyesület színekbe faragott múlt című Békés Vármegye festett bútorai és fafaragásai kiállítása késő őszig látogatható a Dunaföldvári Vár Fafaragó Galériájában.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: műsora. Élesztő.
1: 7 óra 8 perckor folytatódik az élesztő, méghozzá nem mással, mint Páfi Kati tudósításával, ugyanis első alkalommal tartottak a Paksi Városi Múzeumban a Madarak és Fák napjához kapcsolódóan családi napot. A kellemes tavaszi időben már nem csak benti foglalkozások voltak, hanem az udvaron is lehetett a témához kapcsolódó játékokkal játszani, amelyekkel a természetvédelemre hívták fel a figyelmet. Pekárikné Bakó Eszter múzeum pedagógussal Páfi Kati beszélgetett ott a helyszínen, úgyhogy a következő percekben őt hallhatjátok.
2: Itt vagyunk ismételten a Városi Múzeumban, ahol hát nagy gyereksereg most már lassan azért szállingozik hazafelé, így déltájban, dél és egy óra környékén. Nagyon szép alkotásokat készítettek a gyerekek, és úgy látom, nagyon-nagyon jól érezték magukat a Madarak és a Fák napja alkalmából rendezett családi napotokon. Pekárikné Bakó Eszter az, akivel beszélgetek, hogy mi az, amivel vártátok ma a gyerekeket, illetve szüleiket, a családokat.
3: A családokat sok színes programmal váltuk. Különböző alkotási lehetőségek közül lehetett választani. Készíthettek madarakat különböző típusú magokból, készíthettek csigát, ehhez is különböző magokat használtak fel a gyerekek, térbeli alkotásokat is készíthettek, szintén madaras alkotásokat. De készültünk népi játszótérrel, ez nagyon népszerű a családi napjainkon, és udvari festéssel is készültünk. Tehát hagyományosan minden családi napunkon van keresőjáték, amely nagyon népszerű a gyerekek körében, melynek jutalma egy madárkex volt ezúttal. Elbújt madarakat keresgélhettek a kiállító tereinkben.
2: Szabadtéren is volt most foglalkozás?
3: Igen, szabadtéren is volt foglalkozás. Az udvari festés során arra kértük a gyerekeket, hogy Madarak és a Fák napja alkalmából madaras alkotásokat készítsenek, illetve jelenítsék meg azokat az életközösségek, amelynek a fák és a madarak is részei. Illetve volt egy felhívásunk is, a gyerekektől kértünk rajzokat, melynek jutalma egy zsákba macska volt.
2: Legközelebb mivel készül a Városi Múzeum?
3: A következő nagyobb rendezvényünk a múzeumok éjszakája lesz, június 20-án. Sok szeretettel várunk minden érdeklődő felnőttet, gyermeket, családot. És a másik nagyobb rendezvényünk a Paksi Metszett születésnapja lesz. 10 éves a kiállításunk, és ebből az alkalomból szeptember 26-án egy családi napot szervezünk.
1: Pekárikné Bakó Esztert, a Paksi Városi Múzeum pedagógusát hallhattátok, akivel Páfi Katalin kolléganőnk beszélgetett a Madarak és Fák napjához kapcsolódó családi napon. A következőkben pedig a 6 éves Kónya Vencel következik, aki az Ötvös utcai óvodába jár, és bizony rendszeres látogatója a Paksi Városi Múzeumnak édesanyjával és testvérével együtt.
4: A múzeumban vagyunk, kerestem csontvázakat, játszottunk sokat, fűztünk. Festettem egy nagyon szép képet. Ugye kirakták, amit otthon csináltunk. Az egyiket közülök én csináltam, az őzikéset, és azt az óvodába csináltam, anya meg azt otthon csinálta, azt a szépet.
2: Ez a nagy kép, ami előtt fotózkodtunk is az előbb, gyönyörű szépre sikerült. Mik vannak ezen a képen? Miket festettél rá?
4: Festettem rá 3 fát, egy barlangot, viharfelhőt, házat, napocskát, tengert, naplementét.
2: És azt tudod, hogy most milyen napot ünnepelünk? Aminek apropójából festettétek ezeket a gyönyörű festményeket?
4: A fák és a madarak napját.
2: És ez miért fontos szerinted, a fák és a madarak napja?
4: Azért, mert a madarakat védik a fák.
2: És mi emberek hogyan tudjuk védeni a fákat meg a madarakat, azt tudod?
4: Úgy, hogy a madaraknak kirakunk madárretetőbe magot, a fákat meg úgy védjük, hogy locsoljuk őket, védjük őket, és senki ne vágja ki.
1: Bizony, hallgassatok a 6 éves Kónya Vencerre, és ne vágjátok ki a fákat, hiszen nem csak nyáron adnak árnyékot nekünk, amivel védenek bennünket, hanem jól tudjátok, hogy az oxigén termelésben is van szerepük. És akkor most zenével folytatjuk, méghozzá a The Weeknd-től következik a Blinding Lights, ami nem mellesleg az egyik kedvenc Kenusunknak, Koller Kristófnak a kedvenc dala. Tudjátok, a tavalyi daltip játékunkban ez kiderült, Nos, jelenleg talán még mindig a fiúk Brandenburgban vannak, Juhász Pisti és Koller Kristóf, úgyhogy nekik szurkoljatok. Egyébként pedig a dal után hozom majd a játékot, mert hogy tudjátok, hogy a Városnapja alkalmából egész héten játszunk. Tartsatok továbbra is velünk, megéri.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ez volt a Blinding Lights a The Weekendtől 2020-ból, és akkor folytassuk a játékkal, ahogy azt megígértem, mert hogy a Város Napja alkalmából egész héten játszunk, és nem másért, mint fantasztikus paksi nyereményekért, többek között a Bajnok Naptárból jól ismert fotókkal díszített bögrékért, emellett pedig egyéb más paksi ajándékok, például kulacs is van ebben a kis ajándékcsomagban, vagy éppen az Atom City brand jóvoltából felajánlott sapkák, pólók, egyéb ruhadarabok, és ezért nem kell más tennetek, már azért, hogy megnyerjétek, mint hogy majd a következő kérdésre, amit mindjárt elmondok, megadni a választ, méghozzá kommentben a Paks FM Facebook oldalán, és akkor megnyerhetitek a napi nyereményt, vagy a főnyereményünk pedig nem más, mint a holnapi napon egy közös fotó lehetősége a Halott Pénz zenekarral, úgyhogy azok is játszanak, akik nagyon nagy fanok, Halott Pénz fanok, mert hogy lehet, hogy ők lesznek a szerencsések, akik majd egy közös fotót lőhetnek a srácokkal. Na de akkor nézzük is a mai nap kérdését.
2: Mi lenne, ha a kedvenc zenekarod nem csak a színpadról integetne, hanem ott állna melletted egy közös fotón? A Paks FM mindezt most valóra váltja.
1: A mai nap kérdése pedig a következőképpen hangzik. Milyen díjat nyert el a Halott Pénz zenekar először 2014-ben? Az a válasz lehetőség Petőfi zenei díjat, avagy B. fonogram díjat. Aki tudja a helyes választ, az ne habozzon megírni nekünk a Paks FM Facebook oldalán a mai játékról szóló posztunk alá, és délután ki fogjuk sorsolni a napi nyereményt, és a napi nyeremény kisorsolását követően pedig ki fogjuk majd sorsolni azt a szerencsést is, aki a közös fotót készítheti a Halott Pénz zenekarral holnap a koncert előtt. Szóval játszatok és nyerjetek, és tartsatok továbbra is velünk!
2: Figyeld a játékok kérdéseit hétfőtől csütörtökig a Paks FM Facebook oldalán, mert tiéd lehet az egyik napi nyeremény, egy különleges paksi ajándékcsomag, és ha igazán szerencsés vagy, a végén te mosolyogsz majd a közös fotón.
3: Sziasztok, én Orbán Rudi vagyok, és fogadjátok sok szeretettel a Kereszthúzat című dalomat a Paks FM slágereként.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Paksnak saját hangja van. Ott dobog a Duna partján, benne van az esti fényekben, a baráti beszélgetésekben, és azokban a dalokban, amik együtt váltak a kedvenceinké az elmúlt években. Sziasztok, Harmad Gabi vagyok, és a Best of kedvencek órában ezúttal csak olyan paksi előadók szólnak, akikre büszkék vagyunk, akiknek a zenéje rólunk mesél. Felcsendül majd a Lugas óra a Pisties zenekartól.
2: Megnyitottuk a Csél csapot, meglocsoltuk a tegnapot kétszer, és jár...
1: Érkezik a kiút a Soul Food jó voltából.
3: Mindig volt, mindig lesz, mi mutatja a kiutat? De te leszel, ki erőt vesz, nincs arra idő, hogy majd holnap megtalál, mert pont ez a pillanat lendít át a parát.
1: És lángra gyújtja a szíveket a Te vagy az a tűz a Pirkadat zenekar előadásában.

0: ez nem csak egy műsor, ez Paks ritmusa. Tartsatok velem ezen a héten csütörtökön is dél és egy óra között a Best of kedvencek órában, itt a Paks FM hullámhosszán.
1: Best of kedvencek Gabitól. Minden csütörtökön déltől egyig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mi lenne, ha a kedvenc zenekarod nem csak a színpadról integetne, hanem ott állna melletted egy közös fotón? A Paks FM mindezt most valóra váltja. Játsz velünk és nyerd meg egy exkluzív fotózkodást a Halott Pénz zenekar tagjaival a május 15-i Paksi Városnapi koncerten.
3: Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerak.
2: Figyeld a játékok kérdéseit hétfőtől csütörtökig a Paks FM Facebook oldalán, mert tiéd lehet az egyik napi nyeremény, egy különleges paksi ajándékcsomag, és ha igazán szerencsés vagy, a végén te mosolyogsz majd a közös fotón. Paks FM, ahol az élmények életre kelnek.
4: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
5: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
6: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
0: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. A BBC szerdai értesülései szerint a mai napon várhatóan megindul a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás a kormányzó munkáspárton belül. Keir Starmer kormányfő kihívója West Streeting egészségügyi miniszter lesz, közölték Streeting közeli munkatársai a brit közszolgálati média társasággal. Az MTI értesülései szerint Starmer elmozdításához első lépésként az szükséges, hogy az alsóházi Labour frakció tagjainak 20%-a 81 képviselő előterjesszen egy közös nyilatkozatot, amelyben megnevezik az általuk pártolt utódjelöltet. Vazarelli Don't Go Home címmel nagyszabású kiállítást nyílik a mai napon a neokortárs művészeti térben. Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulója alkalmából adta hírül az MTI. A szeptember 19-éig látható tárlat a 60-as, 70-es évek hazai kísérletező művészetének nézőpontjából vizsgálja az optárt világhírű mestere Viktor Vazarelli hatástörténetét. Felhívást tett közzé a Tolna vármegyei rendőrség a mai Tour de Hongrie országúti kerékpárversennyel kapcsolatban. A verseny biztonságos és akadálymentes áthaladása érdekében a rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy járműveiket, valamint a kommunális személygyűjtésére használt tárolókat, kukákat a verseny idejére a verseny útvonaláról, az úttestről és annak közvetlen közeléből távolítsák el. A felhívás szerint a Tour de Hongrie országúti kerékpárverseny útvonala a következő. Május 14-én Tengelit, Szőlőhegyet, Hegyes Pusztát, Birítót, Paksot, a Kölesdi út, a Tolnai, az Új templom, valamint a Kishegyi utat. Május 15-én Nagymányok, Petőfi utcát, Bonyhád Börzsönyt, Bonyhád Percelmór utcát, Szabadságteret, Zrínyi és Deák Ferenc utcákat, Műcsényt, Szálkát, Őcsényt, továbbá Szekszárd, Kesejűsi utat, a Damjanics és a Rákóczi utcákat érinti a verseny. A Tour de Hongrie kerékpárverseny miatti útlezárások következtében a mai napon menetrendváltozás lép életbe Pusztahencse és Paks között. A reggeli és délutáni 54-55-ös járat esetében a Paks Árnyas utcai megálló helyett ideiglenesen a Paks Ifjúságúti megállóban áll meg a busz. A módosítás a 7 óra 10 perckor induló reggeli és a 15 óra 55-kor induló délutáni járatot érinti.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő!

0: AXFM reggeli ébresztő műsora.
1: A folytatásban egy beszélgetést hallhatok, mert hogy márciusban voltam egy születésnapi bulin, amit nem volt másé, mint Tarsándor Tacié, akit egyébként ismerhettek innen a rádióból, hiszen például Takács József Jozival együtt készítettünk interjút vele, illetve a tavalyi Hitster játékunkban is részt vett, úgyhogy már nem lesz ismeretlen a számotokra. Nos, a lényeg az, hogy Taci születésnapján volt egy játék, és ennek a játéknak az volt a lényege, hogy ki kellett találni bejátszott zenerészletek alapján, hogy az adott zene, az adott dal, az melyik filmnek a zenéje volt, és hát voltam olyan szerencsés, hogy kettőt is kitaláltam a bedobott dalok közül, úgyhogy két kupont nyertem. Az egyik kuponra az volt ráírva, hogy Taci elmagyarázza a norvég black metalt, a másikra pedig az, hogy választhatok, hogy egy közös reggeli, ebéd vagy vacsora legyen Tacival. Nos, én a legutóbbit választottam, a közös vacsorát, és egyúttal Taci elmagyarázta nekem a norvég black metal lényegét is, egy picit a történetét is, és ekkor ő még nem tudta, amikor megnyertem, hogy én ezt majd nektek is meg fogom mutatni, de végül is abban maradtunk, hogy ezt a kis sztorizását a norvég black metalról, ezt nektek is megmutatom, és reméljük, hogy ti is kedvet kaptok majd ehhez a műfajhoz. Szóval a következő percekben Tarsándor Tacival készült beszélgetésemet hallhatjátok a norvég black metalról. Kíváncsian várom a véleményeteket. Induljunk onnan, Taci, hogy kiket értünk a norvég black metal alatt, melyik zenekarokról van szó?
2: Hát üdvözlöm a tisztelt hallgatókat, gratulálok még egyszer a fantasztikus nyereményedhez. A norvég black metal alatt igazából azokat a zenekarokat értjük, mint a Burzum, a Darkthron, a Mayhem, az Emperor, a Satyricon. Ezek mind különböző hullámokban jöttek. Az első hullámosok a Darkthron, a Burzum és a Mayhem. Ez a trió, ez ott az első hullám. Ezek a zenekarok a 80-as évek végén alakultak, így ilyen egy baráti társaság, vagy egy ismeretségi kör elkezdtek ez a zene irányzatot, hogy mondjam, kitapasztalni, nem?
1: Felépíteni.
2: Ja. Hát a rengeteg zenekar volt rájuk hatással, például a Venom, a Mercyful Fate, a Hellhammer, a Bátori, az első Bátori lemez, az nem észre kultikusnak számít. Ezeket a zenekarokat úgy is hívják, hogy pre-black metal, így kerültek bele a zenetörténelembe. És akkor meg az első Szodom lemez, mindenképpen említésre méltó. És ezt továbbvéve alkották meg a saját stílusokat, és nevezték el True Norwegian Black Metalnak. Ezzel, hogy mégis ebben a stílusban egyfajta elitizmus is, ez kiváltva a True Grace.
1: Mi a különlegessége a norvég black metalnak, vagy van-e valamilyen különleges ismertetőjegye?
2: Hát mindenképp már a fizimiska is egy elég ismertető jelző, a hullafestés, értsd, a fekete-fehér festés, amivel így is pluszó elemként akarják megbontrákoztatni a mélyen tisztelt közönséget. Jellemző volt, hogy nem sok zenekar koncertezett, meg nem tartották magukat annak, hogy nem való ez a zenekar, nem való ez színpadra. Talán egyedül a Mayhem koncertezett. A Darkthron és a Burzum egyáltalán nem. Nem, azt mondta, hogy ők nem játszanak live metalt, ők csak maguknak. A Darkthron és a Burzum egy személyes projekt például. A Fenris nevű művész nevű Fenris, ő volt a zenekar dobosa és egyben a zenekar ragya, a Varg Viker lesz a Burzumból, ő minden hangszeren játszott fel.
1: És hogyan indultak el mégis akkor a koncertezés irányába?
2: Egyedül a Mayhem indult el a koncertezés irányába, mert meg szerették volna mutatni, hogy mégis mit alkottak. Az első felállás úgy alakult, az még ilyen punk eredetű voltám, miután elkezdték ezeket a keményebb zenéket hallgatni, akkor lejjebb halkították a gitárokat, még jobban verték, elkezdték püfölni a dobokat, és még katartikusabban kezdtek károgni, énekelni.
1: Te mikor találkoztál először ezekkel a zenekarokkal?
2: Amikor elkezdtem metált hallgatni, akkor így belefutottam már egy-kettőbe, csak akkor ilyen kaotikus zenének tartottam, meg így úristen, mi ez címszó alatt. Később jöttem rá ennek a varázsára és az eszenciára, hogy mégis itt művészet találkozik egyfajta szélsőséges módon. A, Hát rengeteg sztori van. A mélyen talán nem is a hírességéről, inkább a hírettségéről híres, hogy az első énekes öngyilkos lett, a gitáros, a basszusgitáros szúrta le. Aki a Varg Vikernes volt, bevette a Burzumból, és az utcsó lemez után sajnos megtörtént ez az incidens. A Dead, ironikusan úgy hívták az ott az esélynekesnek a művész neve, mikor öngyilkos lett, hagyott egy ilyen búcsú levelet, hogy bocsosok vér miatt.
3: Jaj.
2: Van egyfajta fanyar humor. És az a legenda ment körbe, hogy a koponyájának a darabjait minden a zenekartalok nyakláncként hordták. Ezzel is, hogy még hírhettebbé tegyük magukat, vagy saját magukat persze.
3: És mekkora hallgatottsága van ezeknek a norvég black metal zenekaroknak? Te hogy látod?
2: Egyre népszerűbbek, vagy fedezik föl gondom az internet által, de akkor is azért megvolt a maga keletje, vagy közönsége. Mi ezekkel az ilyen úgymond mondhatom marketing fogásokkal azért sok helyre eljutott a népszerűségük. Miután a Dead meghalt, a második énekes magyar lett a Csihar Attila, a Mayhemnek, aki a Tormentor nevű együttesnek volt a frontembere. Ilyen kazettacsere útján került el Oszlóba az első Tormentor kazetta, és akkor meghallották a Csihar hangját, az Eronomus, a gitáros és egyben a zenekarvezető. Akkor írt neki egy levelet, és hogy jöjjön el Oszlóba, és akkor énekelje fel a The Mysteries Doom Satanás lemezt.
3: És akkor el is ment.
2: El is ment, és meg is énekelte, és az ő hangját hallhatjuk rajta. Köme egy fantasztikus lemez, mindenkinek ajánlom. Benne van minden, ami az akkori norvég black metal szkennek az eszenciája. Ja, és a templom gyújtogatásos dolgok még ki is maradtak, hogy kicsit arra is a marketing építés ment, hogy még hírhettebbek legyenek. Hivatalosan akkor nem tudták, hogy ők voltak, de aztán kiderült persze, hogy elkezdtek Norvégia szerte templomokat gyújtogatni. Ezzel is kicsit nagyobb reklámot csapni ennek az egész vonalnak. Meg a...
3: De ténylegesen?
2: Ténylegesen, persze. Hogy ne? Igen, mit tudom én, 95-92-ig. Az elég hosszú ideig. Egész hosszú ideig.
3: Nem ütették le őket?
2: Dehogy nem.
3: Leültették.
2: A Varg Vikernes már előtte is már fogsággal, te vagy a jogász, hogy mondják, mikor még csak nem vagy előzetesben volt, aztán miután megtörtént ez az ominózus gyilkosság gitárossal, onnantól megkapott életfogytiglant, ami talán 21 év a norvégoknál. Nem, egy pár éve szabadult különben. Aha. Most Franciaországban él a Varg.
3: Azt a minden.
2: Nem is mindig, és az a durva, hogy még a sittes évei alatt, nem így akartam fogalmazni, a börtön évei alatt is még lemezeket adott ki.
3: És miért ajánlanád a norvég black metalt a hallgatóknak? Miért hallgassák meg? Vagy te például milyen hangulatba szoktad hallgatni?
2: Én mikor, leginkább az ősz végén és a tél elején, mikor, ez a hideg, komorság, tényleg ezt lehet ajánlani valakinek különben? Ezt vagy felfedezed, vagy nem, de értem, mire akarsz kiukadni. Egy kicsit elvontabb, de mégis valamilyen szinten szélsőséges művészi zenére vágysz, mert ezt művészetnek tartom a magam módján. Egyfajta új hangzást hallasz meg, mindennel szembe megy konkrétan, ami az aktuál trend volt akkor a zenében. A legolcsóbb erősítőkön és hangszereken vették fel, hogy minél kásásabb, minél rosszabb legyen a hangzás, ezzel is lázadni az aktuál menő kütyük és cuccok ellen, amik éppen már a fiai, a technika már akkor nagyon frankó volt és fejlődött a zenei szférában. De elmentek Norvégia legjobb, Oszló volt az, amely Oszlónak legjobb stúdiójába, és a maga a producer nem tudott nekik mit adni, amire felvegyék. A Varg egy Marshall headsetbe károgott, meg egy ilyen KB főzőnyi Marshall erősítőbe dugta be a gitárt. Ez volt a legrosszabb cuccot. Na, ma akkor röhely, és akkor a dobot beállították 10 perc alatt, jó lesz ez így. Hát egy nap szokott elmenni, mire felveszik a dobsoundot, megtalálják. Nem, az ilyen 10 perc alatt össze volt rakva, jó lesz ez így, vagy befögjön.
3: Szóval akkor őszi hangulat,
2: téli hangulat, persze. Ez a érzet, hogy a hideg végigmegy a bőröd alatt, amikor hallgatod, meg ez a bús, valaki ilyen, mit tudom én, keresi azt a fajta melankóliát, meg azt a hideget, és azt a kicsit ilyen beborzongás, mert ez ilyen tele van horror elemekkel, meg nem éppen szokványos témákkal, főként vallásellenesség, vagy a, de van például az, maga a természettisztelete is megjelenik, az ősiség, a norvég ősiség is megtalálható, ez minden, attól függ, melyik szegmensét nézzük ennek a úgymond zenei irányzatnak. Aki egy kicsit jobban bele akar folyni a norvég mitológiába, vagy az okkultizmusba, vagy magába ebbe a természetimádásba, azt is megtalálja a zenében egy elég sajátos módon persze.
1: Tar Sándor Tacit hallhattátok a norvég black metalról, amit annak okán magyarázott el nekem, hogy a születésnapján megnyertem azt a kupont, amire ez volt írva. Taci elmagyarázza a norvég black metalt. Egyébként annyira lelkesen beszélt Taci erről a műfajról, hogy én is kedvet kaptam ahhoz, hogy belehallgassak, aztán amikor belehallgattam, akkor viszonylag gyorsan elment a kedvem tőle. Én annyira nem érzem benne ezt a művészi vonalat, amit Taci magyarázott, de hát nem vagyunk egyformák, viszont kíváncsi lennék a ti véleményetekre is, szóval ha nektek is csinált egy kis kedvet Taci ezzel a lelkesedésével a norvég black metalhoz, akkor hallgassatok bele és írjátok meg nekünk a véleményeteket. Egyébként pedig hamarosan majd hozom a híreket, még lesz előtte egy kis zene, és a hírek után, 8 óra után pedig Halmai Dani fog csatlakozni hozzám, aki nemrégiben itt Tolna vármegye legjobb profi férfi kosárlabdázója lett. Ezt a címet vehette át a Tolna vármegyei kosárlabda szövetségtől, úgyhogy Danival fogok beszélgetni, érdemes lesz velem maradnotok.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: folytatjuk az élesztővel. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: 8500 robotot enged rá Kína a villanyoszlopokra, őrangyalokat jelölhetnek ki a ChatGPT használói. Olyan gyógyszerben találták meg a szuperbaktériumok elleni csodafegyvert, amire senki sem gondolt volna, és találtak egy gyorsabb utat a Marshoz, a korábban kalkulált menetidő a felére is csökkenhet. Többek között ezekről lesz szó következő tudományos magazinunkban, és természetesen a 100 éves David Attenborough-ról is. Sorra vesszük majd, hogy a brit természetfilmes 70 éves munkássága alatt milyen technológiai forradalmakat vezényelt le. A kutatók már gőzerővel dolgoznak a hantavírus elleni vakcina kifejlesztésén, erről is szó lesz, és arról is, hogy a mesterséges intelligencia már nem csak zenéket, hanem podcasteket is gyárt. Egy mindössze 8 hónapja működő új podcast startup azt állítja, hogy már több mint 10 000 aktív műsora van, melyeket mind a mesterséges intelligenciával generált. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk!
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Paks, készen állsz a jövőre? Május 16-án a Városnapján a Suzuki Barta is kiterepül, hogy valami igazán különlegeset mutasson. Gyere el a standunkhoz és ismerd meg test közelből az új korszak hírnökét. Bemutatkozik a teljesen elektromos Suzuki e-Vitara. Stílus, innováció és zöld energia. Találkozzunk május 16-án Paks szívében. Suzuki Barta. A garancia.
0: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet és légy részese a páratlan világának.
5: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Paks, Dózsa György út 37.
6: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
7: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Május végéig meghosszabbítják Lengyelországban az üzemanyag árak jövedéki adójának és áfájának átmeneti csökkentését, valamint a kötelező árplafont is magában foglaló intézkedéscsomagot, jelentette be szerdai sajtóértekezletén Andrzej Domański pénzügyminiszter, értesült az MTI. A vonatkozott törvény március végén lépett hatályba, az intézkedéseket a közel-keleti konfliktusnak az üzemanyag piacra gyakorolt negatív hatásai enyhítése véget vezették be, és legutóbb április végén hosszabbították meg május 15-éig. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerdán a Facebook oldalán. A politikus hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Gajdos László bejegyzésében arra is kitért, hogy a minisztérium célja átalakítani az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Holnap veszik kezdetét a városnapi programsorozat Pakson az Ürgemezei Pihenőparkban. A kétnapos rendezvény első napján délután 17 óra 40 perckor a Fúsúz kerékpároz a gyermekedért verseny eredmény hirdetésével kezdődnek meg a programok, majd a koncertek következnek, mondta el Patkós Attila, a Csengely Dénes Kulturális Központ munkatársa, aki a rendezvénytér elhelyezéséről, a sztárvendégek kiválasztásáról és a parkolási lehetőségekről is beszélt rádió.
8: 18 órakor a gyermekeknek kedveskednénk egy kalapjakap koncerttel. Ez a szánkódom melletti kis ligetes rész előtt lesz elhelyezve egy kis színpad, és ott lesz a koncert, majd ezt követően 8 órakor pedig a halott pénz érkezik majd a nagy színpadhoz, ami pedig az űrgemező másik felén van elhelyezve, a tavalyi évhez hasonlóan teljesen ugyanúgy lesznek elhelyezve a színpadok. Közös ötletelés szüli meg ezeket a dolgokat. Próbálunk úgy előadókat választani, hogyha több is van, hogy akkor a fiatalabbaknak is, idősebbeknek, kicsit idősebbeknek is, vagy régebb óta fiataloknak is legyen megfelelő előadó. Ja, ugyanúgy az Asse sportcsarnok mellett területen, a strandnál, az űrgemezőn mindenhol lesznek parkolóhelyek elkülönítve, és akkor ezt nagyon szakértő kollégák fogják majd rendezni, hogy mindenki kényelmesen és zöggenőmentesen tudjon majd parkolni.
7: A szombati napon a városnapi felvonuláson közel 900 fős résztvevő várható, de a főzőversenyre és a civil sátrakkal való megjelenése is nagyon sokan jelentkeztek, mondta el Fritz Ildikó, kulturális szervező.
9: A halászlé főzőversenyre 42 csapat nevezett idén, 39 civil sátor fog állni, ez picit több, mint a tavalyi szám, és így szeretnék mindenkit búzdítani, hogy senki ne ijedjen meg egy kis csepergő esőtől, mert nagyon sok telefont kapunk az elmúlt napokban, hogy meg lesz-e tartva a város napja, és ilyenkor egyébként nem tudunk mit mondani, csak az örök klasszikust, hogy mi lesz, ha esik, hát hagyjuk esni, de arra szoktam bíztatni a csapatokat, hogy bátran jöjjenek, nem kell félni, hozzanak nyugodtan pavilont, akár valami kis ernyőt, ami alá be tudnak bújni, de mi még mindig nagyon bízunk abban, hogy jó idő lesz, mert jó időnek kell lennie.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Kettő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 7 perckor folytatódik az élesztő, és megérkezett hozzám a stúdióba első itteni vendégem, Halmai Dániel, az ASE kosárlabdázója, aki a Tolna vármegye legjobb felnőtt profi férfi játékosa lett 2025-ben, és ezt az elismerést április 27-én az ASE Alba-Fehérvár meccs előtt vette át a Tolna vármegyei kosárlabda szövetségtől. Szia Dani, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Korán kelő vagy? Könnyen keltél? Vagy ilyenkor azért most egy kicsit hamarabb keltél, mint szoktál?
2: Nem, egyébként korán kelő típus vagyok, szóval nem volt probléma.
1: Na hát akkor jöhetsz majd legközelebb reggel 6 órára is a hatásban, hogy az már korán lenne. Oké, hát azt elhiszem, nekem is korán van egyébként. Na hát akkor kezdjük onnan, először is gratulálok ehhez az elismeréshez neked, és kezdjük onnan, hogy mit jelent számodra, hogy te lettél 2025-ben Tolna vármegye legjobb felnőtt profi férfi kosárlabdázója?
2: Köszönöm szépen. Igazából egy nagyon nagy megtiszteltetés volt, úgymond, amikor átadták ezt a díjat, meg szerintem egy úgymond jó visszaigazolás, hogy jó úton haladok, így a karrierem szempontjából, de szerintem mondjuk csapatsportokban kapsz egy egyéni díjat, akkor azért a csapatot is kell nézni, mert a nélkülük úgymond nem kapnád meg, szóval egyedül nem tudnád ezt elérni, úgyhogy nekik is köszönhetem ezt, meg az előző év miatt is. Úgyhogy nagyon boldog voltam, mikor megkaptam a díjat.
1: Hát igazi csapatjátékos vagy akkor ezek szerint, hogy így kiemelted a csapatnak az érdemét is a te elismerésedben, és amikor először kezedbe vetted a labdát gyerekként, akkor így gondoltad volna, hogy egyszer majd ilyen elismerést kapsz?
2: Hát őszintén nem tudom, akkor igazából csak igazából a játék miatt, a kosárlabda miatt csináltam, szóval nem gondolkodtam ilyenekbe, de örülök, hogy ez így megadatott.
1: Hogyan indult egyébként a kosárlabda karriered, vagy egyáltalán a kosárlabdázás hogy jött bele az életedbe?
2: Hát már óvi kosárba is kosaraztam, szóval jártam óvi kosárra is, aztán nyári táborokba is kosaraztam, de ott Dombaváron az én korosztályomban igazából egész sokan elkezdtünk akkor kosarazni, és egy ilyen nagyon jó közeg alakult ki. Igazából mai napig tartom velük a kapcsolatot. Páran játékosok is lettünk, páran még mindig Dombóváron játszanak, alacsonyabb osztályba, de igazából így jött a barátok, meg a játék miatt jött így a kosárlabda először.
1: És az hol vált el a te életedbe, hogy a profi kosárlabda karrier felé veszed az irányt, illetve szerinted mi volt a különbség azok között, akik nem lettek profi játékosok, és köztetek, akik többen azt mondott, hogy azok lettetek?
2: Hát az első kérdésedre a válasz szerintem az akkor volt, amikor átmentem Kaposvárra. Szóval tudtam, hogy Dombóváron igazából nincs felnőtt csapat, és hogyha valaki profi akar lenni, akkor úgymond már fiatalon nem is azt mondom, hogy játszani kell, de legalább a felnőttekkel edzeni, és akkor ezért döntöttem úgy, hogy átmegyek Kaposvárra, hogy magasabb szinten, meg jobb edzőktől, jobb játékosoktól tanulhassak. De az, hogy ki lett játékos, igazából szerintem a háttér is számított, mert azok közül, akik játékosok lettünk, olyan a szülei ugyanúgy kosarazott és magas szinten játszott, meg így talán a hozzáállás mondanám, meg azt, hogy mi tudtuk, hogy játékosok akarunk lenni, a többiek pedig, ahogy mondtam, ők maradtak ennél, hogy a barátok miatt, meg így a játék szeretete miatt csinálták.
1: Világos. Említetted, hogy átmentél Kaposvárra azért, hogy ugye ott jobb edzőktől, jobb játékosoktól tanulhass. Ha már ezt említetted, akkor ki volt az a személy, akár edző, családtag vagy példakép, aki a legtöbbet segített a profivá válásodban?
2: Hát igazából apukámat mondanám, meg keresztapukámat, mert ők mindketten ugyanígy NB1-be játszottak, és ők úgymond így végigkísértek a minden korosztályomon, úgymond az utánpótlásba, és tőlük nagyon sokat tanultam.
1: apukád itt szokott lenni a meccseiden? Vagy tévében
2: igen,
1: nézi,
2: járnak,
1: hogy
2: járnak? Meccsre, igen? Tudnak, jönnek, igen.
1: Gondolom nagyon büszkék rád.
2: Igen, igen.
1: És mondtad, hogy Spol, itt mielőtt adásba kerültünk, említetted, hogy te azért egy sportos családba születtél, mert nem csak apukád sportolt, és ő konkrétan kosárlabdázott, hanem a tesód is, ugye? És édesanyád is sportoló. Vagy hát,
2: igen, atléta
1: edző. Csak ő atléta edző, igen. Na és van olyan NBA vagy magyar játékos, akinek a stílusából mondjuk így tudatosan építkezel, figyeled és próbálod átvenni az ő dolgait?
2: Hát én Hanga Ádámot mondanám. Neki nem is talán ugyanazon a poszton vagyunk, de tőle nagyon sok mindent el lehet tanulni a pályán, meg szerintem a pályán kívül is. Szóval így a hozzáállása, meg az alázata így fogott meg így a leginkább meg voltam táborába is, itt Magyarországon, az egyik nyáron, úgyhogy neki így a hozzáállása a kosárlabdához, meg hát ugye elég magas szinten űzi ezt a sportot, úgyhogy így tőle úgymond tanulok, vagy amennyit tudok.
1: De mennyire vagy megszállott kosárlabdázó? Tehát most, hogy már NB1-ben játszasz, most is mondjuk még így szívesen elmész ilyen továbbképzés, nem is tudom, minek mondjuk ezt a kosárlabdában, tehát olyan edzésekre esetleg, ami nem a hivatalos asés edzésed, hanem azt mondod, hogy hát ide elmegyek ebbe a körbe, és akkor itt próbálom magamat még jobbá tenni, képezni.
2: Hát igen, erre inkább úgymond nyáron van lehetőség, vagy így szezon közben, ugye itt vagyok az összes edzésen, délelőtt délután. De hogyha van ilyen lehetőség, ahogy mondtam, hogy jobb játékosoktól, vagy edzőktől lehet tanulni, vagy akár az ő kezük alatt edzeni, akkor arra mindenképp megyek, igen.
1: A saját meccseiden kívül megnézed egyébként a bajnokság többi meccsét, ami esetleg éppen nem egy időben van a te meccseiddel?
2: Meg, igen, nagyon sok meccset, főleg, hogyha például az ellenfél játszik, akivel játszunk majd, vagy ahogy mondtam, hogyha a dombovári barátaim játszanak más csapatokban, akkor őket is meg szoktam nézni. Úgyhogy igen, így követem a bajnokságot.
1: És például a saját mérkőzéseid közül, az ideiek közül melyikre vagy a legbüszkébb, vagy melyik teljesítményedre vagy a legbüszkébb?
2: Hát így, ha egyet ki kell emelni, akkor talán így csapatszinten is, meg egyénileg is talán az volt a legjobb, amikor a Szolnokot meg tudtuk ugye itthon verni, mert akkor, jól tudom, akkor még veretlenek voltak a bajnokságban, és szerintem senki sem adott nagyon nagy esélyt nekünk, hogy meg tudjuk őket verni itthon, de szerintem akkor nagyon jól játszottunk. Szóval ezt a meccset emelném ki.
1: Aha. És téged mennyire foglalkoztat a példaképpé válás gondolata? Ugye itt most te Hanga Ádámot mondtad, akitől szoktál tanulni, illetve azért említetted már azt korábban is, hogy szeretsz tanulni olyanoktól, akik jók, de hogy te is akár egyszer lehetsz majd egy példakép, hiszen már most azt látom, legalábbis én a meccseken, hogy téged nagyon szeret a közönség, és hát ebből egyenes út vezethet akár oda, hogy te is kicsiknek leszel majd a példaképe.
2: Igen, ebbe durva belegondolni egyébként.
1: Durva?
2: Mert inkább azon gondolkodom, hogy nekem vannak még példaképeim, de így, ahogy mondod, ezt én is látom, hogy a gyerekek akár itt Pakson, vagy Dombováron is akár már így követnek, úgymond, és ők is próbálják azt csinálni, amit én a példaképeimmel, úgyhogy igen, ez kell, úgymond, így kell viselkednem nekem is, úgymond.
1: Aha. Na, ha már itt tartunk, akkor térjünk ki, egy ilyen kérdés az eszembe jutott, és kíváncsi is lennék a véleményedre, hogy egy sportoló felelőssége szerinted a pályán véget ér, vagy példát kell mutatnia azon kívül is?
2: Hát szerintem, hogyha, ahogy így mondod, hogy már nagyobb szinten játszik, meg felnéznek rá, akkor mindenképpen felelőssége van, meg példát kell mutatni a pályán kívül is, nem csak a pályán, szóval ott nem ér véget, úgymond. Nyilván a pályán a legfontosabb, de szerintem azon kívül is példát kell mutatni.
1: És ez nem nehéz? Főleg a te korodban, ugye 21 éves vagy, tehát te nagyon fiatal vagy a paksi csapatban is, és hát ez pont nem az az időszak általában, ahol úgy nagyon túl szokta viselkedni magát az ember, vagy te egy fegyelmezett gyerek vagy, és nem igazán zavar, hogy nem tudod elengedni magad, mert végigmész mondjuk a városban, és mindenki tudja, hogy ez a Halmai Dani.
2: Hát inkább ilyen fegyelmezetnek mondanám magam. Főleg az érszezon közben, amikor fontos meccseink vannak. Úgyhogy ez így nem esik úgymond nehezemre, meg így másban megtalálom ezeket a dolgokat.
1: Értem. Ugye áprilisban derült ki, hogy Pakson folytatod. Az mennyire volt egyértelmű benned, hogy te maradni szeretnél?
2: Hát ez a szezon ugye elég hullámzó volt, úgymond, tehát a szezon első fele az így egyénileg se úgy sikerült, ahogy szerettem volna, meg szerintem csapatszinten se, de úgy gondolom, hogy a második felébe így kijavítottuk, meg úgymond az alapszakasz végére odaértünk, ahova szerettünk volna, és akkor igazából nem volt olyan nagy kérdés, hogy itt folytatom.
1: Egyébként milyen szempontokat mérlegelsz egy ilyen döntés meghozatalánál? Tehát, hogy hol áll a csapat, az befolyásolja nagy mértékben a döntésedet, vagy más egyéb szempontok fontosak számodra?
2: Hát a legfontosabb, akkor is, mikor idejöttem, az az volt, hogy igazából hol tudok fejlődni. Igazából nagyon sok minden bele tartozik, hogy hol kapom meg a játék lehetőséget, hogy kikkel játszatok, kikkel edzhetek minden nap, akkor hogy milyen edzőm lesz, szóval most is ezeket mérlegeltem, úgy mondta, hogy hol tudok a legtöbbet fejlődni, és úgy láttam, hogy itt továbbra is van erre lehetőség.
1: Igen, egyébként az látható, hogy bármelyik edző, akivel együtt dolgoztál, tehát rendszeresen ad neked játék lehetőséget, és ugye az azért nem minden fiatal játékosra mondható el, de rád igen. Na most akkor tovább menve, ugye említetted, hogy bejutottatok a négy közé, és hát most nem tudom, mennyire csalódás az a csapatnak, hogy nem sikerült a Szolnokot megverni, úgyhogy így a döntőbe idén sem sikerült bejutni, viszont a harmadik helyért játszhattok.
2: Hát igen, szerintem a meccs után mind csalódásnak fogtuk fel, mert azt éreztük főleg így januártól kezdve, azt hiszem nem is nagyon kaptunk ki talán a Szolnoktól meg a Falkótól, és azt éreztük az Alba legyőzése után is, hogy döntőt is játszottunk, és ott is lehet esélyünk, szóval így indultunk bele a párharcba, de ugye sajnos ez nem jött össze, úgyhogy így csalódásként értük meg, de most már igazából muszáj arra koncentrálnunk, hogy most a harmadik helyet megszerezzük.
1: Hát a bronzérem is szépen csillog, ha nem is annyira, mint az arany vagy az ezüst, de akkor is az is egy nagyon szép teljesítmény. Egyébként személy szerinte hogy látod, mit kellett volna máshogy csinálnotok, hogy ez máshogy sikerüljön?
2: Hát talán a védekezés mondanám, mert úgy éreztem, hogy a harmadik meccsen már úgy összeállt a védekezés, talán túl sok eladott labdánk volt, de hogyha azt meg tudtuk volna találni előbb, talán az első meccsen, és akkor azon még javítani meccsről meccsre, akkor szerintem nagyobb esélyünk lehetett volna.
1: Uh-huh. És a te saját játékodban mi az a terület, amiben a legtöbbet szeretnél fejlődni a közeljövőben?
2: Hát igazából minden, nyilván minden szempontból szeretnék fejlődni, de talán így a posztomhoz a legfontosabb az, hogy irányítsam a csapatot.

0: egy évesen is sok ilyen hullámvölgy, meg nehezebb időszakom, de ezekből így úgymond ki tudtam jönni, és ez is sok mindenre megtanít, meg még amit tanított, vagy adott, az, ahogy mondtam, hogy barátokat, meg szerintem olyan kapcsolatokat, amik életem végéig meglesznek, úgyhogy így nagyon sok mindent adott.
1: Aha, most megütöttem fülemet, hogy mondtad, hogy voltak nehéz időszakok, ezt úgy értsük, hogy volt olyan pont, ahol úgy érezted, hogy fel kéne adni ezt a kosárlabdát, vagy más jellegű nehéz időszakra gondolsz?
0: Nem, csak egy-két olyan hét vagy több meccs, amikor nem úgy megy a játék, ahogy eltervezted, és akkor nyilván ebbe így bele lehet örlődni, és akkor ebből nehezebb kijönni, de ilyen nem volt a fejemben, hogy így feladjam.
1: Aha, értem. Szóval akkor te így sokat örlődsz a meccsek után, hogyha nem úgy alakul, ahogy szeretted volna?
0: Igen, így befolyásolja a hangulatomat, úgymond. Aha. Főleg ugye, győzelem meg a vereség, de a teljesítményem is így. Sokszor így vissza is nézem a meccset, és akkor hat rám rendesen, igen.
1: Aha, és nagyon érdekes, amit mondasz, mert ugye általában most, ha csak a rádiózást nézzük, én például nem szeretem visszahallgatni magamat, de időnként azért megteszem pont azért, hogy fejlődjek, és nagyon furcsa magamat visszanézni. Te hogy vagy ezzel, amikor így magadat nézed, akkor mi jár a fejedben?
0: Hát az, hogy most legközelebb mit tudnék máshogy csinálni igazából. Uh-huh. Visszahallgatni én is utálom magam, de visszanézni azt még úgy, azzal nincs problémám. Szóval igazából a csapattal is mindig visszanézzük a meccset, szóval van, hogy kétszer nézem vissza, de amikor egyénileg nézem vissza, akkor nyilván azon gondolkodok, hogy itt mit lehetne javítani, vagy itt mit kellett csinálni, vagy nézem, hogy csináltam ekkora hülyeséget.
1: Aha, na szóval. Ezt akartam kérdezni, hogy van-e olyan, amikor így a fejedhez kapsz, és azt mondod, hogy hát nem igaz, ezt hogy nem vettem észre, vagy miért nem úgy csináltam?
0: Van persze, sokszor? Nagyon aha. Sokszor.
1: Na és egyébként mi lendít át téged azon a ponton, amikor így ilyen mondjuk több meccses negatív szériában, már így nagyon belemész ebbe a tapicskolok a negatív dolgokba, az mi szokott átlendíteni?
0: Hát szerintem az, ami jó, hogy nagyon sok meccsünk van, szóval hétre meccs van, úgyhogy van egy rossz meccs, akkor utána már jön a következés, akkor lehet javítani. Aha. Plusz ugye edzések folyamatosan, úgyhogy ezt, hogy csinálom tovább, és akkor megpróbálom a lehető legjobbat nyújtani a következő lehetőségre.
1: Értem. Jó, és akkor még a villámkérdések előtt, mert hogy készültem neked villámkérdésekkel, egy utolsó kérdést feltennék, ez pedig arra vonatkozik, hogy szerinted mitől lesz valaki igazán nagy játékos? A tehetségtől, a munkától, vagy a mentalitásától? Vagy esetleg mind a három. Mind a három. Oké. Na hát akkor az interjút most egy néhány villámkérdéssel fogjuk zárni. Nyugodtan magyarázhatod a válaszodat, tehát nem kell csak a vagy-vagy válaszsal válaszolni, de kíváncsi vagyok, hogy miket fogsz mondani. No, melyik a nagyobb ellenfél? A negyedik negyed, vagy a hétfő reggeli ébresztő?
0: Nem szállítottam erre. Legyen a negyedik negyed.
1: A negyedik negyed? Jó, hát korán kellő vagy, akkor a hétfő reggeli ébresztő azért annyira nem lehet rossz. Oké, inkább bedobod a győztes triplát, vagy kiosztasz egy zseniális asszisztot, amire mindenki emlékszik?
0: Hát most lehet. Így irányítok, hogy mindenki azt hinné, hogy az assziszt, de a győztes triple, azért szerintem az így felülül mindent.
1: Oké. Okay. Szerinted mi árul el többet egy játékosról? Az, hogy hogyan ünnepel győzelem után, vagy hogy hogyan viselkedik a vereség után?
0: A második biztosan.
1: Második?
0: Hogyan uh-huh. viselkedik vereség után.
1: Mikor izgul jobban egy játékos? A büntetődobásnál, amin akár a győzelem is múlhat, vagy amikor az edző csak annyit mond a meccs után, hogy beszéljünk?
0: Hát szerintem, amikor tudod, az edző? Hát, ha úgy mondja, akkor
1: talán a hangsúly az nagyon fontos. Oké. És egy győztes meccs után edzői dicséret, vagy egy plusz szabad nap?
0: Edzői dicséret.

0: Edzői dicséret, oké. Okay. És mire, mire számítasz a Kaposvár ellen? Ugye most holnap, ha jól emlékszem? Vagy nem, ma mentek Kaposvára. Na, mire számítasz?
1: Hát a mai meccsen vagy a párharcba, ugye hármat kell.
0: Akár a párharcba, igen.
1: Hát nem lesz egyszerű, vagyis hát nem lesz egyszerű párharc, biztos, ugye ők nyertek ellenünk itt, mi meg nyertünk náluk ott, szóval még az is lehet, hogy öt meccses párharc lesz, szóval jó csapat, nagyon ugye hajtós, fiatalok, sokat futnak, úgyhogy nem lesz egyszerű dolgunk, de mindenképpen szeretnénk megszerezni a harmadik helyet.
0: Na hát ehhez szurkolunk nektek, és reméljük, hogy akkor a mai napon egy győzelemmel fogjátok indítani ezt a párharcot. Köszönöm szépen, Dani, hogy itt voltál, és hát akkor további sok sikert kívánok neked.
1: Köszönöm szépen.
0: Halmai Dániellel, az ASE fiatal játékosával beszélgettünk, aki Tolna vármegye legjobb felnőtt profi férfi játékosa lett 2025-ben, amit a Tolna vármegyei kosárlabda szövetségtől vehetett át, most pedig zenével folytatjuk, a zenék után pedig Páfi Kati tudósításával folytatjuk majd.
2: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
3: Hey. Call me back.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsor szemtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
2: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
3: Mi a legjobb választás, ha térkövet szeretnél választani? Ha közvetlenül a gyártótól vásárolsz, és ha ingyenes a házhoz szállítás. A megoldás a Dollenstein térkő. Egy tapasztalt hazai térkőgyártó Hartán, ahol most a Natur tégla 6 cm-es térkő csak 3.990 forint per négyzetméter, és Harta 50 km-es körzetében ingyenes a kiszállítás. Ennél nem kell több. Dollenstein térkő. Harta, Vásártér 3. Válogass a weboldalukon. dobau.hu. Telefonszámuk 0620-428-8566. E-mail címük dobaukft@gmail.com. Dollenstein térkő. Szilárd alap minden udvarhoz. Paksra is ingyenes házhoz szállítással.
4: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez és az élesztőhöz. Paks FM.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: A jó zenék és Halmai Dani, az atomerőm mérsek kosarasa után pedig ismét egy Pálffy Kati tudósítással megyünk tovább, méghozzá ez most Dunaföldvári tudósítás lesz, ugyanis a Vár Fafaragó galériájában május 8-án megnyílt egy kiállítás, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület kiállítása, aminek Színekbe faragott múlt a címe, és a kiállítás megnyitóna a Dunaföldvári Sárdi János Alapfokú Művészeti Iskola Violák Népdal csoportja adott műsort. A kiállítást Szél János etnográfus, fafaragó népi iparművész nyitotta meg. Köszöntött mondott Pataki Dezső, a Dunaföldvári Művelődési Központ igazgatója, aki kiemelte, hogy a 2026-os év bizony dupla jubileum. A következő percekben Pataki Dezsőt hallhatjátok.
2: Színekbe faragott múlt, ezzel a címmel nyílt kiállítás Dunaföldváron a Fafaragó galériában, mégpedig Békés megye festett bútorai és faragásai. Azok, amik tulajdonképpen itt a kiállító térben ki vannak állítva. A mai naptól, és ha jól tudom, egészen kora őszig, tehát októberig látogatható maga ez a kiállítás, Békés megyei kiállítás. Aki pedig itt van velem beszélgető partnerként, Pataki Dezső, a Városi Művelődési Központ igazgatója. Akit arról kérdezek, hogy ugye itt vagyunk a várban, idei év az tulajdonképpen Vár 50-ről szól, mert hát ugye 50 éves a vár. És nagyon-nagyon sok program kapcsolódik ehhez, már eddig is voltak programok, maga ez a kiállítás is tulajdonképpen ehhez kapcsolódik, illetve lesznek is még. Megye az már többször bemutatkozott, illetve több megye is itt a Fafaragó galériában.
3: Igen, nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Valóban ez egy jubileumi év, de aztán közben itt a napokban rájöttem, hogy egy kettős jubileum, hiszen az a kiállító tér, ahol most a Békés megyei gyönyörű szép kiállítás látható, a Fafaragó galéria, pont 30 éve nyílott meg 1996-ban, úgyhogy ezt is gyorsan hozzácsaptuk a kettős jubileumhoz, mert valóban 50 éve működik múzeum a Dunaföldvári várban, és így 30 éve van kiállító térként a Fafaragó galéria. Nem is igazi kiállító teremnek épült ez az épület, hanem eredetileg kőtárnak. Azok a római erődítmény kövei kerültek volna ide, amiket a Dunában találtak Bölcske és Madocsa között, de aztán végül is a kövek Madocsára kerültek. Itt meg volt egy félbehagyott kőtár, amiből aztán Csepel István fafaragó népiparművész, dunaföldvári illetőségű alkotó és egy lelkes csapat jóvoltából végül is aztán egy kiállító tér lett, amit a kezdetektől a fafaragásnak, a faművességnek szántak, de aztán ennek egy kicsit kibővült a portfóliója, és tulajdonképpen nem csak fafaragás, faművesség nagyon sokszor mutatkozott be egyébként ebben a térben, de a népművészetnek a legtöbb ága mindenféle szempontból. És ahogy mondtam is, ez a mai kiállítás is egy sorozatnak a része, hiszen jó pár évvel ezelőtt elhatároztuk, hogy megpróbáljuk bemutatni Magyarország tájegységeinek a népművészetét a megyei népművészeti egyesületeken keresztül. Ha jól számoltam, akkor összesen 12 ilyen kiállításunk volt. Ebben ugye többször volt Tolna megye, többször volt Fejér megye, szinte az ország összes megyéje, azért vannak még fehér foltok, és így érkeztünk el most Békés megyéig. Tehát ez a mostani kiállításról ennyit kell tudni. És valóban 50 éves a vár, ugye akkor még csak a vártorony volt, mint múzeum, akkor még múzeum, ugye a kategória azóta változott, most már nem múzeum, hanem közérdekű muzeális kiállító hely, hiszen a múzeumnak vannak olyan kritériumai, amivel mi nem rendelkezünk, tehát régész, muzeológus, saját gyűjtőkör, stb. Tehát mi nem vagyunk múzeum, hanem muzeális kiállító hely, de ez csak ilyen szakmai apróság. És hát természetesen ott is készül egy kiállítás, amit május 21-én fogunk megnyitni. Csonkatoronyból múzeum. Ez lett volna a munkacím egyébként a kiállításnak, de aztán végül is úgy döntöttünk, hogy ezt megtartjuk, hiszen hosszú-hosszú éveken, évtizedeken keresztül csonkatoronyként emlegették ezt a vártornyot. Hát az eredeti funkcióját egyébként már régen elvesztette, most a történelmi dologban nem nagyon akarok belemenni. Ugye magtár volt benne, börtön volt benne, aztán tűzész is pusztított, és köznyelven csak csonkatoronyként élt, és aztán 76-ban. Hála Istennek az akkori kulturális vezetés látott benne fantáziát, és egy nagyon impozáns és szép tervezési és kivitelezési folyamat által ugye múzeum lett belőle, és azóta múzeumként látogatható.
1: Múzeumként látogatható bizony, ahogy Pataki Dezsőtől, a Dunaföldvári Művelődési Központ igazgatójától hallhattátok, és a következő percekben pedig Szél János etnográfust hallhatjátok majd, a Békés-megyei Népművészeti Egyesület vezetőségének tagját, aki a megnyitón arról beszélt, hogy a kisebb mozgatható tárgyakat hozták el Dunaföldvárra a kiállításra. A következő percekben tehát Szél Jánost hallhatjátok.
4: Előszeretettel dolgozunk nagyméretű kültéren elhelyezett alkotásokon, kötött kapukon, kapumúzeum, emlékoszlopok, tehát minden olyan dolgot, ami egy-egy közösség számára fontos lehet, hosszú időn keresztül is. Haranglábat például telegerendásra, kondorosra, a népfőiskolára. Ide nyilván a kisebb tárgyakat, tehát azokat a tárgyakat hoztuk el, ami évek folyamán megmarad egy-egy alkotónál, és ilyenkor ki tudjuk állítani.
2: Ide a kisebb tárgyakat hozták el, és hát gyönyörű fafaragványok vannak, nagyon szép festett fa eszközök. Mi jellemzi a művészetüket, a fafaragó művészetüket?
4: Most a fafaragóknál ugye, amit elhoztunk, elsősorban használati tárgyakat hoztunk, ami a hétköznapokban is használható, különböző székek, különböző tékák, fűszertartók, órák, és természetesen van olyan része is a kis plasztika. A bútorfestők pedig most keresik a saját útjukat, mert azon kívül, hogy nagyon sokat dolgoznak olyan közösségi terekben, mint a templomok, közösségi házak, próbálnak elkészíteni a hétköznapokba beépíthető a lakáskultúrába, a lakás szépítésébe kitehető dolgokat, és például falé óra kulcstartó, illetve kifejezetten a képi megjelenítés, amikor dekorációs céllal egy-egy lakás díszítését is szolgálhatja.
1: Szél János etnográfust, fafaragó népi iparművészt hallhattátok, mert hogy május 8-án a Dunaföldvári Vár fafaragó galériájában megnyílt a Békés-megyei Népművészeti Egyesület kiállítása, és ez megtekinthető egészen őszig. Páfi Kati készítette a tudósítást, akinek nagyon köszönjük, hogy elment Dunaföldvárra, és mindenről beszámolt nekünk. A Dunaföldvári Vár egyébként 50 éves, és a program sorozathoz számos program kapcsolódik. Érdemes felmenni a Dunaföldvári Művelődési Központnak a honlapjára, ahol az egész éves programokat meg tudjátok tekinteni, és a kiállítást pedig természetesen késő őszig megnézhetitek a Fafaragó galériában. Most pedig akkor folytassuk zenével, méghozzá Eminemtől következik a Not Afraid, ami 2010-ben volt nagy sláger, és bár nem tudatosan csináltam így, de képzeljétek el, hogy Juhász István világbajnok Kenusunknak a kedvenc dala, és a ma reggel folyamán már hallhattuk Kenus párjának, Kollár Kristófnak is a kedvenc dalát. Nos, tehát Eminem következik, utána pedig hozok még egy Pistiest slágert is, a Pistiest pedig egy paksi zenekar, a busz megállóst játszom majd tőlük 2019-ből, és a zenék után pedig hozom majd a híreket.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
5: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztán látás szakértője. Paks, Dózsa György út 37.
2: Paks, készen állsz a jövőre? Május 16-án a Városnapján a Suzuki Barta is kitelepül, hogy valami igazán különlegeset mutasson. Gyere el a standunkhoz és ismerd meg test közelből az új korszak hírnökét. Bemutatkozik a teljesen elektromos Suzuki e-Vitara. Stílus, innováció és zöld energia. Találkozzunk május 16-án Paks szívében. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Társadalmi célú reklám.
3: A paksi régióban a Bohóc doktorok neve összeforrt a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
0: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A BBC szerdai értesülései szerint a mai napon várhatóan megindul a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás a kormányzó munkáspárton belül. Keir Starmer kormányfő kihívója Wes Streeting egészségügyi miniszter lesz, közölték Streeting közeli munkatársai a brit közszolgálati média társasággal. Az MTI értesülései szerint Starmer elmozdításához első lépésként az szükséges, hogy az alsóházi Labour frakció tagjainak 20%-a 81 képviselő előterjesszen egy közös nyilatkozatot, amelyben megnevezik az általuk pártolt utódjelöltet. Május 15-én indul az Agrárium 2026 országos mezőgazdasági adatfelvétel, amely során a Központi Statisztikai Hivatal mintegy 66 ezer gazdaság bevonásával méri fel a hazai agrárszektor helyzetét. Az összeírás július 15-éig tart, és a földhasználatra, az állattartásra, trágyakezelésre, borszőlő termesztésre, valamint a mezőgazdasági munkaerőre is kiterjed. Május 15-e és június 15-e között kötelező online kitöltés lesz a gazdasági szervezeteknek és a kiemelt egyéni gazdaságoknak. Május 15 és 31 között lehetőség lesz az online kitöltésre a nem kiemelt egyéni gazdaságoknak. Június 1 és július 1 között az online kitöltés lehetőségével nem élő, nem kiemelt egyéni gazdaságokat fényképes igazolvánnyal és tablettel rendelkező összeírók keresik fel. A KSH közlése szerint a begyűjtött adatok fontos szerepet játszanak a hazai és uniós agrártámogatások, illetve a szakpolitikai döntések alakításában. Felhívást tett közzé a Tolna vármegyei rendőrség a mai Tour de Hongrie országúti kerékpárversennyel kapcsolatban. A verseny biztonságos és akadálymentes áthaladása érdekében a rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy járműveiket, valamint a kommunális személygyűjtésére használt tárolókat, kukákat a verseny idejére a verseny útvonaláról, az úttestről és annak közvetlen közeléből távolítsák el. A felhívás szerint a Tour de Hongrie országúti kerékpárverseny útvonalára útvonala a következő. Május 14-én Tengelit, Szőlőhegyet, Hegyes Pusztát, Birítót, Paksot, a Kölesdi út, a Tolnai, az Új templom, valamint a Kishegyi utat. Május 15-én Nagymányok, Petőfi utcát, Bonyhád Börzsönyt, Bonyhád Percelmór utcát, Szabadság teret, Zrínyi és Deák Ferenc utcákat, Műcsényt, Szálkát, Őcsényt, továbbá Szekszárd, Kesejűsi utat, a Damjanics és a Rákóczi utcákat érinti a verseny.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: A Paksi Sport Egyesület szervezésében került megrendezésre a Tolna vármegyei diákolimpia teniszsportágban. A helyieken kívül Bonyhád, Szekszárd és Dunaföldvár városából érkeztek teniszezők, összesen közel 150 versenyzők, köztük legtöbben paksiak. Az eseményről a főszervező Lakatosné Klopcsik Diana vezetőedző nyilatkozott rádiónknak.
5: A piros pályások, narancs és a zöld pályások többsége vagy egyenes kieséssel, de leginkább körmérkőzéssel játszott, hogy kiderüljön, hogy ki lesz az első két helyezett, akik az országos döntőbe tovább jutnak. Itt ugye a két nap alatt mindenki itt van vegyesen, de ott már szét vannak bontva a korcsoportok. Paksi esélytől nagyjából 110 fő lett benevezve. Vannak közöttük olyan játékosok is, akik már nem teniszeznek, de szerettek volna elindulni az itthoni selejtezőn. PSA-től azért nagyon sok olyan játékosunk van, hál' Isten, aki vagy esélyes, vagy közel esélyes, hogy bekerüljön az első kettőbe. Ha nem is mindegyik korcsoportba, de a nagy többségébe minimum egy résztvevővel jelen leszünk. A és B kategóriába lehet indulni egy pár éve. Most már nem csapatverseny van, hanem egyéni mérkőzések zajlanak. Az A kategóriában vannak a versenyzők, vagy akik elmúlt pár évben versenyeztek, a B kategóriában pedig a hobbisták.
4: A megyei selejtezőből 21 paksi teniszező jutott be a Diákolimpia Balatonboglári országos döntőjébe, mely júniusban kerül megrendezésre.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 9 óra 8 perckor folytatódik az élesztő, és bejött hozzám a stúdióba Graca Levi. Szia Levi, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Nagyon cuki vagy, hogy bejöttél. Azt tudtad, hogy ez az építi nevű, vagy című szám, ez egy ilyen ivós játékról szól?
2: Nem. Ez vadi új. Hihetetlen nap mint nap játsszuk itt a Paks FM hullámoszán, és most kell megtudnom,
1: hogy hogy ez ilyen. Ez a koncepció mögötte az, hogy ugye folyamatosan így az egymásra kell tenni, az emberek körbeállnak, és egymásra teszik a kezüket, és aki nem is tudom talán, hogy aki utoljára teszi be a kezét a körbe, az iszik mindig.
2: Hát ez nem igaz.
1: Egy felest, és hát... tudja,
2: a többit ezt el tudjuk képzelni.
1: Mi lesz a vége? Igen.
2: Bár a száma biztos, ez is benne van.
1: Ja. Na, hogy vagy, Levi?
2: Jól, minden rendben.
1: Minden oké. Megyünk.
2: Ragyogó, gyönyörű napunk van. Imádom ezt a frissességet. Bár csak nem is lenne egyébként ennél sokkal melegebb, de hát ezek az én perverzióim.
1: Elmondom neked, hogy reggel 5 órakor viszont még olyan hideg volt, hogy a biciklivel, ahogy érkeztem, a kezem majd lefagyott, tehát elfelejtettem fölvenni kesztyűt, és ott kijöttem, gondoltam, hogy jaj, hát már tavasz van, jó idő van, 7 fok se volt. Jó, köszi.
2: Igen. Hát nem csinálsz elég időjárás jelentést itt a Paksokon hullámosszal, hogy tud, csak, hogy milyen az idő.
1: Igen, csak most elmaradt reggel az, hogy így kiálljak, tudod, az ablakba, és akkor így megszemléljem, hogy mi a helyzet, és amikor meg már lementem a biciklihez, meg kitoltam a biciklit az ajtón kívülre, mondom, most már nem megyek vissza, talán nem lesz annyira hideg. Erre elindultam lefelé, és a pollákon így, Jézusom, de hideg van, kellett volna még egy meg felső is. Na mindegy, így jártam. Viszont ha már bicikli, akkor ma ugye délután megyünk a Tour de Hongrie-ra.
2: De még mennyire?
1: Ketten, és majd bejelentkezünk onnan.
2: Kedves hallgatóink, egyrészt Gabi ígérte, hogy bejelentkezik hozzám az adásba. Egy kis kedvcsinálóként.
1: Így van.
2: Utána viszont ki fogunk menni, és élő videótudósításokkal fogunk jelentkezni a nagy eseményről.
1: És szurkolni fogunk, mert hogy ahogy azt elmondta nekünk Nagy Balázs alpolgármester kedden, egy órakor indul Szarvasról a mezőny, és olyan 5:30, 5:30 ilyen környékére várják a befutókat, úgyhogy lehet kijönni egyrészt szurkolni, másrészt pedig paksi civil szervezetek fognak különböző produkciókat bemutatni ott az útvonalon.
2: Így van, ezeket úgyhogy is szemügyre veszük majd.
1: Is meg lehet nézni. Úgyhogy nagyon izgalmas lesz, és a következő napok is tök izgalmasak lesznek, így mert van. Holnap már kezdődik a Városnapja, Halott Pénz koncerttel, Kalapjakap koncerttel. Te melyikre mész?
2: Egyikre sem.
1: Nem már. Azt hittem, hogy Kalapjakabra legalább elmész.
2: Várok, hogy Gavi, de nem tudom, kik ezek az emberek. Igen, éri oda.
1: Jaj, mert nem témimpala, érted? Ma hát reggel játszottam.
2: Miért pont a témimpalát hozott fel? Most,
1: hát mit tudom én, mert ma reggel például volt.
2: Most már játszunk egy témimpalat reggelt. Az első egyébként.
1: Tényleg? Az első, hát
2: én szoktam külön témimpalát játszani, de hát az...
1: Aha.
2: Na, egyébként visszatérve, ettől függetlenül amúgy lehet, hogy around leszek holnap is, meg holnap után is, hiszen az Epic Városnapjás videó tudósításaink ezeken a napokon sem maradnak majd el.
1: Bizonyám, úgyhogy egész nap szolgálatban leszünk reggeltől estig. De nem baj, mi ezt szeretjük, imádjuk, úgyhogy tök jó. Na, és képzeld el, éppen most olvastam, és a Paks FM oldalán megosztásra is került, hogy egy nagyon cuki kislány, Magyarországnak egyetlen egy tiszteletbeli ifjú polgárőre van, ő pedig nem más, mint a bátaszéki Farkas Maja, és képzeld el, hogy a Tolna vármegyei rendőrfőkapitánynál járt, megnézhetik a hallgatók is, a Paks FM Facebook oldalán kiraktunk egy képet, nagyon cuki a kislány, és hát ennek kapcsán így ugye írja a beszámolóban a bátaszéki polgárőre egyesület, hogy a két hölgy hamar egymásra talált, és megtalálták a közös hangot, így az apuka, a büszke apuka, aki egyébként maga is polgárőr, már csak csendes szemlélője lehetett a beszélgetésnek. Nagyon cuki ez a hír.
2: Hát figyelj, tehát az apukája ugye polgárőr.
1: Aha.
2: Hát követi, de akkor, tehát érted, azért eldönteti, tudod, hogy ez érdekli-e vagy sem, ezek szerint pont az ő érdeklődése is mégis ilyen irányba megy. Azon gondolkozok, hogy nem lesz belőle egyszer hivatalos vagy hivatásos.
1: Hivatásos polgár, vagy rendőrkapitány.
2: Vagy rendőr akár, igen, mert úgy látom, hogy, tehát úgy látom, hogy tényleg ez az ő érdeklődése.
1: Igen, és ez tök jó. Hát, de általában így szokott lenni, te ezt mondtam is neked, mielőtt adásba kerültünk, hogy amikor valaki színházban nő fel, mert mondjuk az anyukája, nem tudom én, takarítóként dolgozik a színházban, és mindig ott van a gyerek, és igen, akkor egy idő után ő is színészethez kap.
2: Igen, persze. Hát ez nagyon fontos, hogy milyen impulzusoknak van kitéve.
1: Igen.
2: Mondtam itt nagy fontoskodva.
1: Igen, bár pont azon gondolkozok, hogy te például a sport impulzusának voltál kitéve.
2: Ez igaz, de nagyon kedves, és teljesen nyitott szülőknek is voltam egyben kitéve, akik pont az én minden impulzusaimat támogatták. És támogatják mind a mai napig. Szóval az, hogy ki voltam téve a futballnak, apukám révén, aki futballista, majd futballedzőként dolgozott, amíg én ott cseperedtem, de soha nem forszírozta ezt a dolgot. Amikor látta, hogy engem annyira ez nem érdekel, más témáink voltak. A zene például egy folyamatos közös pont természetesen. Olvasni meg imádtam, úgyhogy anyukámmal is a közös hang mindig megvolt ebből a szempontból is, úgyhogy
1: na hát van, akire hat, van, akire nem, de kislányra az mindenképpen hatott. Valószínűleg igen, az édesapjának a polgárőr szolgálata, mert hogy szeretett volna találkozni a rendőr főkapitány asszonnyal, aki erre nyitott volt, és hát ez is nagyon, nagyon cuki szerintem.
2: Ez csúcsélmény lehet egyébként.
1: Igen. Olyan cukik egyébként a gyerekek, amikor így a picik, és akkor a rendőrség, ez egy ilyen hú, wow, micsoda.
2: Na kíváncsi leszek egyébként, hogy ezen majd túllép, ahogy kinövi idézőjelbe, vagy pedig tényleg marad ezen az úton.
1: Hát kíváncsiak
2: leszünk. Most egy nagyon, ilyen, nagyon komoly érdeklődésnek tűnik.
1: Igen, nekem. Hát majd meg is kérdezzük. Én
2: hány
1: most
2: éves
1: terve.
2: Mit mondtál?
1: Hát akkor az nem derül ki, de hát szerintem ilyen nagyjából általános iskolás lehet a kép alapján, úgyhogy talán alsó tagozatos is, szóval még így a negyedikes korosztályig tudnám elképzelni, de majd megkérdezzük tőle, mert tervbe vettem, hogy megkérdezzük, hogy milyen volt ez a találkozó, és hogy tetszett neki, úgyhogy eljutunk hozzá.
2: Megbeszélgetni.
1: Persze.
2: Hívva megbeszélgetni. Ja. Különben is azt mondtad, hogy tehát az országban az egyetlen
1: ifjú polgárőr, igen.
2: Ifjú polgárőr? Mármint
1: egyetlen.
2: Tiszteletbeli.
1: Egyetlen, tiszteletbeli, igen, tiszteletbeli.
2: Ez is komoly, miért az egyetlen? Létezik ez?
1: Nem tudom.
2: Nem érdekel ez?
1: Nem tudom, fogalmam sincs, de hát majd ezt is megkérdezzük.
2: Kérdezzük ki a terveit.
1: Igen, meg az apukát is megkérdezzük, hogy
2: alap.
1: Hogy van ez?
2: Mert nem tudom, most megint sikerült betábláznod magad.
1: Mire gondolsz?
2: Mert te folyamatosan ezt csinálod, te embereket hívsz magadhoz a stúdióba, mert imádsz beszélgetni.
1: Meg másokhoz is hívok.
2: Igen.
1: Mondjuk most már hozzád? Nem, mert péntekenként egy jó kis csapattal.
2: Így van, nekem már van a beszélgető partnereim.
1: Igen.
2: Ide te már hozzánk ne hívjál senkit, már nem férnek be a stúdióba.
1: Igen, ugyanis Traster Ábnerrel és Bíró Zéténnyel hárman egy ilyen levezetésképpen
2: pofázós
1: egy
2: péntek.
1: Reggeli. Igen, pofázós péntek, ez jó, ez tetszik.
2: Nem, nekem annyira nem.
1: Neked nem?
2: A literál ugyan, de ezt ne tegyük hivatalosan. Ne adjál az Andinak ötleteket.
1: Jó, oké. Okay. Hát lehet, hogy mi mindjárt ír is ránk, hogy ilyeneket ne mondjatok.
2: Szokott, így van. Kemény, rövid pórázon vagyunk tartva.
1: Igen,
2: mondhatjuk.
1: Igen.
2: Na
1: de visszatérve, bocsánat, még azért picit az előző témánkra, mert hogy azt mondjuk el a hallgatóknak, hogy 9 óra óta már az új templom út is le van zárva, a Kishegyi út az már reggel 5:30 óta le van, szóval arra most nem nagyon lehet közlekedni, építik ki itt a Tour de Hongrie befutóját, és ebből ennek az okán egyébként a busz is egy kicsit eltérített útvonalon fog közlekedni a mai napon, úgyhogy senki ne lepődjön meg, és mindenki bírja ki ezt az egy napot, ennyi a kérésünk. 22 órára elméletileg mindent el fognak bontani, és minden visszaáll, és a holnapi napon pedig, amire szintén szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy aki szeretne jönni a Halott Pénz koncertre, az jöhet busszal is, és mehet haza is busszal, mert hogy be fogja várni a Paksi Közlekedési Kft. A koncert végét.
2: shuttle?
1: És 23 ja. óra, igen, 23 óra 15 perckor, ha jól emlékszem, akkor megy az utolsó busz, úgyhogy még haza is lehet menni a buliból.
2: Megőrlök.
1: Ez tök jó egyébként, hát ez én ezt tök szeretem.
2: Így van, ez nekem is bőven szimpatikus.
1: Foci meccseknél is van ugye meccsjárat.
2: Persze, persze.
1: Még a kosárlabdát kéne egyszer ki megcsinálni, így, hogy mondjuk aki nem a lakótelepre. Arra még nem láttam meccsjáratot, bevallom őszintén. Aztán lehet, hogy volt.
2: Gyakoroljunk nyomást.
1: Emlékszem. Ja, nem ezzel a célom, mondom, ötleteket adunk.
2: Mi ötleteket
1: adunk? Jó lenne.
2: Hát
1: most figyelj, az Arany János utcából szépen valaki jön kosármeccsre, eljön busszal, és hazamegy. És akkor nem a...
2: Remélem, hogy ezt sokan hallgatják, és egyet értenek, és akkor valami történt.
1: Így van. De legfőképpen, hogy a közlekedési Kft. Hallgatja. Valaki onnan hallgassa ezt a ma reggelt. Na, figyelj!
2: Gabi?
1: Mivel készülsz? Van már valami?
2: Hát én mindig spontán leszek.
1: Jaj!
2: Mindig eltévesztem.
1: Mindig eltévesztem, mert most így beültél hozzám, és tök cuki vagy, hogy bejöttél. Nagyon, nagyon jó fej vagy egyébként. Tényleg, mert hogy Vivi fog majd utánam következni, és ő fogja hozni itt a jó kis lágereket, kivéve dél és egy óra között, mert akkor visszavesztem egy kicsit a keverőpultot, és ezen a héten bizony úgy döntöttem a Városnapja jára tekintettel, hogy olyan paksi zenekarokat hozok, akiknek tök jó kis számaik vannak, és a kedvenc dalaimat közülük el fogom hozni.
2: Best of Paks.
1: Best of Paks, bizony.
2: Történni ezúttal egy rendhagyó Best of kedvencek úrra Gabitól egyenesen, akinek a szociális érzékenysége arra vette rá, hogy fantasztikus paksi előadókat sorakoztasson fel Dietől egyik.
1: Bizony, és egyet már mutattam is nektek, ami lesz, az pedig ugye nem más, mint a Soul Food-tól a kiút, viszont hát emellett lesz még Origami, Zulbert Gébert projekt, másképp zenekar, New Standard projekt, Pirkadat, Pistiest, minden lesz.
2: Paks színe virága.
1: Egyébként tök színes a paksi kulturális paletta, tehát nagyon, nagyon sok zenekar van, de legalábbis én nem tudok mondjuk Szekszárdon ilyen sok zenekarról, lehet, hogy
2: de
1: van.
2: De annyira nem is vagy arra ismerős, mint Pakson, tehát hogy azért
1: hát
2: lehet,
1: csak
2: hogy...
1: ott dolgoztam évekig. Végül.
2: Jó, és tényleg nincs Szekszárdon?
1: Hát van azért, van például Neon Verebek, meg hát így a nagyok közül a Proszektúra, de ugye, igen.
2: Úristen, hát imádom. Ezt most hallom először, hogy Neon Verebek. De igen. Egyébként pont vállalhatatlan számcímeken gondolkodtunk. Vagy nem számcímeken, hanem az együttes neveken.
1: És pedig?
2: Valamelyik nap. És például van egy olyan ilyen férfagyasztó metal zenekar, aminek egész egyszerűen az, ami Mammoth Grinder, tehát mamut daráló.
1: Jézusom! Borzasztó egyébként. Ma reggel Tar Sándor Taci

0: lehet elolvasni.
1: Igen.
0: Ilyen krikiszkrakszok is.
1: Igen.
0: De hát annak is megvan a kis ikonográfiája, meg kultúrája. Most annyira én sem vagyok otthon ebben, de nagyon érdekes, hogy a zene az ebben az irányba is elment.
1: Igen. Már csak így jó magában ez. Hát én sem vagyok. Egyébként a rockzenét szeretem, de ezt a nagyon zúzós metal zenét nem igazán, és viszont Taci annyira kedv csináló módon mondta el, hogy a norvég black metal, így, úgy, ízé, nem tudom, hogy kedvet kaptam ahhoz, hogy belehallgassak, és aztán utána viszonylag gyorsan.
0: Persze, de érdemes elkalandozni. Hát most a black metal-al kapcsolatban például, igen, tehát ez egy nagyon sötét világ volt már ott a kezdetén, de azért van benne erő. Az is érdekes, hogy a metálon belül is vannak ezek a különböző vadhajtások, alműfajok, amik egészen megkülönböztethetőek, hogyha az ember egy kicsit belássa magát, de hát ez egyébként mindenben így van.
1: Igen. Amúgy. Hát például tavaly, azt hiszem tavaly voltam rockmaratonon, mert az egyik egykori tanítványom egy death metal zenekarban játszik, és hát meghallgattuk őket. Hú, azért ott is kapaszkodj meg.
0: Ja, ja. Jó, de élőben az nagy dinamikában, meg nem tudom, kemény élmény. Azért.
1: Igen.
0: Tehát csak mondjuk mit mondanám, egész álló nap, vagy ilyesmi.
1: Hát igen, így nagyjából egy ilyen percig.
0: Gabit elcsavított egy másik stage.
1: Igen.
0: Persze, hallottam a koncertet, ott voltam egész végig, elő nem is láttad?
1: De végighallgattuk.
0: Tisztességesen végighallgattuk.
1: Mondtam is a Petinek, hogy hát figyelj, nem ez lesz a kedvenc műfajom, az biztos, de tök cukik voltak, meg jó, még egy fiatal kis 18-23 éves gyerekekből álló.
0: Ott nyomták?
1: Igen.
0: Tényleg?
1: Bizony.
0: Hoppá.
1: Igen, ők dunaújvárosiak egyébként.
0: Van craft, meg power.
1: Igen, van, abszolút van. És délelőtt 11-kor volt, ha jól emlékszem, hogy valahogy így valami korai időpontban volt, lehet, hogy délután egy valami ilyesmi a koncert.
0: Ez volt a
1: és
0: matini.
1: ehhez képest egyébként a színpad előtt egész sokan álltak, és pogóztak, és nem tudom. Szóval, jó, én egy kicsit azért hátrébről néztem.
0: Na, de hát, hogy pogóztál inkább?
1: Nem, én nem pogóztam, én féltem a fogaimat.
0: Cuki vagy, Gabi. Egyszer elviszlek valami nagyon durva koncertet. Okay. És élőbe tudósítjuk a reakcióidat a Paksafem hallgatóinak.
1: Jó, figyelj, én benne vagyok.
0: Ez katasztrófa turizmus.
1: Na jól van, Levi. Akkor most szerintem átadjuk a terepet Vivinek, aki mindjárt érkezik, és átveszi tőlünk, és akkor dél és egy óra között még érkezem vissza, de nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt ma reggel velünk, és akkor most egy Kathleen Tarver dallal folytatjuk, Wonderful Crazy, ez egy 2014-es sláger, és utána
0: sláger.
1: Még jön, hát nem egészen black metal, ez inkább egy ilyen dallamos pop, amerikai pop, és utána pedig Mester Tamástól a Let's Just Run Now azt a dalt hozom, ami viszont egy tök jó kis, hát az ilyen rockosabb sláger, úgyhogy ha már rock, akkor azt is hozok egy nektek, és akkor Vivi átveszi a terepet, köszi, hogy velem tartottatok, ez volt az Élesztő Harmad Gabival, velem legközelebb, holnap a szabad péntekben találkozhattok, és a mai napon délután a Tour de Hongrie-ról jelentkezünk Levivel.
0: Személyesen.
1: Na, sziasztok! Wake up.
2: Mindenki felébredt! Wake up. Akkor irány dolgozni! Élesztő! Holnap reggel is veletek!

0: FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
1: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
2: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
3: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: Szép napot mindenkinek, én Takács Nagy Vivi vagyok, ti pedig a Paks FM rádiót hallgatjátok. Szokásosan kettőig én leszek veletek, hozom a jó zenéket, meglessük hamarosan, milyen időjárás várható a mai napon az időkép előrejelzése szerint, az óra végén pedig jönnek a közlekedési hírek. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartsatok vele, most viszont megyünk tovább Loival, tőle pedig szóljon The Way I Want It 2024-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

De Shazaria és Young Fly közöse szólt a Ram Pa Pa Pam 2023-ból, mi pedig már is nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk a mai napon az időkép előrejelzése szerint. Kezdetben a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számíthatunk majd napos időre, majd napközben egyre több felé felhő zavarhatja meg országszerte a napsütést. Délután nyugaton és északnyugaton záporok, helyenként zivatarok kialakulhatnak, majd este a Dunántúlon már több felé várható csapadék. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként pedig megerősödik. A reggeli hideg időjárás után a délutáni órákban a legmelegebb hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul, majd reménykedünk benne, hogy nálunk azért ez a 20 fok körüli hőmérséklet megadja magát, és napos időre számíthatunk. Délután még jövök egy időjárás jelentéssel, ahol megnézzük, hogy a holnapi napon, azaz pénteken milyen időjárás várható. Addig is hallgassátok a Paks FM-et, megyünk is tovább, mi a jó zenével. Szóljon most Don Toliver-től és Doja Cat-től a Lose My Mind 2025-ből.

0: Közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinformó oldala. Elsőként az M6-os autópályát nézzük Budapest felé, a 18-as kilométernél lévő Érd-Észak-Ipar terület csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágat is lezertek. A 20-as kilométernél lévő Diósd ér centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Érdnél a 22-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sávon halad. Ehhez kapcsolódóan Budapest felé a 22-es jelű Érd dél Martonvásár csomópont felhajtóágát is lezárták, helyette a 20-as kilométernél lévő Diósd ér centrum csomópontban lehet a főváros felé vezető irányba felhajtani. Az Ivándárda felé vezető oldalon a 164-es kilométernél lévő benzinkutas Geresdi pihenőhelyet burkolatfelújítás miatt lezárták, a határ felé az utolsó tankolási lehetőség a 134-es kilométernél lévő Fácánkerti pihenőhelyen van. Bátaszék után a B és C alagút között a dilatációs szerkezetet javítják a 168-as és a 169-es kilométer között, a Pécs felé vezető oldalt pedig lezárták, a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. A Hímesházi Völgyhídon a 180-as és a 182-es kilométer között a burkolatot javítják, itt a főváros felé vezető oldal van lezárva, és a Pécs felé vezető oldalon járható egy-egy sáv. A 6-os főúton a 66-os főúti után Szekszár térségében aszfaltoznak, a 143-as és a 144-es kilométer között félpályás lezárásra és napközben jelzőrös irányításra számítsanak. A munkavégzés során technológiai szünetek tartása szükséges az aszfalt hűlése és a munkagépek munkaterületen történő mozgása miatt, ezért időszakosan napközben hosszabb korlátozások és torlódások várhatók. Az 51-es főúton Fogtőnél a 112-es kilométernél útépítés miatt a fél útpályát lezárták. Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton a 108-as és a 111-es kilométer között kaszálás zajlik, mindkét irányban útszükület várható. Paks-Nagydörög-Sárszentlőrinc összekötő úton a 2-es és a 3-as kilométer között burkolat tisztítása zajlik, szintén mindkét irányban útszükület várható. Kalocsa-Dunaszentgyörgy másodrendű főúton a 13-as és a 15-ös kilométer között árokpatka és szegély rendezés zajlik, mindkét irányban útszükület várható. Szerencsére a környékünkön nem látok balesetet, vezessetek ti is óvatosan, vigyázzatok az utakon, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
3: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
4: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Május végéig meghosszabbítják Lengyelországban az üzemanyag árak jövedéki adójának és áfájának átmeneti csökkentését, valamint a kötelező árplafont is magában foglaló intézkedéscsomagot, jelentette be szerdai sajtóértekezletén Andrzej Domański pénzügyminiszter értesült az MTI. A vonatkozott törvény március végén lépett hatályba, az intézkedéseket a közel-keleti konfliktusnak az üzemanyag piacra gyakorolt negatív hatásai enyhítése véget vezették be, és legutóbb április végén hosszabbították meg május 15-éig. Vasarely Don't Go Home címmel nagyszabású kiállítást nyílik a mai napon a neokortárs művészeti térben. Viktor Vasarely születésének 120. évfordulója alkalmából adta hírül az MTI. A szeptember 19-éig látható tárlat a 60-as, 70-es évek hazai kísérletező művészetének nézőpontjából vizsgálja az optárt világhírű mestere Viktor Vasarely hatástörténetét. A Tour de Hongrie kerékpárverseny miatti útlezárások következtében a mai napon menetrendváltozás lép életbe Pusztahencse és Paks között. A reggeli és délutáni 54-55-ös járat esetében a Paks Árnyas utcai megálló helyett ideiglenesen a Paks Ifjúságúti megállóban áll meg a busz. A módosítás a 7 óra 10 perckor induló reggeli és a 15 óra 55-kor induló délutáni járatot érinti. Györkön község önkormányzata közösségi oldalán tájékoztatja a lakosságot, hogy megkezdődtek a Pincehegyen a versenyképes járások program támogatásából megvalósuló fejlesztések, amelyekre több mint 10 millió forintot nyert a település. A beruházás keretében zenekari filagória, nézőtér és új elektromos hálózat épül, a munkálatok várhatóan június közepéig tartanak. Május 8-án este a Dunaföldvári Várfafaragó galériájában a Békés Megyei Népművészeti Egyesület kiállítás megnyitójára került sor. A tárlaton színekbe faragott múlt címmel Békés Vármegye festett bútorai és fafaragásai láthatók. A kiállítás megnyitón a Dunaföldvári Sárdi János Alapfokú Művészeti Iskola Violák Népdal csoportja adott műsort. A kiállítás cél János etnográfus, fafaragó, népi iparművész nyitotta meg. Köszöntőt mondott Pataki Dezső, a Dunaföldvári Művelődési Központ igazgatója, aki kiemelte 2026 egy jubileumi év, sőt kettős jubileum.
6: 50 éve működik múzeum a Dunaföldvári Várban, és így 30 éve van kiállító tér. térként a Fafaragó Galéria. Nem is igazi kiállított teremnek épült ez az épület, hanem eredetileg kőtárnak. Azok a római erődítmény kövei kerültek volna ide, amiket a Dunában találtak Bölcske és Madocsa között, de aztán végül is a kövek Madocsára kerültek. Itt meg volt egy félbehagyott kőtár, amiből aztán Csepel István Fafaragó népi iparművész, dunaföldvári illetőségű alkotó és egy lelkes csapat jó voltából végül is aztán egy kiállító tér lett, amit a kezdetektől a fafaragásnak, a faművességnek szántak, de aztán ennek egy kicsit kibővült a portfóliója.
5: A népművészet számosága mutatkozott már be az elmúlt 30 év alatt a Fafaragó Galérián. A Békés Megyei Népművészeti Egyesület kiállítása is egy sorozat része, folytatta Pataki Dezső.
6: Jó pár évvel ezelőtt elhatároztuk, hogy megpróbáljuk bemutatni Magyarország tájegységeinek a népművészetét. A Megyei Népművészeti Egyesületeken keresztül. Ha jól számoltam, akkor összesen 12 ilyen kiállításunk volt. Ebben ugye többször volt Tolna megye, többször volt Fejér megye, szinte az ország összes megyéje, azért vannak még fehér foltok, és így érkeztünk el most Békés megyéig.
5: Szél János etnográfus, Fafaragó népi iparművész, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület vezetőségének tagja arról beszélt a megnyitón, hogy a kisebb mozgatható tárgyakat hozták el a kiállításra.
7: Előszeretettel dolgozunk nagyméretű kültéren elhelyezett alkotásokon, kötött kapukon, kapumúzeum, emlékoszlopok. Ide nyilván a kisebb tárgyakat hoztuk el, különböző székek, különböző tékák, fűszertartók, órák, és természetesen van olyan része is a kis plasztika. A bútorfestők pedig most keresik a saját útjukat, mert azon kívül, hogy nagyon sokat dolgoznak olyan közösségi terekben, mint a templomok, közösségi házak, próbálnak elkészíteni a hétköznapokba beépíthető a lakáskultúrába, a lakás szépítésébe kitehető dolgokat.
5: A Dunaföldvári Vár 50 program sorozathoz idén számos program kapcsolódik. A Békés Megyei Népművészeti Egyesület Színekbe faragott múlt című Békés Vármegye festett bútorai és fafaragásai kiállítása késő őszig látogatható a Dunaföldvári Vár Fafaragó Galériájában.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Gabi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem mindenkinek jól telik a délelőttje. Én ebben az órában is hozom nektek a jó zenéket, aztán meglássuk, hogy milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön. Hozok nektek két tudósítást is Pálfi Kati kolléganőmtől. Az egyik a Paksi Városi Múzeumban megtartott madarak és fák napjához kapcsolódó családi napról fog érkezni, a másik pedig a Dunaföldvári Vár Fafaragó galériájában egy kiállítás nyílt, hogy milyen az hamarosan megtudható. Hozom még a mai nyereményjáték kérdését is, és az óra végén jönnek a közlekedési hírek. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartsatok velem, most pedig jöjjön Jude Law és Berta Lami közöse az Állat 2021-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összeköt.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Május 15-én Kovács Gergő dalestjét hallhatjátok a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvény termében, melyben közreműködik a Ritmo Sportánc Egyesület táncosai, valamint Málinger Anita énekesnő és Pranner Tamás zongora művész is a vendég fellépők között van. Ezt 19 órakor tekinthetitek meg. Május 15-én és 16-án a Simon Tornyai Vár nap lesz, melyen rengeteg családi program lesz megtekinthető, és rengeteg programon részt lehet venni. A május 16-ai estén 8 órakor a Zaporecs zenekart hallhatjátok, melynek helyszíne a Simon Tornyai Vár tere lesz. Május 18-án a Kalocsai Színházban egy jó kis darabot láthattok, Szemenszedett igazság, avagy Hazudni tudni kell címmel, melynek szereplői nyerte Zsuzsa, Fogarasi Bernadett, Egyházi Kéza és Várfarvi Sándor lesz. 19 órakor láthatjátok ezt a darabot. Május 20-án Abba és Boniem koncertsó lesz Ladinek Judittal, Fésűs Nellivel és Détár Enikővel Pakson a Csengeiben 19 órakor. Remélem, tudtam segíteni a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: És már érkezik is Páfi Kati kolléganőm tudósítása. Első alkalommal tartottak a Paksi Városi Múzeumban a Madarak és Fák napjához kapcsolódóan családi napot. A kellemes tavaszi időben már nem csak benti foglalkozások voltak, hanem az udvaron is lehetett a témához kapcsolódó játékokkal játszani, melyekkel a természetvédelemre hívják fel a figyelmet. Pekárikné Bakó Eszter múzeumpedagógussal kolléganőnk beszélgetett, ezt hallhatjátok most.
2: Itt vagyunk ismételten a Városi Múzeumban, ahol hát nagy gyereksereg most már lassan azért szállingozik hazafelé, így déltájban, dél és egy óra környékén. Nagyon szép alkotásokat készítettek a gyerekek, és úgy látom, nagyon-nagyon jól érezték magukat. A Madarak és a Fák napja alkalmából rendezett családi napotokon. Pekárikné Bakó Eszter az, akivel beszélgetek, hogy mi az, amivel vártátok ma a gyerekeket, illetve szüleiket, a családokat?
3: A családokat sok színes programmal váltuk. Különböző alkotási lehetőségek közül lehetett választani. Készíthettek madarakat, különböző típusú

0: magokból készíthettek csigát, ehhez is különböző magokat használtak fel a gyerekek, térbeli alkotásokat is készíthettek, szintén madaras alkotásokat. De készültünk népi játszótérrel, ez nagyon népszerű a családi napjainkon, és udvari festéssel is készültünk. Tehát hagyományosan minden családi napunkon van keresőjáték, amely nagyon népszerű a gyerekek körében, melynek jutalma egy madárkex volt ezúttal. Elbújt madarakat keresgélhettek a kiállító tereinkben.
1: Szabadtéren is volt most foglalkozás?
0: Igen, szabadtéren is volt foglalkozás. Az udvari festés során arra kértük a gyerekeket, hogy madarak és a fák napja alkalmából madaras alkotásokat készítsenek, illetve jelenítsék meg azokat az életközösségeket, amelynek a fák és a madarak is részei. Illetve volt egy felhívásunk is, a gyerekektől kértünk rajzokat, melynek jutalma egy zsákba macska volt.
1: Legközelebb mivel készül a Városi Múzeum?
0: A következő nagyobb rendezvényünk a múzeumok éjszakája lesz, június 20-án. Sok szeretettel várunk minden érdeklődő felnőttet, gyermeket, családot. És a másik nagyobb rendezvényünk a Paksi Metszett születésnapja lesz. 10 éves a kiállításunk, és ebből az alkalomból szeptember 26-án egy családi napot szervezünk.
2: A következőben a 6 éves Kunya Vencelt hallhatjátok, aki az Ötvös utcai óvodába jár, és rendszeres látogatója a Paksi Városi Múzeumnak édesanyjával és testvérével.
3: A múzeumban vagyunk, kerestem csontvázakat, játszottunk sokat, főztünk. Festettem egy nagyon szép képet. Ugye kirakták, amit otthon csináltunk. Az egyiket közülök én csináltam az őzikéset, és azt az óvodába csináltam, anya meg azt otthon csinálta, azt a szépet.
1: Ez a nagy kép, ami előtt fotózkodtunk is az előbb, gyönyörű szépre sikerült. Mik vannak ezen a képen, miket festettél rá?
3: Festettem rá 3 fát, egy barlangot, viharfelhőt, házat, napocskát, tengert, naplementét.
1: És azt tudod, hogy most milyen napot ünnepelünk? Aminek apropójából festettétek ezeket a gyönyörű festményeket?
3: A fák és a madarak napját.
1: És ez miért fontos szerinted, a fák és a madarak napja?
3: Azért, mert a madarakat védik a fák.
1: És mi emberek hogyan tudjuk védeni a fákat meg a madarakat, azt tudod?
3: Úgy, hogy a madaraknak kirakunk madárretetőbe magot, a fákat meg úgy védjük, hogy locsoljuk őket, védjük őket, és senki ne vágja ki.
4: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: És már érkezik is Páfi Kati kolléganőm következő egyben utolsó tudósítása a mai napra. Május 8-án este a Dunaföldvári Vár Fafaragó galériájában a Békés Megyei Népművészeti Egyesület kiállítós megnyitójára került sor Színekbe faragott múlt címmel Békés Vármegye festett bútorai és faragásai láthatók. A kiállítás megnyitón a Dunaföldvári Sárdi János Alapfokú Művészeti Iskola Violák népdal csoportja adott műsort. A kiállítást Széli János etnográfus, fafaragó népi iparművész nyitotta meg. Köszöntött mondott Pataki Dezső, a Dunaföldvári Művelődési Központ igazgatója, aki kiemelte, 2026 egy jubileumi év. Ezt hallhatjátok most.
2: Színekbe faragott múlt, ezzel a címmel nyílt kiállítás Dunaföldváron a Fafaragó galériában, mégpedig Békés megye festett bútorai és faragásai. Azok, amik tulajdonképpen itt a kiállító térben ki vannak állítva. A mai naptól, és ha jól tudom, egészen kora őszig, tehát októberig látogatható maga ez a kiállítás, Békés megyei kiállítás. Aki pedig itt van velem beszélgető partnerként, Pataki Dezső, a Városi Művelődési Központ igazgatója. Akit arról kérdezek, hogy ugye itt vagyunk a várban, idei év az tulajdonképpen vár 50-ről szól, mert hát ugye 50 éves a vár. És nagyon-nagyon sok program kapcsolódik ehhez, már eddig is voltak programok, maga ez a kiállítás is tulajdonképpen ehhez kapcsolódik, illetve lesznek is még. Megye az már többször bemutatkozott, illetve több megye is itt a Fafaragó galériában.
3: Igen, nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Valóban ez egy jubileumi év, de aztán közben itt a napokban rájöttem, hogy egy kettős jubileum, hiszen az a kiállító tér, ahol most a Békés megyei gyönyörű szép kiállítás látható, a Fafaragó galéria, pont 30 éve nyílott meg 1996-ban, úgyhogy ezt is gyorsan hozzácsaptuk a kettős jubileumhoz, mert valóban 50 éve működik múzeum a Dunaföldvári Várban, és így 30 éve van kiállító térként a Fafaragó galéria. Nem is igazi kiállító teremnek épült ez az épület, hanem eredetileg kőtárnak. Azok a romai erődítmény kövei kerültek volna ide, amiket a Dunában találtak Bölcske és Madocsa között, de aztán végül is a kövek Madocsára kerültek. Itt meg volt egy félbehagyott kőtár, amiből aztán Csepel István fafaragó népi iparművész, dunaföldvári illetőségű alkotó és egy lelkes csapat jóvoltából végül is aztán egy kiállító tér lett, amit a kezdetektől a fafaragásnak, a faművességnek szántak, de aztán ennek egy kicsit kibővült a portfóliója, és tulajdonképpen nem csak fafaragás, faművesség nagyon sokszor mutatkozott be egyébként ebben a térben, de a népművészetnek a legtöbb ága mindenféle szempontból. És ahogy mondtam is, ez a mai kiállítás is egy sorozatnak a része, hiszen jó pár évvel ezelőtt elhatároztuk, hogy megpróbáljuk bemutatni Magyarország tájegységeinek a népművészetét a megyei népművészeti egyesületeken keresztül. Ha jól számoltam, akkor összesen 12 ilyen kiállításunk volt, ebben ugye többször volt Tolna megye, többször volt Fejér megye, szinte az ország összes megyéje, azért vannak még fehér foltok, és így érkeztünk el most Békés megyéig, tehát ez a mostani kiállításról ennyit kell tudni. És valóban 50 éves a vár, ugye akkor még csak a vártorony volt, mint múzeum, akkor még múzeum, ugye a kategória azóta változott, most már nem múzeum, hanem közérdekű muzeális kiállító hely, hiszen a múzeumnak vannak olyan kritériumai, amivel mi nem rendelkezünk, tehát régész, muzeológus, saját gyűjtőkör, stb. Tehát mi nem vagyunk múzeum, hanem muzeális kiállító hely, de ez csak ilyen szakmai apróság. És hát természetesen ott is készül egy kiállítás, amit május 21-én fogunk megnyitni. Csonkatoronyból múzeum. Ez lett volna a munkacím egyébként a kiállításnak, de aztán végül is úgy döntöttünk, hogy ezt megtartjuk, hiszen hosszú-hosszú éveken, évtizedeken keresztül csonkatoronyként emlegették ezt a vártornyot. Hát az eredeti funkcióját egyébként már régen elvesztette, most a történelmi dologban nem nagyon akarok belemenni. Ugye magtár volt benne, börtön volt benne, aztán tűzész is pusztított, és köznyelven csak csonkatoronyként élt, és aztán 76-ban. Hála Istennek az akkori kulturális vezetés látott benne fantáziát, és egy nagyon impozáns és szép tervezési és kivitelezési folyamat által ugye múzeum lett belőle, és azóta múzeumként látogatható.
1: Széli János etnográfus, fafaragó népi iparművész, a Békés megyei Népművészeti Egyesület vezetőségének tagja arról beszélt a megnyitón, hogy a kisebb mozgatható tárgyakat hozták el erre a kiállításra.
4: Előszeretettel dolgozunk nagyméretű kültéren elhelyezett alkotásokon, kötött kapukon, kapumúzeum, emlékoszlopok, tehát minden olyan dolgot, ami egy-egy közösség számára fontos lehet, hosszú időn keresztül is, haranglábat például, teleggerendásra, kondorosra, a népfőiskolára. Ide nyilván a kisebb tárgyakat, tehát azokat a tárgyakat hoztuk el, ami évek folyamán megmarad egy-egy alkotónál, és ilyenkor ki tudjuk állítani.
2: Ide a kisebb tárgyakat hozták el, és hát gyönyörű fafaragványok vannak, nagyon szép festett fa eszközök. Mi jellemzi a művészetüket, a fafaragó művészetüket?
4: Most a fafaragóknál ugye, amit elhoztunk, elsősorban használati tárgyakat hoztunk, ami a hétköznapokban is használható, különböző székek, különböző tékák, fűszertartók, órák, és természetesen van olyan része is a kis plasztika. A bútorfestők pedig most keresik a saját útjukat, mert azon kívül, hogy nagyon sokat dolgoznak olyan közösségi terekben, mint a templomok, közösségi házak, próbálnak elkészíteni a hétköznapokba beépíthető a lakáskultúrába, a lakás szépítésébe kitehető dolgokat, és például falé óra kulcstartó, illetve kifejezetten a képi megjelenítés, amikor dekorációs céllal egy-egy lakás díszítését is szolgálhatja.
1: A Dunaföldvári Vár 50 programsorozathoz idén számos program kapcsolódik. A Békés Megyei Népművészeti Egyesület Színekbe Faragott Múlt című Békés Vármegye festett bútorai és faragásai kiállítás késő őszig látogatható a Dunaföldvári Vár fafaragó galériájában.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

0: mindjárt folytatjuk. A Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
2: Reklám.
3: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
4: Mi lenne, ha a kedvenc zenekarod nem csak a színpadról integetne, hanem ott állna melletted egy közös fotón? A Paks FM mindezt most valóra váltja. Játsz velünk és nyerd meg egy exkluzív fotózkodást a Halott Pénz zenekar tagjaival a május 15-i Paksi Városnapi koncerten.
5: Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerak.
4: Figyeld a játékok kérdéseit hétfőtől csütörtökig a Paks FM Facebook oldalán, mert tiéd lehet az egyik napi nyeremény, egy különleges paksi ajándékcsomag, és ha igazán szerencsés vagy, a végén te mosolyogsz majd a közös fotón. Paks FM, ahol az élmények életre kelnek.
6: Paks, készen állsz a jövőre? Május 16-án a Városnapján a Suzuki Barta is kitelepül, hogy valami igazán különlegeset mutasson. Gyere el a standunkhoz és ismerd meg test közelből az új korszak hírnökét. Bemutatkozik a teljesen elektromos Suzuki e-Vitara. Stílus, innováció és zöld energia. Találkozzunk május 16-án Paks szívében. Suzuki Barta. A garancia.
0: Reklámot hallottatok.

0: Mi lenne, ha a kedvenc zenekarod nem csak a színpadról integetne, hanem ott állna melletted egy közös fotón? A Paks FM mindezt most valóra váltja.
1: És már hozom is nektek a mai nyereményjáték kérdését is. Ugye tudjátok, a város napja alkalmából játszunk, és értékes nyereményeket lehet tőlünk nyerni. Minden nap kisorsolunk egy paksi ajándékcsomagot, valamint ma este kisorsoljuk a fődíjat is, ami azt jelenti, hogy a Halott Pénz zenekarral lehet majd fotózkodni a holnap este tartandó koncertjük előtt, szóval mindenképp játszatok velünk. A kérdésem a következő. Milyen díjat nyert el a Halott Pénz zenekar először 2014-ben? A. Petőfi zenei díj, vagy B. fonogram díj. A helyes megfejtéseket ezúttal a Facebook oldalunkon található játék posztjánál várom. Játszatok velünk, sok sikert kívánok nektek, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Figyeld a játékok kérdéseit hétfőtől csütörtökig a Paks FM Facebook oldalán, mert tiéd lehet az egyik napi nyeremény, egy különleges paksi ajándékcsomag, és ha igazán szerencsés vagy, a végén te mosolyogsz majd a közös fotón. Én

0: Közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinformó oldala. Elsőként az M6-os autópályát nézzük Budapest felé, a 18-as kilométernél lévő Érdészak iparterület csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágat is lezertek. A 20-as kilométernél lévő Diósd ér centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Érnél a 22-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sávon halad. Ehhez kapcsolódóan Budapest felé a 22-es jelű Ért Dél-Martonvásár csomópont felhajtóágát is lezárták, helyette a 20-as kilométernél lévő Diósd Ért centrum csomópontban lehet a főváros felé vezető irányba felhajtani. Az Ivándárda felé vezető oldalon a 164-es kilométernél lévő benzinkutas Geresdi pihenőhelyet burkolatfelújítás miatt lezárták, a határ felé az utolsó tankolási lehetőség a 134-es kilométernél lévő Fácánkerti pihenőhelyen van. Bátaszék után a B és C alagút között a dilatációs szerkezetet javítják a 168-as és a 169-es kilométer között, a Pécs felé vezető oldalt pedig lezárták, a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. A Hímesházi Völgyhídon a 180-as és a 182-es kilométer között a burkolatot javítják, itt a főváros felé vezető oldal van lezárva, és a Pécs felé vezető oldalon járható egy-egy sáv. A 6-os főúton a 66-os főúti után Szekszár térségében aszfaltoznak, a 143-as és a 144-es kilométer között félpályás lezárásra és napközben jelzőrös irányításra számítsanak. A munkavégzés során technológiai szünetek tartása szükséges az aszfalt hűlése és a munkagépek munkaterületen történő mozgása miatt, ezért időszakosan napközben hosszabb korlátozások és torlódások várhatók. Az 51-es főúton Fogtőnél a 112-es kilométernél útépítés miatt a fél útpályát lezárták. Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton a 108-as és a 111-es kilométer között kaszálás zajlik, mindkét irányban útszükület várható. Paks-Nagydorog-Sárszentlőrinc összekötő úton a 2-es és a 3-as kilométer között burkolat tisztítása zajlik, szintén mindkét irányban útszükület várható. Kalocsa-Dunaszentgyörgy másodrendű főúton a 13-as és a 15-ös kilométer között árokpatka és szegélyrendezés zajlik, mindkét irányban útszükület várható. Szerencsére a környékünkön nem látok balesetet, vezessetek ti is óvatosan, vigyázzatok az utakon, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt!

0: slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Paks, Dózsa György út 37.
2: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
3: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A BBC szerdai értesülései szerint a mai napon várhatóan megindul a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás a kormányzó munkáspárton belül. Keir Starmer kormányfő kihívója Wes Streeting egészségügyi miniszter lesz, közölték Streeting közeli munkatársai a brit közszolgálati médiatársasággal. Az MTI értesülései szerint Starmer elmozdításához első lépésként az szükséges, hogy az alsóházi Labour frakció tagjainak 20%-a 81 képviselő előterjesszen egy közös nyilatkozatot, amelyben megnevezik az általuk pártolt utódjelöltet. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írt a Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerdán a Facebook oldalán. A politikus hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Gajdos László bejegyzésében arra is kitért, hogy a minisztérium célja átalakítani az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Holnap veszik kezdetét a városnapi programsorozat Pakson az Ürgemezei Pihenőparkban. A kétnapos rendezvény első napján délután 17 óra 40 perckor a Fúsúz kerékpároz a gyermekedért verseny eredmény hirdetésével kezdődnek meg a programok, majd a koncertek következnek, mondta el Patkós Attila, a Csengely Dénes Kulturális Központ munkatársa, aki a rendezvénytér elhelyezéséről, a sztárvendégek kiválasztásáról és a parkolási lehetőségekről is beszélt rádió.
5: 18 órakor a gyermekeknek kedveskednénk egy kalapjakap koncerttel. Ez a szánkódon melletti kis ligetes rész előtt lesz elhelyezve egy kis színpad, és ott lesz a koncert, majd ezt követően 8 órakor pedig a halott pénz érkezik majd a nagy színpadhoz, ami pedig az Ürgemező másik felén van elhelyezve, a tavalyi évhez hasonlóan teljesen ugyanúgy lesznek elhelyezve a színpadok. Közös ötletelés szüli meg ezeket a dolgokat. Próbálunk úgy előadókat választani, hogyha több is van, hogy akkor a fiatalabbaknak is, idősebbeknek, kicsit idősebbeknek is, vagy régebb óta fiataloknak is legyen megfelelő előadó. Ugyanúgy az Asse sportcsarnok melletti területen, a strandnál, az Ürgemezőn mindenhol lesznek parkolóhelyek elkülönítve, és akkor ezt nagyon szakértő kollégák fogják majd rendezni, hogy mindenki kényelmesen és zökkenőmentesen tudjon majd parkolni.
4: A szombati napon a városnapi felvonuláson közel 900 fős résztvevő várható, de a főzőversenyre és a civil sátrakkal való megjelenése is nagyon sokan jelentkeztek, mondta el Fritz Ildikó, kulturális szervező.
6: A halászlé főzőversenyre 42 csapat nevezett idén, 39 civil sátor fog állni, ez picit több, mint a tavalyi szám, és itt szeretnék mindenkit buzdítani, hogy senki ne jegyen meg egy kis csepergő esőtől, mert nagyon sok telefont kapunk az elmúlt napokban, hogy meg lesz-e tartva a város napja, és ilyenkor egyébként nem tudunk mit mondani, csak az örök klasszikust, hogy mi lesz, ha esik, hát hagyjuk esni, de arra szoktam bíztatni a csapatokat, hogy bátran jöjjenek, nem kell félni, hozzanak nyugodtan pavilont, akár valami kis ernyőt, ami alá be tudnak bújni, de mi még mindig nagyon bízunk abban, hogy jó idő lesz, mert jó időnek kell lennie.
4: A Tour de Hongrie kerékpárverseny miatti útlezárások következtében a mai napon menetrendváltozás lép életbe Pusztahencse és Paks között. A reggeli és délutáni 54-55-ös járat esetében a Paks Árnyas utcai megálló helyett ideiglenesen a Paks Ifjúságúti megállóban áll meg a busz. A módosítás a 7 óra 10 perckor induló reggeli és a 15 óra 55-kor induló délutáni járatot érinti.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 órán.

0: Köszi Gabi a híreket, a stúdióban pedig ismét Takács Nagy Vivi, sziasztok! Remélem velem tartotok ebben az órában is, mert hogy jönnek szokásosan a jó kis lágerek, aztán elkezdünk hangolódni a következő Best of órára, ugyanis jönnek Gabi kedvencei, és ha már városnapja lesz, akkor helyi zenekarokat és énekeseket hozott ide nekünk, úgyhogy megéri minket hallgatni a következő órában is. Szó lesz arról is, hogy kik fognak fellépni a foci VB döntőinek félidei műsorában, és az óra végén jön a nyereményjáték kérdése is, ahol értékes nyereményeket lehet tőlünk nyerni, szóval tartsatok velünk ebben az órában is. Most pedig vissza a jó zenékhez, megyünk tovább David Guettával, Teddy Swims-szel és a Toons & Dial, tőlük pedig szóljon a Gun Gun Gun 2025-ből.
1: Egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összegöd.

0: Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Paksnak saját hangja van. Ott dobog a Duna partján, benne van az esti fényekben, a baráti beszélgetésekben, és azokban a dalokban, amik együtt váltak a kedvenceinké az elmúlt években. Sziasztok, Harmad Gabi vagyok, és a Best of kedvencek órában ezúttal csak olyan paksi előadók szólnak, akikre büszkék vagyunk, akiknek a zenéje rólunk mesél. Felcsendül majd a Lugas óra a Pistiás zenekartól.
2: Megnyitottuk a csapot, meglocsoltuk a tegnapot kétszer, és jár...
1: Érkezik a kiút a Soul Food jó voltából.
3: Mindig volt, mindig lesz, mi mutatja a kiutat? De te leszel, ki erőt vesz, nincs arra idő, hogy majd holnap megtalál, mert pont ez a pillanat lendít át a parát.
1: És lángra gyújtja a szíveket a Te vagy az a tűz a Pirkadat zenekar előadásában.

0: ez nem csak egy műsor, ez Paks ritmusa. Tartsatok velem ezen a héten csütörtökön is dél és egy óra között a Best of kedvencek órában, itt a Paks FM hullámhosszán.
1: Best of kedvencek Gabitól. Minden csütörtökön déltől egyé.

tud még. Csak nyitott szemmel, kell a kontakt a világegyetemmel. Éltet az élet, nem hervaszt a kritika, a vonzás törvényszerű, és ez szintiszta fizika. Ja. Yeah.

szólfutó szólt a kiút 2020-ból, többek között ezzel a dallal is készül nektek a következő órában Harmad Gabi kolléganőm, mert hogy érkezik déltől egyig az ő kedvenc órája, és mivel városnapja lesz holnap és holnap után, ezért csak helyi előadókat és zenekarokat hozott nektek, többek között érkezik még a Pistiest, a Pirkadat zenekar, a Társadalom Shop, Origamiz, Másképp zenekar, és még sokan mások, szóval megéri minket hallgatni, vagyis hát Gabit a következő órában. Most viszont megyünk tovább a jó kis Paks FM-es slágerekkel, szóljon Kamrától a Hug Yourself 2025-ből.

Madonna, Justin Timberlake és Timbaland szól, tőlük pedig a 4 Minutes to Save the World 2008-ból, és hát a FIFA csütörtökön, azaz ma kora reggel bejelentette, hogy Shakira, Madonna és a BTS lesznek a fő fellépői a világbajnoksága döntőjének félidei műsorában, írja a The New York Times. A döntőt július 19-én a New Jersey MetLife stadionban rendezik meg. A világbajnokság félidei műsorának fellépőit Chris Martin, a Coldplay énekese választotta ki, aki a közösségi médiában egy videóban mutatta be a fellépőknek a népsorát. A világbajnokság jövő hónapban kezdődik, az Egyesült Államok, Mexiko és Kanada 16 városában rendezik meg. A 2026-os labdarúgó világbajnokság döntőinek szünetében először fognak úgynevezett félidei showműsort rendezni. Talán Shakira fellépése annyiban nem meglepő, hogy ugyebár az ő dalát választotta a nyári futballvilágbajnokság hivatalos dalának a Nemzetközi Futballszövetség. Hát és mivel is mehetnék tovább, mint a BTS-szel, aki szintén fő fellépője a félidei show-nak, szóljon tőlük most a Butter 2021-ből.

0: kablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Ezen a hétvégén is összegyűlünk, hogy meghallgassuk a legkedvelte Paks FM slágereket, amelyek között simán ott lesz majd két magyar felvétel is. Az egyik a New Level Empire újdonság.

0: a másik pedig Fehérvári Gábor Alfred, vagy ahogy mi ismerjük, Freddy. Az ő dalának címe pedig Pain and Glory. Egy emlékeztetőt, hogy nem maradj le a top 50-ről. Szombat délután 3-kor kezdünk, számítok rátok.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele.

Vámár és a Dor közöse szólt a Marimba a 2025-ből, és hát ugye a mai napon a Tour de Hungary 2026 miatt Pakson több helyen is ideiglenes út lezárásokra és forgalom korlátozásra kell számítani, főleg délután, de most a délelőtti órákban is több helyről hallottam, hogy akár a Kishegyi, az Új Templom utca már nehezen megközelíthető, úgyhogy legyetek erre figyelmesek. Egyébként a Gagarin utca környékén már tegnap estétől korlátozás van érvényben. A befutó útvonalán, főleg a Kölesdi út és a Tolnai út térségében délután lesz 17 és 18 óra között teljes lezárás. A Tomori Pál híd felől érkezik a mezőny majd Paksra, ezért a város déli és keleti bevezető útjain is lehetnek rövididejű lezárások és rendőri irányítás. A helyi buszközlekedés is módosult. Az 1-es, az 1/A, a 2-es és a 3-as vonalakon késésekre és terelésekre kell készülni. Délután egyébként Gabi és Levi fogja várni a befutókat itt Pakson, megpróbálnak velük majd készíteni egy-két interjút, és esetlegesen élő közvetítést is láthattok itt a Paks FM Facebook oldalán. Most viszont mi megyünk tovább a The Weeknddel, tőle pedig szóljon a Dancing in the Flames 2024-ből.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: Egy atomerőmű építése során mérföldkő az első betonöntés, vagyis az első végleges funkcióval bíró létesítmény főtartó szerkezeti elemének első betonozási üteme. Ettől kezdve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség sztenderdjei szerint is építés alatt álló státuszba kerül egy beruházás. Mivel Pakson 2026. február 5-én megtörtént az első betonöntés, így ma már a nemzetközi adatbázis szerint 5 blokk van Pakson, 4 üzemelő és 1 épülő. Az 5. blokk építését jelentős léptékű, több évig tartó terület előkészítő munkálatok előzték meg. Talajkiemelés, résfalépítés, talajszilárdítás, majd 2025 végén elkezdődhettek az első betonöntéshez szükséges előkészületek, azaz a szerelőbeton kivitelezése, a vízszigetelés kialakítása és a beton vagy szerkezet megépítése a technológiai értelemben és méreteiben is egyedülálló munkagödörben.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Turn it up, turn it up! Paks FM. Machine Gun Kelly.
3: Ariana Grande.
4: Paks FM.
5: This is the weekend.
0: Chris Brown.
6: Fox FM. Elhoztuk neked a legnagyobb slágereket.
0: Fox FM.
3: Fox FM.

0: Mi lenne, ha a kedvenc zenekarod nem csak a színpadról integetne, hanem ott állna melletted egy közös fotón? A Paks FM mindezt most valóra váltja.
1: És már hozom is nektek a mai nyereményjáték kérdését is. Ugye tudjátok, a Város napja alkalmából játszunk, és értékes nyereményeket lehet tőlünk nyerni. Minden nap kisorsolunk egy paksi ajándékcsomagot, valamint ma este kisorsoljuk a fődíjat is, ami azt jelenti, hogy a halott pénz a zenekarral lehet majd fotózkodni a holnap este tartandó koncertjük előtt, szóval mindenképp játszatok velünk. A kérdésem a következő. Milyen díjat nyert el a halott pénz zenekar először 2014-ben? A. Petőfi zenei díj, vagy B. fonogram díj. A helyes megfejtéseket ezúttal a Facebook oldalunkon található játék posztjánál várom. Játszatok velünk, sok sikert kívánok nektek, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Figyeld a játékok kérdéseit hétfőtől csütörtökig a Paks FM Facebook oldalán, mert tiéd lehet az egyik napi nyeremény, egy különleges paksi ajándékcsomag, és ha igazán szerencsés vagy, a végén te mosolyogsz majd a közös fotón.

0: Martin Garrix-től szólt a Told You So 2025-ből. Én ezzel a dallal zárom ezt az órát, és egy kicsit el is búcsúzom tőletek, mert hogy jön déltől egyik Gabi Best of órája, ahol is a Város Napja alkalmából csak helyi együtteseket és zenekarokat hoz, szóval megéri vele tartani a következő órában. Én majd egy órakor érkezem vissza hozzátok a hírek után, addig is élvezzétek ezt a jó kis időt, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával.
2: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: 8500 robotot enged rá Kína a villanyoszlopokra, őrangyalokat jelölhetnek ki a ChatGPT használói. Olyan gyógyszerben találták meg a szuperbaktériumok elleni csodafegyvert, amire senki sem gondolt volna, és találtak egy gyorsabb utat a Marshoz, a korábban kalkulált menetidő a felére is csökkenhet. Többek között ezekről lesz szó következő tudományos magazinunkban, és természetesen a 100 éves David Attenborough-ról is. Sorra vesszük majd, hogy a brit természetfilmes 70 éves munkássága alatt milyen technológiai forradalmakat vezényelt le. A kutatók már gőzerővel dolgoznak a hantavírus elleni vakcina kifejlesztésén, erről is szó lesz, és arról is, hogy a mesterséges intelligencia már nem csak zenéket, hanem podcasteket is gyárt. Egy mindössze 8 hónapja működő új podcast startup azt állítja, hogy már több mint 10 000 aktív műsora van, melyeket mind a mesterséges intelligenciával generált. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk!
2: Tudomány ma.
1: A tudomány mai állása.
4: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú reklám.
5: A paksi régióban a Bohóc doktorok neve összefort a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
6: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
7: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Reklám.
8: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
9: Mi lenne, ha a kedvenc zenekarod nem csak a színpadról integetne, hanem ott állna melletted egy közös fotón? A Paks FM mindezt most valóra váltja. Játsz velünk és nyerd meg egy exkluzív fotózkodást a Halott Pénz zenekar tagjaival a május 15-i Paksi Városnapi koncerten.
10: Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerak.
9: Figyeld a játékok kérdéseit hétfőtől csütörtökig a Paks FM Facebook oldalán, mert tiéd lehet az egyik napi nyeremény, egy különleges paksi ajándékcsomag, és ha igazán szerencsés vagy, a végén te mosolyogsz majd a közös fotón. Paks FM, ahol az élmények életre kelnek.
11: Paks, készen állsz a jövőre? Május 16-án a Városnapján a Suzuki Barta is kitelepül, hogy valami igazán különlegeset mutasson. Gyere el a standunkhoz és ismerd meg test közelből az új korszak hírnökét. Bemutatkozik a teljesen elektromos Suzuki e-Vitara. Stílus, innováció és zöld energia. Találkozzunk május 16-án Paks szívében. Suzuki Barta. A garancia.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
12: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Május végéig meghosszabbítják Lengyelországban az üzemanyag árak jövedéki adójának és áfájának átmeneti csökkentését, valamint a kötelező árplafont is magában foglaló intézkedéscsomagot, jelentette be szerdai sajtóértekezletén Andrzej Domański pénzügyminiszter, értesült az MTI. A vonatkozott törvény március végén lépett hatályba, az intézkedéseket a közel-keleti konfliktusnak az üzemanyag piacra gyakorolt negatív hatásai enyhítése véget vezették be, és legutóbb április végén hosszabbították meg május 15-éig. Május 15-én indul az Agrárium 2026 országos mezőgazdasági adatfelvétel, amely során a Központi Statisztikai Hivatal mintegy 66 ezer gazdaság bevonásával méri fel a hazai agrárszektor helyzetét. Az összeírás július 15-éig tart, és a földhasználatra, az állattartásra, trágyakezelésre, borszőlőtermesztésre, valamint a mezőgazdasági munkaerőre is kiterjed. Május 15-e és június 15-e között kötelező online kitöltés lesz a gazdasági szervezeteknek és a kiemelt egyéni gazdaságoknak. Május 15 és 31 között lehetőség lesz az online kitöltésre a nem kiemelt egyéni gazdaságoknak. Június 1 és július 1 között az online kitöltés lehetőségével nem élő, nem kiemelt egyéni gazdaságokat fényképes igazolvánnyal és tablettel rendelkező összeírók keresik fel. A KSH közlése szerint a begyűjtött adatok fontos szerepet játszanak a hazai és uniós agrártámogatások, illetve a szakpolitikai döntések alakításában. Holnap veszik kezdetét a városnapi programsorozat Pakson az Ürgemezei Pihenőparkban. A kétnapos rendezvény első napján délután 17 óra 40 perckor a Fúsúz kerékpároz a gyermekedért verseny eredmény hirdetésével kezdődnek meg a programok, majd a koncertek következnek, mondta el Patkós Attila, a Csengely Dénes Kulturális Központ munkatársa, aki a rendezvénytér elhelyezéséről, a sztárvendégek kiválasztásáról és a parkolási lehetőségekről is beszélt rádió.
13: 18 órakor a gyermekeknek kedveskednénk egy kalapjakap koncerttel. Ez a szánkódon melletti kis ligetes rész előtt lesz elhelyezve egy kis színpad, és ott lesz a koncert, majd ezt követően 8 órakor pedig a halott pénz érkezik majd a nagy színpadhoz, ami pedig az Ürgemező másik felén van elhelyezve, a tavalyi évhez hasonlóan teljesen ugyanúgy lesznek elhelyezve a színpadok. Közös ötletelés szüli meg ezeket a dolgokat. Próbálunk úgy előadókat választani, hogyha több is van, hogy akkor a fiatalabbaknak is, idősebbeknek, kicsit idősebbeknek is, vagy régebb óta fiataloknak is legyen megfelelő előadó. Ugyanúgy az Asse sportcsarnok mellett területen, a strandnál, az Ürgemezőn mindenhol lesznek parkolóhelyek elkülönítve, és akkor ezt nagyon szakértő kollégák fogják majd rendezni, hogy mindenki kényelmesen és zöggenőmentesen tudjon majd parkolni.
12: A szombati napon a városnapi felvonuláson közel 900 fős résztvevő várható, de a főzőversenyre és a civil sátrakkal való megjelenése is nagyon sokan jelentkeztek, mondta el Fritz Ildikó, kulturális szervező.
14: A halászlé főzőversenyre 42 csapat nevezett idén. 39 civil sátor fog állni, ez picit több, mint a tavalyi szám, és itt szeretnék mindenkit buzdítani, hogy senki ne ijedjen meg egy kis csepergő esőtől, mert nagyon sok telefont kapunk az elmúlt napokban, hogy meg lesz-e tartva a város napja, és ilyenkor egyébként nem tudunk mit mondani, csak az örök klasszikust, hogy mi lesz, ha esik, hát hagyjuk esni, de arra szoktam bíztatni a csapat, hogy bátran jöjjenek, nem kell félni, hozzanak nyugodtan pavilont, akár valami kis ernyőt, ami alá be tudnak bújni, de mi még mindig nagyon bízunk abban, hogy jó idő lesz, mert jó időnek kell lennie.
12: A Tour de Hongrie kerékpárverseny miatti útlezárások következtében a mai napon menetrendváltozás lép életbe Pusztahencse és Paks között. A reggeli és délutáni 54-55-ös járat esetében a Paks Árnyas utcai megálló helyett ideiglenesen a Paks Ifjúságúti megállóban áll meg a busz. A módosítás a 7 óra 10 perckor induló reggeli és a 15 óra 55-kor induló délutáni járatot érinti. Györkönyv község önkormányzata közösségi oldalán tájékoztatja a lakosságot, hogy megkezdődtek a Pincehegyen a versenyképes járások program támogatásából megvalósuló fejlesztések, amelyekre több mint 10 millió forintot nyert a település. A beruházás keretében zenekari filagória, nézőtér és új elektromos hálózat épül, a munkálatok várhatóan június közepéig tartanak.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most következik Best of kedvencek Gabitól. Személyes kedvencek, válogatás, évjárat és stílus megkötés nélkül a paksfm-en.
12: Ezúttal pedig a Városnapja alkalmából egy csokorba szedtem paksi előadók olyan slágereit, amiket nagyon-nagyon imádok. Az órát a Pirkadat zenekar Te vagy az a tűz című dalával indítom, a 2017-es Vászon és Húr albumról. Aztán a Hess Ádám akusztiktól szól majd egy lírai dal, a Virágzik a hárs. Tartsatok velem ma is a Best of kedvencek órában, és hallgassátok velem a kedvenc paksi előadóim slágereit.
1: Best of kedvencek Gabitól déltől egyig. A keverőpultnál Harmad Gabi.

0: I don't need more of the wicked games. Don't want another, so let's embrace. I don't wanna heed it too if it hurts, 'cause a love ain't healing, it feels like a curse.
1: Best of kedvence Gabitól a Paks FM-en.
2: A Géber Tulbert projekt és Ferenci András előadásában szólt a Curse 2017-ből, és ez az a paksi zenekar, akinek 2018 elején az amerikai smoothjazz.com kezelésében jelent meg a Healing Hand című lemeze, dalaikat az amerikai rádiók is játsszák. A zenekart a gyapai származású Ulbert Ferenc gitáros és dalszerző alapította, innen a paksi kötődés. Előttük a szintén paksi Houdinisztól szólt a When Tomorrow Comes, illetve a New Standard projektől a Minden szót is játszottam, amelyben Lőrinc Tibi és Tölcár Zoli, azaz Csompi működtek közre. A dalt Vínai Csaba szerezte egyébként, és 2025-ben itt mutattuk be először a Paks FM-en. A folytatásban a Pisti Est egy vidám slágere következik a Lugas óra, utána pedig a Másképp zenekar Most jó című slágerét hozom majd. Érdemes lesz továbbra is velem tartanotok a Paks FM Best of kedvencek órában, ahol

0: Reklám.
1: Atomenergetikai múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Mi a legjobb választás, ha térkövet szeretnél választani? Ha közvetlenül a gyártótól vásárolsz, és ha ingyenes a házhoz szállítás. A megoldás a Dollenstein térkő. Egy tapasztalt hazai térkőgyártó Hartán, ahol most a Natur tégla 6 cm-es térkő csak 3990 forint per négyzetméter, és Harta 50 km-es körzetében ingyenes a kiszállítás. Ennél nem kell több. Dollenstein térkő. Harta Vásártér 3. Válogass a weboldalukon. dobau.hu. Telefonszámuk 0620-428-8566. E-mail címük dobaukft@gmail.com. Dollenstein térkő. Szilárd alap minden udvarhoz. Paksra is ingyenes házhoz szállítással.
3: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott.

Ez volt az Origamistól a Lélegezz, itt a Best of Kedvencek órában, ahol ma Harmat Gabi válogatja nektek a kedvenc paksi előadóinak a slágereit, méghozzá nem más okból, mint hogy a héten van Paksváros napja. Az Origamisnak ezen dalának két klipje is van egyébként, és közülük az egyik egy nagy paksi összefogással valósult meg. Keressetek rá a YouTube-on, még a Paksi FC egyik gólkirálya Háni Anó is szerepel benne, de nem csak ő, hanem még sokan mások, többek között például Kovács Aliz egykori kolléganőnk is, aki a The Voice tehetségkutató egyik évadának második helyezettje volt. Tök jó a dal, tök jó a klip, hallgassátok meg minél többen és minél többször, és ne csak ezt, hanem az előtte elhangzó How Could I-t is, amit Ulbert, Ferkó, Hess Ádám, valamint Rómatik és Mayflow jegyeznek. Szerintem ez is egy nagyon jól sikerült dal, a folytatásban pedig ismét egy pirkadat slágert hozok. Ugye eljössz, ez a címe, és remélem, hogy ti is eljöttök holnap és holnap után is a város napjára.

0: Best of kedvence Gabitól a Paks FM-en.
1: Azért a koszton lehetne valamit javítani. Miért mondja minden szaros reakciós, hogy a demokrácia börtönébe rossz az ellátás? Kincsen valami jó, de ott azért mégis öntudatosabb az ember.
2: Régen végettek a bárányok, ma már kussolnak. Nappal moslékot esznek, éjjel meg tussolna. Zombik is bábúk, lebik be a várost, vagy otthon rendelik.

töltény, szomorú a körkép, de ilyen ez a világ, mert mindig ki van tépve a leggyönyörűbb virág. Sokszor átgázol, nem kerül az irány, meg kell vallani, hogy a jövőképünk silány. Meg annyi fecske,

és beköszön a nap, amikor önmagad lehetsz. Mikor azt hiszed végre, hogy balanszban az életed, világossá válik, mennyi hamis érzelem, haver ez nem vélelem, szomorú, de lételem, eloszlatom két helyem, ez értelmetlen értelem. Szerencse kerékez, csak épp nem forog, minden vacsoránál az éjes gyomor korog. Egy gyors felütés, egy komoly horog, még a ringbe se léptél, de te már a padlót fogod. Mint egy ringlis pír, körülötted a virág forog, elúszik a pillanat, ha időben ki nem fogod. A múlt és a jelen, az ajtódon kopog, de te nem nyitsz utat, csupán csak résnyire tolod.

0: és beköszön a nap, amikor önmagad lehetsz. Hosszú az út, és sok benne az állomás, van mi valóság, és van olyan mi látomás. Tüzes minden ajtó, nehéz a távozás, minden bőre áldás, az instant áldozás. Tök mindegy, hogy Káder, Petszó Viktor Áder, mindig azt hiszük, hogy valaki átver. Ámen, de nem a templomban, biztonság az Allianzban, nem pedig az otthonban. Van, van, nem ikem too much, túl sok a marha, és hatalmas arancs. Hatalmas arancs, túl sok a marha, és hatalmas arancs.
1: Az élet

Ez volt a Paksi Soul Food zenekartól a Kiút itt a Best of kedvencek órában, 2020-ból szólt ez a dal, és egyébként a mai napon csak paksi előadók közül válogattam a Best of kedvencek órában, méghozzá ebben a blogban, a Pirkadaton kívül volt még Társadalom Shop, ahol Tenki Dani a paksi kapcsolódás, tőlük szólt a Társadalom Shop című daluk, és a Pistiesz zenekartól is játszottam a Mű dolgokat, az egyik kedvenc dalom Gyulai Pistiék zenekarától, és a Soul Fooddal zártam az órát, és én ezzel búcsúzok most tőletek. Remélem tetszett ez a Best of kedvencek óra is, és ha igen, akkor 3 hét múlva tartsatok ismét velem, akkor is én hozom majd a kedvenceimet. Most pedig további szép napot és jó rádiózást kívánok mindenkinek!

0: a Pax FM slágereivel. És most következik a Pax FM hírek napi hír összefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. május 14-én csütörtökön 13 órakor. A mikrofonnál Harmad Gabi, lássuk a tartalmat. El kell távolítani az autókat és a kukákat a Tour de Hongrie útvonaláról. Holnap kezdődik a városnapja. Teniszdiák olimpia volt Pakson. Jönnek is a részletek.
0: Pax FM hírek.
1: Holnap veszik kezdetét a városnapi programsorozat Pakson az Ürgemezei pihenőparkban. A kétnapos rendezvény első napján délután 17 óra 40 perckor a Fúsúsz kerékpározza gyermekedért verseny eredmény hirdetésével kezdődnek meg a programok, majd a koncertek következnek, mondta el Patkós Attila, a Csengely Dénes Kulturális Központ munkatársa, aki a rendezvénytér elhelyezéséről, a sztárvendégek kiválasztásáról és a parkolási lehetőségekről is beszélt rádió.
2: 18 órakor a gyermekeknek kedveskednénk egy kalapjakap koncerttel. Ez a szánkódon melletti kis ligetes rész előtt lesz elhelyezve egy kis színpad, és ott lesz a koncert, majd ezt követően 8 órakor pedig a halott pénz érkezik majd a nagy színpadhoz, ami pedig az Ürgemező másik felén van elhelyezve, a tavalyi évhez hasonlóan teljesen ugyanúgy lesznek elhelyezve a színpadok. Közös ötletelés szüli meg ezeket a dolgokat. Próbálunk úgy előadókat választani, hogyha több is van, hogy akkor a fiatalabbaknak is, idősebbeknek, kicsit idősebbeknek is, vagy régebb óta fiataloknak is legyen megfelelő előadó. Ugyanúgy az Asse sportcsarnok mellett területen, a strandnál, az Ürgemezőn mindenhol lesznek parkolóhelyek elkülönítve, és akkor ezt nagyon szakértő kollégák fogják majd rendezni, hogy mindenki kényelmesen és zöggenőmentesen tudjon majd parkolni.
1: A szombati napon a városnapi felvonuláson közel 900 fős résztvevő várható, de a főzőversenyre és a civil sátrakkal való megjelenése is nagyon sokan jelentkeztek, mondta el Fritz Ildikó, kulturális szervező.
3: A halászlé főzőversenyre 42 csapat nevezett idén, 39 civil sátor fog állni, ez picit több, mint a tavalyi szám, és itt szeretnék mindenkit buzdítani, hogy senki ne ijedjen meg egy kis csepergő esőtől, mert nagyon sok telefont kapunk az elmúlt napokban, hogy meg lesz-e tartva a város napja, és ilyenkor egyébként nem tudunk mit mondani, csak az örök klasszikust, hogy mi lesz, ha esik, hát hagyjuk esni, de arra szoktam bíztatni a csapatokat, hogy bátran jöjjenek, nem kell félni, hozzanak nyugodtan pavilont, akár valami kis ernyőt, ami alá be tudnak bújni, de mi még mindig nagyon bízunk abban, hogy jó idő lesz, mert jó időnek kell lennie.
1: Felhívást tett közzé a Tolna vármegyei rendőrség a mai Tour de Hongrie országúti kerékpárversennyel kapcsolatban. A verseny biztonságos és akadálymentes áthaladása érdekében a rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy járműveiket, valamint a kommunális személygyűjtésére használt tárolókat, kukákat a verseny idejére a verseny útvonaláról, az úttestről és annak közvetlen közeléből távolítsák el. A felhívás szerint a Tour de Hongrie országúti kerékpárverseny útvonala a következő. Május 14-én Tengelit, Szőlőhegyet, Hegyes Pusztát, Birítót, Paksot, a Kölesdi út, a Tolnai, az Új templom, valamint a Kishegyi utat. Május 15-én Nagymányok, Petőfi utcát, Bonyhád Börzsöny, Bonyhád Percelmór utcát, Szabadságteret, Zrínyi és Deák Ferenc utcákat, Műcsényt, Szálkát, Őcsényt, továbbá Szekszárd, Kesejűsi utat, a Damjanics és a Rákóczi utcákat érinti a verseny.
0: Pax FM hírek.
1: Május 8-án este a Dunaföldvári Várfa Faragó galériájában a Békés Megyei Népművészeti Egyesület kiállítás megnyitójára került sor. A tárlaton színekbe faragott múlt címmel Békés vármegye festett bútorai és fafaragásai láthatók. A kiállítás megnyitón a Dunaföldvári Sárdi János Alapfokú Művészeti Iskola Violák Népdal csoportja adott műsort. A kiállítás céljános etnográfus, fafaragó, népi iparművész nyitotta meg. Köszöntőt mondott Pataki Dezső, a Dunaföldvári Művelődési Központ igazgatója, aki kiemelte, 2026 egy jubileumi év, sőt kettős jubileum.
4: 50 éve működik múzeum a Dunaföldvári Várban, és így 30 éve van kiállító térként a Fafaragó Galéria. Nem is igazi kiállító teremnek épült ez az épület, hanem eredetileg kőtárnak. Azok a romai erődítmény kövei kerültek volna ide, amiket a Dunában találtak Bölcske és Madocsa között, de aztán végül is a kövek matocsára kerültek, itt meg volt egy félbehagyott kőtár, amiből aztán Csepel István fafaragó népiparművész, dunaföldvári illetőségű alkotó és egy lelkes csapat jó voltából végül is aztán egy kiállító tér lett, amit a kezdetektől a fafaragásnak, a faművességnek szántak, de aztán ennek egy kicsit kibővült a portfóliója.
1: A népművészet számosága mutatkozott már be az elmúlt 30 év alatt a Fafaragó galérián. A Békés megyei Népművészeti Egyesület kiállítása is egy sorozat része, folytatta Pataki Dezső.
4: Jó pár évvel ezelőtt elhatároztuk, hogy megpróbáljuk bemutatni Magyarország tájegységeinek a népművészetét a megyei népművészeti egyesületeken keresztül. Ha jól számoltam, akkor összesen 12 ilyen kiállításunk volt. Ebben ugye többször volt Tolna megye, többször volt Fejér megye, szinte az ország összes megyéje, azért vannak még fehér foltok, és így érkeztünk el most Békés megyéig.
1: Szél János etnográfus, fafaragó népi iparművész, a Békés megyei Népművészeti Egyesület vezetőségének tagja arról beszélt a megnyitón, hogy a kisebb mozgatható tárgyakat hozták el a kiállításra.
5: Előszeretettel dolgozunk nagyméretű kültéren elhelyezett alkotásokon, kötött kapukon, kapumúzeum, emlékoszlopok. Ide nyilván a kisebb tárgyakat hoztuk el, különböző székek, különböző tékák, fűszertartók, órák, és természetesen van olyan része is a kis plasztika. A bútorfestők pedig most keresik a saját útjukat, mert azon kívül, hogy nagyon sokat dolgoznak olyan közösségi terekben, mint a templomok, közösségi házak, próbálnak elkészíteni a hétköznapokba beépíthető a lakáskultúrába, a lakás szépítésébe kitehető dolgokat.
1: A Dunaföldvári Vár 50 program sorozathoz idén számos program kapcsolódik. A Békés megyei Népművészeti Egyesület színekbe faragott múlt című Békés vármegye festett bútorai és fafaragásai kiállítása késő őszig látogatható a Dunaföldvári Vár fafaragó galériájában. A Tour de Hongrie kerékpárverseny miatti útlezárások következtében a mai napon menetrendváltozás lép életbe Pusztahencse és Paks között. A reggeli és délutáni 54-55-ös járat esetében a Paks Árnyas utcai megálló helyett ideiglenesen a Paks Ifjúságúti megállóban áll meg a busz. A módosítás a 7 óra 10 perckor induló reggeli és a 15 óra 55-kor induló délutáni járatot érinti. Györkön község önkormányzata közösségi oldalán tájékoztatja a lakosságot, hogy megkezdődtek a Pincehegyen a versenyképes járások program támogatásából megvalósuló fejlesztések, amelyekre több mint 10 millió forintot nyert a település. A beruházás keretében zenekari filagória, nézőtér és új elektromos hálózat épül, a munkálatok várhatóan június közepéig tartanak.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: A Paksi Sport Egyesület szervezésében került megrendezésre a Tolna vármegyei Diákolimpia teniszsportágban. A helyieken kívül Bonyhád, Szekszárd és Dunaföldvár városából érkeztek teniszezők, összesen közel 150 versenyzők, köztük legtöbben paksiak. Az eseményről a főszervező Lakatosné Klopcsik Diana vezetőedző nyilatkozott rádiónknak.
6: A piros pályások, narancs és a zöld pályások többsége vagy egyenes kieséssel, de leginkább körmérkőzéssel játszott, hogy kiderüljön, hogy ki lesz az első két helyezett, akik az országos döntőbe tovább jutnak. Itt ugye a két nap alatt mindenki itt van, vegyesen, de ott már szét vannak bontva a korcsoportok. Paksi esélytől nagyjából 110 fő lett benevezve. Vannak közöttük olyan játékosok is, akik már nem teniszeznek, de szerettek volna elindulni az itthoni selejtezőn. PSA-től azért nagyon sok olyan játékosunk van, hál' Isten, aki vagy esélyes, vagy közel esélyes, hogy bekerüljön az első kettőbe, ha nem is mindegyik korcsoportba, de a nagy többségébe minimum egy résztvevővel jelen leszünk. A és B kategóriába lehet indulni egy pár éve. Most már nem csapatverseny van, hanem egyéni mérkőzések zajlanak. Az A kategóriában vannak a versenyzők, vagy akik elmúlt pár évben versenyeztek, a B kategóriában pedig a hobbisták.
1: A megyei selejtezőből 21 paksi teniszező jutott be a Diákolimpia Balatonboglári országos döntőjébe, mely júniusban kerül megrendezésre. A napi helyi hírösszefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet!
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
7: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
8: 13 óra 9 perc van, és Gabi hírei, valamint Best of órája után ismét Takács Nagy Vivi a Paks FM stúdiójában. Sziasztok! Remélem velem tartotok még ebben az órában, mert hogy jönnek a jobbnál jobb slágerek, aztán meglessük, hogy milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön. Azt is megtudhatjuk, hogy milyen időjárásra számíthatunk a holnapi napon az időkép előrejelzése szerint, valamint jön a nyereményjáték kérdése is az óra végén, szóval megéri minket hallgatni, mert hogy értékes nyereményeket lehet tőlünk nyerni, úgyhogy hallgassatok bennünket és játszatok velünk. Most megyünk tovább Taylor Swift-tel, tőle pedig szóljon az Opelite 2025-ből.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
7: Paks FM.
0: Összekötött.

0: most! Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Május 15-én Kovács Gergő dalestjét hallhatjátok a Babis Mihály Kulturális Központ rendezvény termében, melyben közreműködik a Ritmo Sportánc Egyesület táncosai, valamint Málinger Anita énekesnő és Pranner Tamás zongora művész is a vendég fellépők között van. Ezt 19 órakor tekinthetitek meg. Május 15-én és 16-án a Simontornyai Vár nap lesz, melyen rengeteg családi program lesz megtekinthető, és rengeteg programon részt lehet venni. A május 16-ai estén 8 órakor a Zaporecs zenekart hallhatjátok, melynek helyszíne a Simontornyai Vár tere lesz. Május 18-án a Kalocsai Színházban egy jó kis darabot láthattok, Szemenszedett igazság, avagy Hazudni tudni kell címmel, melynek szereplői Nyertes Zsuzsa, Fogarasi Bernadett, Egyházi Kéza és Várfarvi Sándor lesz. 19 órakor láthatjátok ezt a darabot. Május 20-án Abba és Boniem koncertshow lesz Ladinek Judittal, Fésűs Nellivel és Détár Enikővel Pakson a Csengeiben 19 órakor. Remélem, tudtam segíteni a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: másik pedig Fehérvári Gábor Alfred, vagy ahogy mi ismerjük, Freddy. Az ő dalának címe pedig Pain and Glory. Egy emlékeztetőt, hogy nem maradj le a top 50-ről. Szombat délután 3-kor kezdünk, számítok rátok.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombat

0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: És már is nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk a holnapi napon az időkép előrejelzése szerint. Sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar, a déli-délnyugati szelet pedig több felé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk. Hát én nagyon bízom benne, hogy nem fogja megzavarni a programokat, koncerteket ez az esőzés itt a város napján, de azért legyen nálatok egy esernyő, hogyha kimozdultok, és hát hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahely.

0: FM slágereivel.
1: Paks FM.
0: Paks FM.
1: Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
3: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
4: Mi lenne, ha a kedvenc zenekarod nem csak a színpadról integetne, hanem ott állna melletted egy közös fotón? A Paks FM mindezt most valóra váltja. Játsz velünk és nyerd meg egy exkluzív fotózkodást a Halott Pénz zenekar tagjaival a május 15-i Paksi Városnapi koncerten.
5: Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerak.
4: Figyeld a játékok kérdéseit hétfőtől csütörtökig a Paks FM Facebook oldalán, mert tiéd lehet az egyik napi nyeremény, egy különleges paksi ajándékcsomag, és ha igazán szerencsés vagy, a végén te mosolyogsz majd a közös fotón. Paks FM, ahol az élmények életre kelnek.
6: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok.

0: Mi lenne, ha a kedvenc zenekarod nem csak a színpadról integetne, hanem ott állna melletted egy közös fotón? A Paks FM mindezt most valóra váltja.
1: És már hozom is nektek a mai nyereményjáték kérdését is. Ugye tudjátok, a Város napja alkalmából játszunk, és értékes nyereményeket lehet tőlünk nyerni. Minden nap kisorsolunk egy paksi ajándékcsomagot, valamint ma este kisorsoljuk a fődíjat is, ami azt jelenti, hogy a Halott pénz zenekarral lehet majd fotózkodni a holnap este tartandó koncertjük előtt, szóval mindenképp játszatok velünk. A kérdésem a következő. Milyen díjat nyert el a Halott pénz zenekar először 2014-ben? A. Petőfi zenei díj, vagy B. fonogram díj. A helyes megfejtéseket ezúttal a Facebook oldalunkon található játék posztjánál várom. Játszatok velünk, sok sikert kívánok nektek, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Figyeld a játékok kérdéseit hétfőtől csütörtökig a Paks FM Facebook oldalán, mert tiéd lehet az egyik napi nyeremény, egy különleges paksi ajándékcsomag, és ha igazán szerencsés vagy, a végén te mosolyogsz majd a közös fotón.

Nagy Bogi és Des szólt, tőlük pedig a Jól leszek újra 2026-ból. Én ezzel a dallal búcsúzom tőletek, nagyon köszi, hogy ma is velem tartottatok. Legközelebb szombaton reggel fogunk találkozni, mert hogy élőben közvetítjük Levivel a városnapi felvonulás, szóval tartsatok majd akkor is velünk. Most viszont átadom a stúdiót Levinek, aki egészen 6-ig itt lesz veletek, és hozza a jó kis Paks FM-es lágereket. Én Takács Nagy Vivi voltam, csodás napot nektek, sziasztok! Редактор

0: mindjárt folytatjuk. A Paks FM slágereivel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: 8500 robotot enged rá Kína a villanyoszlopokra, őrangyalokat jelölhetnek ki a ChatGPT használói. Olyan gyógyszerben találták meg a szuperbaktériumok elleni csodafegyvert, amire senki sem gondolt volna, és találtak egy gyorsabb utat a Marshoz, a korábban kalkulált menetidő a felére is csökkenhet. Többek között ezekről lesz szó következő tudományos magazinunkban, és természetesen a 100 éves David Attenborough-ról is. Sorra vesszük majd, hogy a brit természetfilmes 70 éves munkássága alatt milyen technológiai forradalmakat vezényelt le. A kutatók már gőzerővel dolgoznak a hantavírus elleni vakcina kifejlesztésén, erről is szó lesz, és arról is, hogy a mesterséges intelligencia már nem csak zenéket, hanem podcasteket is gyárt. Egy mindössze 8 hónapja működő új podcast startup azt állítja, hogy már több mint 10 000 aktív műsora van, melyeket mind a mesterséges intelligenciával generált. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk!
1: Tudomány ma.
0: A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
4: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A BBC szerdai értesülései szerint a mai napon várhatóan megindul a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás a kormányzó munkáspárton belül. Keir Starmer kormányfő kihívója Wes Streeting egészségügyi miniszter lesz, közölték Streeting közeli munkatársai a brit közszolgálati média társasággal. Az MTI értesülései szerint Starmer elmozdításához első lépésként az szükséges, hogy az alsóházi Labour frakció tagjainak 20%-a 81 képviselő előterjesszen egy közös nyilatkozatot, amelyben megnevezik az általuk pártolt utódjelöltet. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írt a Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerdán a Facebook oldalán. A politikus hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Gajdos László bejegyzésében arra is kitért, hogy a minisztérium célja átalakítani az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Holnap veszik kezdetét a városnapi programsorozat Pakson az Ürgemezei Pihenőparkban. A kétnapos rendezvény első napján délután 17 óra 40 perckor a Fúsúz kerékpározza gyermekedért verseny eredmény hirdetésével kezdődnek meg a programok, majd a koncertek következnek, mondta el Patkós Attila, a Csengely Dénes Kulturális Központ munkatársa, aki a rendezvénytér elhelyezéséről, a sztár vendégek kiválasztásáról és a parkolási lehetőségekről is beszélt rádió.
6: 18 órakor a gyermekeknek kedveskednénk egy kalapjakap koncerttel. Ez a szánkódon mellett egy kis ligetes rész előtt lesz elhelyezve egy kis színpad, és ott lesz a koncert, majd ezt követően 8 órakor pedig a halott pénz érkezik majd a nagy színpadhoz, ami pedig az Ürgemező másik felén van elhelyezve, a tavalyi évhez hasonlóan teljesen ugyanúgy lesznek elhelyezve a színpadok. Közös ötletelés szüli meg ezeket a dolgokat. Próbálunk úgy előadókat választani, hogyha több is van, hogy akkor a fiatalabbaknak is, idősebbeknek, kicsit idősebbeknek is, vagy régebb óta fiataloknak is legyen megfelelő előadó. Ugyanúgy az Asse sportcsarnok mellett területen, a strandnál, az Ürgemezőn mindenhol lesznek parkolóhelyek elkülönítve, és akkor ezt nagyon szakértő kollégák fogják majd rendezni, hogy mindenki kényelmesen és zöggenőmentesen tudjon majd parkolni.
5: A szombati napon a városnapi felvonuláson közel 900 fős résztvevő várható, de a főzőversenyre és a civil sátrakkal való megjelenése is nagyon sokan jelentkeztek, mondta el Fritz Ildikó, kulturális szervező.
7: A halászlé főzőversenyre 42 csapat nevezett idén, 39 civil sátor fog állni, ez picit több, mint a tavalyi szám, és itt szeretnék mindenkit buzdítani, hogy senki ne ijedjen meg egy kis csepergő esőtől, mert nagyon sok telefont kapunk az elmúlt napokban, hogy meg lesz-e tartva a város napja, és ilyenkor egyébként nem tudunk mit mondani, csak az örök klasszikust, hogy mi lesz, ha esik, hát hagyjuk esni, de arra szoktam bíztatni a csapatokat, hogy bátran jöjjenek, nem kell félni, hozzanak nyugodtan pavilont, akár valami kis ernyőt, ami alá be tudnak bújni, de mi még mindig nagyon bízunk abban, hogy jó idő lesz, mert jó időnek kell lennie.
5: A Tour de Hongrie kerékpárverseny miatti útlezárások következtében a mai napon menetrendváltozás lép életbe Pusztahencse és Paks között. A reggeli és délutáni 54-55-ös járat esetében a Paks Árnyas utcai megálló helyett idéglenesen a Paks Ifjúságúti megállóban áll meg a busz. A módosítás a 7 óra 10 perckor induló reggeli és a 15 óra 55-kor induló délutáni járatot érinti.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: A pontos idő 14 óra 3 perc, május 14-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, a Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen egy darabig, mert hogy Andi fog csatlakozni hozzám. Egyrészt kisorsoljuk élőadásban a közelgő városnapja alkalmából rendezett nyereményjáték akciónk abszolút főnyertesét, illetve később még Gabi is be fog jelentkezni a Tour de Hongrie forgatagából. De most még zenével kezdünk egyelőre, Ed Sheeran következik 2025-ből a Camera. Let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összeköt.

Ez volt SDS és a 2024-es Touch Me. Nos, május 14-e van, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon Bonifác, Gyöngyi, Julianna, Pascal és Bekény nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. És már folytatjuk is tovább, Bruno Mars, éj a szó, az idei I Just Might következik tőle.

0: Az Alphaville halhatatlan Forever Young-ja szólt David Guetta és Eva Max feldolgozásában, és még két track következik, egy James Blunt-tól és Robin Schulz-tól, egy pedig Geszti Pétertől, utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán már jövök is vissza, egy hamisítatlan pálifikati féle tudósítással fogok jelentkezni még ebben az órában. Nem másról lesz szó, mint a Paksi Városi Múzeum családi napja, a Madarak és Fák napja kapcsán, de a szó most még egyelőre Robin Schulz és James Blunt. Okay, ez következik 2017-ből.
1: I really need you, I really need your love. Right now I'm fading fast, not gonna last.

0: Mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
3: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
4: Paks, készen állsz a jövőre? Május 16-án a Városnapján a Suzuki Barta is kitelepül, hogy valami igazán különlegeset mutasson. Gyere el a standunkhoz és ismerd meg test közelből az új korszak hírnökét. Bemutatkozik a teljesen elektromos Suzuki e-Vitara. Stílus, innováció és zöld energia. Találkozzunk május 16-án Paks szívében. Suzuki Barta. A garancia.
0: Reklámot hallottatok.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: Első alkalommal tartottak a Paksi Városi Múzeumban a madarak és fák napjához kapcsolódóan családi napot. A kellemes tavaszi időben már nem csak benti foglalkozások voltak, hanem az udvaron is lehetett a témához kapcsolódó játékokkal játszani, melyekkel a természetvédelemre hívják fel a figyelmet. Pekárikné Bakó Eszter múzeumpedagógussal Pálfi Katalin beszélgetett.
2: Itt vagyunk ismételten a Városi Múzeumban, ahol hát nagy gyereksereg most már lassan azért szállingozik hazafelé, így déltájban, dél és egy óra környékén. Nagyon szép alkotásokat készítettek a gyerekek, és úgy látom, nagyon-nagyon jól érezték magukat a Madarak és a Fák napja alkalmából rendezett családi napotokon. Pekárikné Bakó Eszter az, akivel beszélgetek, hogy mi az, amivel vártátok ma a gyerekeket, illetve szüleiket, a családokat?
3: A családokat sok színes programmal váltuk. Különböző alkotási lehetőségek közül lehetett választani. Készíthettek madarakat különböző típusú magokból, készíthettek csigát, ehhez is különböző magokat használtak fel a gyerekek, térbeli alkotásokat is készíthettek, szintén madaras alkotásokat. Készültünk népi játszótérrel, ez nagyon népszerű a családi napjainkon, és udvari festéssel is készültünk. Tehát hagyományosan minden családi napunkon van keresőjáték, amely nagyon népszerű a gyerekek körében, melynek jutalma egy madárkex volt ezúttal. Elbújt madarakat keresgélhettek a kiállító tereinkben.
2: Szabadtéren is volt most foglalkozás?
3: Igen, szabadtéren is volt foglalkozás. Az udvari festés során arra kértük a gyerekeket, hogy Madarak és a Fák napja alkalmából madaras alkotásokat készítsenek, illetve jelenítsék meg azokat az életközösségek, amelynek a fák és a madarak is részei. Illetve volt egy felhívásunk is, a gyerekektől kértünk rajzokat, melynek jutalma egy zsákba macska volt.
2: Legközelebb mivel készül a Városi Múzeum?
3: A következő nagyobb rendezvényünk a Múzeumok éjszakája lesz, június 20-án. Sok szeretettel várunk minden érdeklődő felnőttet, gyermeket, családot. És a másik nagyobb rendezvényünk a Paksi Metszett születésnapja lesz. 10 éves a kiállításunk, és ebből az alkalomból szeptember 26-án egy családi napot szervezünk.
1: A 6 éves Kónya Vencel az 5-ös óvodába jár, és rendszeres látogatója a Paksi Városi Múzeumnak édesanyjával és testvérével.
4: A múzeumban vagyunk, kerestem csontfázakat, játszottunk sokat, főztünk, festettem egy nagyon szép képet. Ugye kirakták, amit otthon csináltunk, az egyiket közülök én csináltam az őzikéset, és azt az óvodába csináltam, anya meg azt otthon csinálta, azt a szépet.
5: Ez a nagy kép, ami előtt fotózkodtunk is az előbb, gyönyörű szépre sikerült. Mik vannak ezen a képen? Miket festettél rá?
4: Festettem rá 3 fát, egy barlangot, viharfelhőt, házat, napocskát, tengert, naplementét.
5: És azt tudod, hogy most milyen napot ünnepelünk? Aminek apropójából festettétek ezeket a gyönyörű festményeket?
4: A fák és a madarak napját.
5: És ez miért fontos szerinted, a fák és a madarak napja?
4: Azért, mert a madarakat védik a fák.
5: És mi emberek hogyan tudjuk védeni a fákat meg a madarakat, azt tudod?
4: Úgy, hogy a madaraknak kirakunk madáretetőbe magot, a fákat meg úgy védjük, hogy locsoljuk őket, védjük őket, és senki ne vágja ki.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben. Say my name tonight. Say it like you mean it, do it right.

Ez volt Teddy Swims és a 2024-es Bad Dreams. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy a reklámot fogtok hallani, utána pedig Gabi következik a hír összefoglalóval, de aztán mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Gereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú reklám.
1: A Paksi régióban a Bohóc doktorok neve összeforrt a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
0: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
2: Mi a legjobb választás, ha térkövet szeretnél választani? Ha közvetlenül a gyártótól vásárolsz, és ha ingyenes a házhoz szállítás. A megoldás a Dollenstein térkő. Egy tapasztalt hazai térkőgyártó Hartán, ahol most a Natur tégla 6 cm-es térkő csak 3990 forint per négyzetméter, és Harta 50 km-es körzetében ingyenes a kiszállítás. Ennél nem kell több. Dollenstein térkő. Harta, Vásártér 3. Válogass a weboldalukon. dobau.hu. Telefonszámuk 0620 428 8566. E-mail címük dobaukft@gmail.com. Dollenstein térkő. Szilárd alap minden udvarhoz. Paksra is ingyenes házhoz szállítással.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Május végéig meghosszabbítják Lengyelországban az üzemanyag árak jövedéki adójának és áfájának átmeneti csökkentését, valamint a kötelező árplafont is magában foglaló intézkedéscsomagot, jelentette be szerdai sajtóértekezletén Andrzej Domański pénzügyminiszter, értesült az MTI. A vonatkozott törvény március végén lépett hatályba, az intézkedéseket a közel-keleti konfliktusnak az üzemanyag piacra gyakorolt negatív hatásai enyhítése véget vezették be, és legutóbb április végén hosszabbították meg május 15-éig. Vazarelli Don't Go Home címmel nagyszabású kiállítást nyílik a mai napon a neokortárs művészeti térben. Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulója alkalmából, adta hírül az MTI. A szeptember 19-éig látható tárlat a 60-as, 70-es évek hazai kísérletező művészetének nézőpontjából vizsgálja az optárt világhírű mestere Viktor Vazarelli hatástörténetét. A Tour de Hongrie kerékpárverseny miatti útlezárások következtében a mai napon menetrendváltozás lép életbe Pusztahencse és Paks között. A reggeli és délutáni 54-55-ös járat esetében a Paks Árnyas utcai megálló helyett idéglenesen a Paks ifjúságúti megállóban áll meg a busz. A módosítás a 7 óra 10 perckor induló reggeli és a 15 óra 55-kor induló délutáni járatot érinti. Györkön község önkormányzata közösségi oldalán tájékoztatja a lakosságot, hogy megkezdődtek a Pincehegyen a versenyképes járások program támogatásából megvalósuló fejlesztések, amelyekre több mint 10 millió forintot nyert a település. A beruházás keretében zenekari filagória, nézőtér és új elektromos hálózat épül, a munkálatok várhatóan június közepéig tartanak. Május 8-án este a Dunaföldvári Vár Fafaragó galériájában a Békés Megyei Népművészeti Egyesület kiállítás megnyitójára került sor. A tárlaton színekbe faragott múlt címmel Békés Vármegye festett bútorai és fafaragásai láthatók. A kiállítás megnyitón a Dunaföldvári Sárdi János Alapfokú Művészeti Iskola Violák Népdal csoportja adott műsort. A kiállítás céljános etnográfus fafaragó népi iparművész nyitotta meg. Köszöntött interjút mondott Pataki Dezső, a Dunaföldvári Művelődési Központ igazgatója, aki kiemelte, 2026 egy jubileumi év, sőt kettős jubileum.
4: 50 éve működik múzeum a Dunaföldvári Várban, és így 30 éve van kiállító térként a Fafarogó Galéria. Nem is igazi kiállító teremnek épült ez az épület, hanem eredetileg kőtárnak. Azok a romai erődítmény kövei kerültek volna ide, amiket a Dunában találtak Bölcske és Madocsa között, de aztán végül is a kövek Madocsára kerültek. Itt meg volt egy félbehagyott kőtár, amiből aztán Csepel István fafarogó népiparművész, dunaföldvári illetőségű alkotó és egy lelkes csapat jóvoltából végül is aztán egy kiállító tér lett, amit a kezdetektől a fafarogásnak, a faművességnek szántak, de aztán ennek egy kicsit kibővült a portfóliója.
3: A népművészet számossága mutatkozott már be az elmúlt 30 év alatt a Fafaragó Galérián. A Békés Megyei Népművészeti Egyesület kiállítása is egy sorozat része, folytatta Pataki Dezső.
4: Jó pár évvel ezelőtt elhatároztuk, hogy megpróbáljuk bemutatni Magyarország tájegységeinek a népművészetét. A Megyei Népművészeti Egyesületeken keresztül. Ha jól számoltam, akkor összesen 12 ilyen kiállításunk volt. Ebben ugye többször volt Tolna megye, többször volt Fejér megye, szinte az ország összes megyéje, azért vannak még fehér foltok, és így érkeztünk el most Békés megyéig.
3: Szél János etnográfus, fafaragó népi iparművész, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület vezetőségének tagja arról beszélt a megnyitón, hogy a kisebb mozgatható tárgyakat hozták el a kiállításra.
5: Előszeretettel dolgozunk nagyméretű kültéren elhelyezett alkotásokon, kötött kapukon, kapumúzeum, emlékoszlopok. Ide nyilván a kisebb tárgyakat hoztuk el, különböző székek, különböző tékák, fűszertartók, órák, és természetesen van olyan része is a kis plasztika. A bútorfestők pedig most keresik a saját útjukat, mert azon kívül, hogy nagyon sokat dolgoznak olyan közösségi terekben, mint a templomok, közösségi házak, próbálnak elkészíteni a hétköznapokba, beépíthető a lakáskultúrába, a lakás szépítésébe kitehető dolgokat.
3: A Dunaföldvári Vár 50 programsorozathoz idén számos program kapcsolódik. A Békés Megyei Népművészeti Egyesület Színekbe faragott múlt című Békés Vármegye festett bútorai és fafaragásai kiállítása késő őszig látogatható a Dunaföldvári Vár Fafaragó Galériájában.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most...
6: A pontos idő 15 óra 5 perc, május 14-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Justin Bieber-től jön, ahogy azt beígértem az előző óra végén, a 2025-ös Daisies, de még ebben az órában Gabi visszatér, méghozzá azért, hogy a Tour de Hongrie elképesztő hangulatáról és a kaotikus útlezárásokról tudósítson nekünk. Mindez még ebben az órában, legyetek résen, Justin Bieber-i a szó, let's go!
0: És most egy új

0: Ti azt hallhattátok, ez volt a Méreg című track, és már hívjuk is Harmad Gabi kolléganőnket, aki fantasztikus helyszíni tudósítással fog meglepni minket. Természetesen a Tour de Hongrie a fő témánk, a nagy nyüzsgés a városban, és óriási a káosz. Halló!
1: Hello, hello! Szia, Levi!
0: Szia, Gabi! Itt vagy a vonalban, mindenki tisztán és világosan hall téged.
1: Ó, szuper, szuper! Na, hát én pedig itt vagyok ugye a Kishegyi úton, éppen a Tour de Hongrie-nak a befutójánál, és amit most elsőként elmondanék a hallgatóknak az az, hogy hol vannak lezárások. Először is az új templom útjának az alján egészen a templomig lehet csak közlekedni, a templomtól fölfelé már nem. Aztán a Kishegyi úton, a Kishegyi úti óvoda előtt egy picivel az Árnyas utcára leterelik a forgalmat, tehát ott sem lehet már tovább jönni a Kishegyi útra. Az építők útjára egyébként a Pollák Mihály útról rá lehet menni, viszont nem lehet átmenni a Gagarin útjára, mert le van kordonozva. Tehát itt gyakorlatilag most jelen pillanatban egészen olyan este 9 óráig biztosan nem lehet közlekedni, csak és kizárólag gyalogosan. Egyébként, amit itt látok jelen pillanatban, az az, hogy egy nagyon profi pályát felépítettek, gyakorlatilag, ahogy az egyik szervező, akivel beszéltem, fogalmazott, egy igazi stadiont kellett idézőjelbe felépíteniük egy nap alatt, mert hozzák magukkal, illetve viszik magukkal minden egyes helyszínre ezt a teljes szettet, amivel ezt a Tour de Hongrie-t lebonyolítják. Egyébként körülbelül olyan 200 fő dolgozik jelen pillanatban itt Pakson azon, hogy ez a verseny ez lebonyolódjon, a pálya felépüljön, és hát sikeres legyen ez a rendezvény. Ami azt illeti, van egy kivetítő a Kishegyi út 47 előtt, ahol élőben lehet követni a mezőnyt, ami jelenleg, ha jól látom, akkor 108 kilométerre van Pakstól, tehát még azért egy jó óra, lehet, hogy másfél mire ide ér, de most nem is tudom, mennyi az idő, 3:30 körül van, ha jól gondolom, és valószínűleg 5 óra magasságára várják az első érkezőket, amúgy 2 órája megy ez a verseny, 2 órája indultak Szarvasról, és ugye itt fognak Pakson beérni. Ami még fontos, az az, hogy különböző kitelepülők is vannak itt a pálya mentén, többek között mondjuk, akikkel itt hirtelen találkoztam, az a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság, akik ilyen bűn és baleset megelőzési játékokkal, tesztekkel várják az érdeklődőket, és ilyen kis apróbb ajándékokat is lehet kapni, és más egyéb kitelepülők is úgy szintén. Aztán, ha valaki erre jár, akkor láthat még egy nagy darut a Csengedénes Kulturális Központ, hát mondjuk úgy parkolójában, az pedig az élő közvetítésnek a darus kocsija, úgyhogy onnan megy az élő közvetítés. Egyébként már vannak kint különböző ilyen kis rajongók, akik idejöttek és várják a befutókat, fotókat is készítenek, éppen most egy anyuka a babakocsival, a kis babájával egy közös fotót itt a célegyenesben. Úgyhogy jelenleg ez a helyzet, nem tudom, van-e, amit esetleg kihagytam, ami érdekel és amire választ vársz?
0: Igen, rögtön kérdeznék is. Egyrészt a különböző tudósítások kapcsán még megjegyezném, hogy mi is kint leszünk, Gabi és a befutó.
1: Így van, várlak ide, igen, nem sokára.
0: Személyesen fogjuk szemügyre venni és kitudósítani a közösségi média felületünkre, Facebookra, élő videók formájában, de ami felmerült bennem amúgy, az, hogy Andi nekem elképesztő közlekedési, hát nem is káoszról, de tényleg a rengeteg útlezárás miatt egy ilyen zsákutcás, labirintus-szerű szituációról számolt be. Te hogy látod ezt?
1: Hát igen, ugye itt a fő közlekedési útvonal, ami a városbannak ezen a részén, ugye a Kishegyi út, új templom út, az gyakorlatilag az ugye le van zárva, és onnan jobbra-balra nem nagyon lehet lemenni, legalábbis autóval nem lehet közlekedni, és ennek megfelelően valóban nagyon sok helyen ilyen ideiglenesen kihelyezett zsákutca táblákat láthatnak az autósok. Erre figyeljenek oda, mert nagy meglepetés érheti őket, ha esetleg emlékezetből vezetnek, mert hát sokan vagyunk ezzel, így valljuk be őszintén.
0: Zonmemória.
1: Emlékezet, igen. És most viszont nagyon sok helyen ki van rakva, nem tudnám felsorolni az összeset, de arra kérek mindenkit, aki hallgat most minket, hogyha a Kishegyi út, Új Templom út, Kodály Zoltán útja, stb. Tehát ezen a területen lakik, akkor nagyon-nagyon figyelje ezeket az ideiglenesen kihelyezett táblákat, tényleg rengeteg helyen megtalálhatóak az útvonal mentén, és hát igen, ez most egy kicsit nehezebb így a közlekedés, a hazajutás, de hát egyszer kell kibírni 365 napból, így szerintem van. Ez abszolút egy kibírható dolog.
0: Bele kell, hogy
1: férjem. Úgyhogy ez van most, igen, jelenleg. Igen.
0: Illetve még annyi, hogyha tehetitek, akkor meg ne is üljetek kocsiba amúgy, mert mindenkinek sokkal egyszerűbb lesz egyébként, hogyha kevesebben közlekedtek
1: és kocsival. Olcsóbb is.
0: Olcsóbb is, tisztább. Mindenki csak jól jár, hogyha a mai napon inkább gyalogosan közlekedtek. Gabi?
1: Most pattanjon biciklire, mert biciklivel a járdán még el tudik közlekedgetni.
0: Ez az. Szálljatok bringára, igen. Vagy pedig a lábbuszt tudok-e még javasolni. Na, Gabi, figyelj, tehát akkor a hangulat adott, de szamorosan a saját szememmel is szemügyre fogom venni, és tudósítunk egyet, mit szólsz hozzá hamarosan.
1: Így van, várlak, Levi, találkozunk majd.
0: Oké, na köszi, jó? Gabi, a helyzetjelentést. Akkor ott találkozunk, és most ezzel zenével folytatjuk
1: tovább. Gyertek, kedves hallgatók, ti is gyertek ki, szurkoljatok, és ti is legyetek itt, és éljétek át. Szerintem egyébként, amiről még nem beszéltem, ezt gyorsan megemlítem, ugye több helyszínen paksi civil szervezetek fognak ilyen kis produkcióval készülni a befutó bicikliseknek, mezőnynek, úgyhogy azt is érdemes lesz kijönni, megnézni.
0: Abszolút.
1: Majd a későbbiekben. De azt körülbelül én azt gondolom, hogy ilyen 5 óra magasságában érnek majd ki ezek a civil szervezetek, hiszen onnantól kezdve lesz már nagyobb esély arra, hogy érkeznek
0: a befutók. Így van.
1: Na, jól van akkor.
0: Szervusz,
1: Gabi.
0: Köszönjük szépen.
1: Várlak itt, és folyt köv.
0: Oké, folyt köv.
1: Na, hello. Ciao. Szia.
0: Gabit hallottátok, aki éppen az elképesztő hangulatról és a kicsit labirintusszerű közlekedési viszonyokról tudósított nekünk a Cityből. Most Mark Ember következik a Belong Together 2024-ből. Let's go!

0: Paks FM slágereivel. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Mi lenne, ha a kedvenc zenekarod nem csak a színpadról integetne, hanem ott állna melletted egy közös fotón? A Paks FM mindezt most valóra váltja. Játsz velünk és nyerd meg egy exkluzív fotózkodást a Halott Pénz zenekar tagjaival a május 15-i Paksi Városnapi koncerten.
2: Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerak.
1: Figyeld a játékok kérdéseit hétfőtől csütörtökig a Paks FM Facebook oldalán, mert tiéd lehet az egyik napi nyeremény, egy különleges paksi ajándékcsomag, és ha igazán szerencsés vagy, a végén te mosolyogsz majd a közös fotón. Paks FM, ahol az élmények életre kelnek.
3: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Paks, Dózsa György út 37.
4: Mind a stadion él.

0: nappalitba. Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Autófék nélkül. Rossz ötlet. Zene szünet nélkül. Jobb.
2: Jobb. Sokkal jobb.
1: Hazafelé tartva a legjobb slágerek változatosan nektek. Paks FM. Összeköt.

0: Imagine Dragons hallottátok, ez volt a 2017-es Thunder. Reméljük, hogy nem lesz zivatarban és villámcsapásokban részünk. Strasser Andi előttem itt a stúdióban személyesen.
1: Igen, üdvözlöm a hallgatókat. Figyelj, szerintem azok a bringások, akik lenyomják ezt a 206 kilométert Szarvas és Paks között a Tour de Hongrie kapcsán, szerintem mindenhez is hozzá vannak szokva.
0: Igen, egyébként. Pontosan, szerintem az utolsó dolog, amin aggodalmaskodnak, az az,
1: az eső
0: fog esni, vagy nem fog esni az eső, szerintem nem is érzékelik ezt, hanem csak a versenyben vannak.
1: Abszolút.
0: Ez olyan ilyen sporttransz lehet amúgy.
1: Hihetetlen. Elképesztő. Ugye a mai nap a Szarvas Paksról szól. Egyébként az M4 tudósítását is többször belenéztem az M4 tudósításába a rajttól, és ott is ugye az a cím, hogy Szarvas kötőjel Paks 206 kilométer, tehát abszolút főszereplői vagyunk a mai napnak.
0: Hogyne, hát itt történik a befutás, méghozzá becsült idő 5 és fél 6 között.
1: Ugye, hát a, igen, ugye 17:30 volt a hivatalos, de azért mindenre fel kell készülni, és ahogy Gabi élőhelyszín színi tudósítását is lebonyolítottad, hát ezt csak meg tudom erősíteni. Én, amikor egy órával ezelőtt végigmentem a főutcán, mert akkor megijedtem. Tehát a rendőrség előtt konkrétan sorakoznak a rendőrautók és a rendőrmotorok. Tehát biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan, tehát nem csak a felvezető autók fognak érkezni, hanem biztosítani fogják nyilván a körülményeket és az útvonalat, és megpróbáltam megszámolni, hogy mentem föl a Kishegyén, és akkor próbáltam megkerülni a lezárt szakaszt, mert ugye hát autóval, mert miért ne? Tehát mindenkit arra buzdítunk, hogy tegye le az autót, de én azért autóval.
0: Igen, Anni, vortiszol vizet prédikálsz.
1: Igen, abszolút, abszolút az egyik helyen meg is álltam az új templom útnál autóval, és az ottani polgárőr srácot megkérdeztem, hogy akkor itt csak itt van lezárva az út, az új templomnál van lezárva konkrétan az új templom utca, tehát alatta, úgymond az alsó szakaszon még lehet közlekedni. És akkor mondta, hogy igen, igen, mondom, jó, jó, én rád tudósítok, tudod.
0: Elővette már, a zsurnalista
1: igen,
0: kártyát.
1: Abszolút, na, abszolút, tessék. Abszolút. És próbáltam megszámolni, hogy vajon hány zsákutca tábla érkezett ma a városunkba. Én 15-nél feladtam, tehát rengeteg, rengeteg zsákutca tábla a Kishegyen.
0: Iszonyatos komoly szervezést igényel ez az egész, de ezért volt már az, hogy már hónapokkal ezelőtt már meg lett itt mondva, hogy körülbelül mik lesznek a lezárások, meg ilyenek, úgyhogy igen, tulajdonképpen elvinletre nem szabadna senkit se meglepetés érjen a mai nap kapcsán. Már jó régóta tudni lehetett, hogy a mai nap egy kicsit kaotikusabb lesz, mint a többi.
1: Igen, úgyhogy én most én letettem az autót, és mindenkit buzdítok, hogy tegye le. Egyébként pedig például a Gesztenyés út full hatalmas, hogy is mondjam, forgalmat generál, mert mindenki ott próbál elkerülni, és azt röhögtem, hogy ahogy a Kurcsatov úton, tehát Gesztenyés út, most aki arra szokott menni, tudja, hogy miről beszélek, Gesztenyés út, Kurcsatov utca, és a Kurcsatov utcán a Bocskain keresztül gondoltam, lemegyek, megnézem, hogy mi a helyzet az új templomon, és a Bocskai utnál a Kurcsatov út elején ki van téve a ugyanúgy a zsákutca tábla, de négyen is egymás után behajtottunk, és elmentünk a végéig, hogy azért meggyőződjünk, és mindenki szépen
0: autósok,
1: kanyarodott
0: komolyan
1: vissza.
0: Komolyan mondom, javíthatatlan bagázs.
1: Tényleg, tényleg, tényleg.
0: Különben Gabi most rakott ki egy videót a Facebook oldalunkra is, ott szemügyre vehetitek, lezárások is ideiglenes zsákutca táblák Pakson a Tour de Hongrie miatt, és igen, igen, egy egészen hát teljesen megváltozott az egész terep. Tehát én még nem voltam kín, én még nem láttam a saját szememmel. Később megyünk ki majd tudósítani Gabival a befutókról, meg az ottani hangulatról egy kicsit, de a lezárásokat már most szemügyre vetitek ezen a videón, durva.
1: Igen, tulajdonképpen ott a Kishegyinek az a szakasza, ahol a Kismontás, meg a fenti piactér, illetve az építők útja kereszteződés, tényleg hát az egész nagyon komolyan néz ki, hallod.
0: Nagyon komolyan.
1: És azon gondolkodtam, hogy így, hogy az M4 Sporton lehet követni a tudósítást, az élő tudósítást, hogy ugye korábban a Tour de Hongrie, illetve bármilyen ilyen bicikli verseny kapcsán ugye helikopterek tömkelege jött, nem tudom, most drónok lesznek,
0: hát
1: vagy mi lesz?
0: Hát csak nem helikopter, mert hogy azért már
1: igen, hát a drónnal szoktak, igen,
0: hatékonyabban.
1: Igen, és látni a közvetítő kocsit is, szóval kedves paksiak, hát készüljetek fel, és én is azt mondom, hogy menjünk ki és szurkoljunk, és hát nagyon kíváncsian várom, hogy mi lesz.
0: Én is. Kemény lesz, mi Gabival biztos, hogy ott leszünk, és kérdésekkel fogjuk zaklatni a nagy érdeműt.
1: Igen, egyébként ugye több paksi civil szervezet és többen készülnek különböző látványos megnyilvánulásokkal. Hát Szarvas föltette az ír a pontot, és hát azzal ugye, hogy az első szakaszán a versenynek lovaskocsikkal kísérték, nem tudom, láttad-e a videót, lovaskocsikkal kísérték a kísérték, hát ilyen 100 km per órás sebességgel vágtattak igen, tehát a beton úton mennek a biciklik, ezt meg is osztottuk a Facebook oldalán a Paks FM-nek, és mellette így a föld úton tulajdonképpen a lovaskocsikat hajtják, és próbálják tartani a tempót, és ez egy ilyen nagy látványosság volt.
0: Hallod-e?
1: És nagyon sokan megosztották egyébként, hogy de jó pofa dolgot találtak ki a szarvasiak, nem tudom, Paks ti mire készültök, de igyekszünk majd leközvetíteni.
0: Tényleg, hogy lehet ezt még tetézni?
1: Hát figyelj!
0: Zebrákkal vagy... De az jutott eszembe egyébként, hogy milyen lehetett ebbe benne lenni a bringásoknak úgy, hogy mellettük lovak vágtatnak el. Egyébként lehet, hogy fel se tűn nekik már, hogy ilyenkor tényleg annyira fókuszáltak. Hogy...
1: Igen, illetve hát sajnos ugye ugyanúgy, ahogy az autóversenyeknél, a különböző bicikli versenyeknél is, ugye sajnos a rajtnál gyakori a baleset, ez most is megtörtént egyébként, de aztán hogy hányan tud... Nem, semmi köze nem volt. Én is azt gondolom, hogy sok mindenhez hozzá vannak szokva, hogy körülöttük megy a show, de lehet, hogy ők egyébként tényleg nagyon koncentráltak ilyenkor, és kizárnak mindent.
0: Én úgy gondolom, hogy kizárnak mindent, valahogy most inkább az jutott eszembe, hogy őket nem szabad, hogy befolyásolja semmi, ami körülöttük történik, hanem csak az út, csak a mezőny, csak a...
1: Abszolút. Mindenesetre, Levi, rendeltem neked taxit. 4 óra előtt pár percet.
0: Hálás
1: úgy döntöttünk, hogy nem mi fogjuk felfuvarozni Levit. A taxisok remélhetőleg fel vannak a mai paksi káoszra készülve.
0: Remélhetőleg.
1: Egyébként így hívtam fel Fügét, hogy szia, érdeklődöm, hogy a mai káoszra fel vagy készülve, fel vagytok készülve.
0: Azt mondtam,
1: lehet
0: nem, de
1: taxit rendelni? Mondta, hogy persze, hogy lehet.
0: Annyi. Na, hát jó, és remélhetőleg egyébként amellett, hogy készen is állnak a szituációra, amellett még lehet, hogy jó is jön nekik ez a dolog, mert lehet, hogy vannak ugyanúgy, mint ahogy te is most voltál vele, hogy a káosz megelőzése érdekében én ebben nem akarok személyesen részt venni, hívunk egy taxit.
1: Igen, legalábbis autóval nem akarok részt venni.
0: Igen.
1: Kedves paksiak, tehát akkor figyeljetek az útlezárásokra. Levi, nekünk van egy nagyon fontos feladatunk, zenélhetsz, és akkor utána visszajövünk a sorsolásokkal.
0: Mindenképpen. Okay. Zenélünk egy Olivia Dean következik, So Easy to Fall in Love 2025-ből, és aztán jövünk vissza Andival sorsolni.

0: Pocs FM.
1: My favorite.
2: I love it.
0: Pocs FM. Oh yeah, és már itt is vagyunk Andival, aki az előbb megmutatta nekem a videót a vágtázó lovas szekerekről.
1: Kocsikkal, igen.
0: Igen, bringát egyet se láttam a felvételen.
1: Ja, bocsi, mert az elejét nem láttad, várjál, így tudom mutatni.
0: Igen. Ah, vagy úgy, vagy hogy tényleg igen. A mezőny mellett, ott a mezőny fülön, mellett. Ú, csúcs, abszolút. Ahogy kinéz. Jó, na igen. Hát ezért valóban egy igazi látványosság.
1: Kapcsán.
0: De most egy kicsit más témánk van. Van egy kis kötelességünk, egy kis feladatunk, volt egy nyereményjáték akciónk, a közelgő városnapja alkalmából játszottunk egész héten, legalábbis mostanáig.
1: Így van, és tulajdonképpen ugye esténként szoktuk sorsolni a napi nyertes, de most sorsoltunk már délután, és a mai Paksi ajándékcsomagot Krausz Tyúkos Anett nyerte meg, úgyhogy kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot, már egyébként írtunk neki, hogy akár a mai vagy a holnapi napon az ajándék, a bajnok bögrés ajándékcsomagot nem mellesleg át tudja venni, és akkor itt van, tadám, ugye, a nyeremény, az eredmény hirdetése a fődíj sorsolásának, mert hogy a fődíj most is fotózkodás lehetőség.
0: Igen, csak ezúttal a halott pénze zenekarral.
1: Igen, abszolút, és hát én próbáltam összesíteni, ugye, hát több mint 1000-en játszottak velünk, a 4 nap alatt az első napokban több mint 300 kommentelő volt, és a nyertesünk, aki megnyerte a halott pénzzel való fotózkodási lehetőséget, nem más, mint Horváth Kolerics Vivien. Közben próbálom elolvasni a saját írásomat, de mindjárt
0: igen,
1: mert hogy ugye ki van fotózva nyilván már az ő kommentje, ami alapján ugye ő kisorsolásra
0: most
1: kerül.
0: Most hallgat minket, és egyrészt nagyon örül, másrészt meg bosszankodik, hogy nem tudjuk kimondani a nevét.
1: Igen. Na most azt kellene csinálni, ugye én most közben a telefonomon bénázok.
0: Igen,
1: mert ugye próbálom őt keresni, mert itt valamilyen módon föl kéne vele venni a kapcsolatot.
0: Így van, valamilyen módon föl kéne vele venni a kapcsolatot.
1: És azon...
0: Megpróbálod őt felhívni?
1: Hát mindjárt megnézzük Horváth... Okay. Kolarics.
0: Kolarics, igen. Uh-huh. Ugye?
1: Igen.
0: Igen.
1: Vivien.
0: Andi. Igen.
1: Vivien.
0: Igen, Vivien. Andi keresgéli közben a kontaktok között.
1: Az egyik telefonon nem sikerült,
0: az egyik telefonon nem sikerült, de
1: a
0: igen, most számos telefon képbe kerül itt, de minden esetre már gratulálunk is neki innen a Paksi FM szerkesztőségéből, és hamarosan megpróbáljuk elérni és közölni vele a jó hírt.
1: Na, igen, és megtaláltam őt. Hát kérlek szépen a Facebook borítóképén, illetve a profil képén egy úgy látom, hogy egy családos fiatal asszonyról van szó, egy ilyen két éves forma gyermek, és szerintem feltehetőleg egy férj is van.
0: Igen.
1: Ez férj is majd, van. Jó. Egyébként ez egy nagyon jó kérdés, hogy vajon majd hogy akar fotózkodni, tehát hogy
0: van,
1: családos túl
0: van.
1: Vagy ő maga. Hát figyelj, akkor megpróbáljuk.
0: Megpróbáljuk?
1: Megpróbáljuk, igen. Oh, yeah.
0: Oké. Jó lenne, hogyha sikerülne elérni, és hogyha esetleg nem hallgat minket, akkor megmondani.
1: Igen,
0: neki.
1: Sajnos nagyon igen. Halk. Figyelj, halk. Meg tudod
0: ott csörgetni?
1: Tehát, hogyha az én Facebookomban át csekkolsz.
0: Technikai
1: igen, egy kis technikai dolgok.
0: Fel, addig kérlek szépen szórakozzatok.
1: Igen, szórakoztatom a kedves hallgatókat, tehát hogyha a Messengerembe ott a gépen rálépsz, akkor a Vivien Horváth Kolarics elméletileg jelenleg elérhető. Megpróbáljuk akkor ott
0: újra
1: hívni. Igen. Kedves Vivien, ha hallasz bennünket, nagyon szeretnénk élőadásba kapcsolni, hogy a jó hírt közöljük veled. Na, ez így már jó lesz szerintem, hogy a jó hírt közöljük veled, hogy te vagy a fő nyertesünk több mint 1000 játékos közül. Ez azért jól hangzik szerintem.
0: Így van.
1: Hát kicsöng.
0: Kicsöng.
1: Délután 4 óra előtt vagyunk pár perccel, lehet, hogy dolgozik.
0: Igen, ez evidensnek tűnik.
1: Benne van a pakliban.
0: Halló. Szervusz.
1: Szia, itt a Strasser Andi és a Gracza Levi. Vivien, téged hívtunk?
3: Igen.
1: Élő adásban vagy a Paks FM, mert remélem folytathatjuk a beszélgetést. Te vagy a nyertese a játékunknak, te nyerted meg a főnyereményt, a halott pénzzel való pénzzenekarra való fotózkodást. Gratulálunk!
2: Köszönöm szépen.
0: Gratulálok.
1: Számítottál rá? Melyik nap játszottál?
2: Őszintén, nem. Mindegyik nap játszottam, de arra nem számítottam, hogy ilyet fogok nyerni.
1: Jó, hogy elárultad, hogy minden nap játszottál, mert ahogy a kisorsolt a kis történet nekünk, a gépezet, így tulajdonképpen nem dobta ki, hogy melyik napon játszottál velünk, csak az, hogy biztos, hogy játszottál.
2: Okay. Igen, hát többnyire majdnem minden nap játszottam, úgyhogy... Hát ezzel most meglepődtem.
1: Na, oké, élő adásban vagyunk, figyelj, ha jól tudom, te paksi vagy, igaz?
2: Igen.
1: És most próbáltalak így a Facebookon keresztül, meg láttam, hogy végül is ismerősök is vagyunk, te a főutcán dolgozol, ugye?
2: Igen, a Tolnai úton a Tolnai dolgozok, úton. Van egy alapformáló szalonom.
1: Ah, oké, na, figyelj, láttuk a profilképeden, hogy van gyermek is, és feltehetőleg férj is, ki fog fotózkodni a halott pénzzenekarral?
2: Hát valószínűleg a férjem meg én.
1: Na, oké. Jól van, na, akkor tudod, hogy mit nyertél.
2: Igen.
1: Holnap este.
0: Ez holnap történik, így van.
1: Halott pénzkoncert Pakson, akkor ezek szerint jöttök?
2: Igen, megyünk mindenképpen.
1: Jó, mire számítasz a fotózkodáson? Koncert előtt, koncert után, mire számítasz?
2: Hát nem tudom, hogy mikor lesz, hogy előtte vagy utána, de biztos jó buli lesz, úgyhogy nagyon várjuk.
1: Oké, okay. És hova teszitek a gyermeket?
2: A mamáikhoz megy.
1: Oké, okay. Azt hittem megnézitek vele előtte a kalapjakabot.
2: Nem, mert készül az Erzsébet gálára, úgyhogy mennie kell edzésre, úgyhogy sajnos nem tudjuk elvinni oda.
1: Ja, hogy ő már ilyen nagyobb bacska.
2: Okay. 5 éves, de már régóta jár edzeni, és most lesz nem sokára a gálájuk.
1: Aha, oké. Okay. Nagyon örülünk, hogy elértünk, és hogy tudtunk beszélni. Mindenképpen egyeztetni fogunk, hogy hol és mikor tudunk találkozni. Egyébként bírod a csíped a halott pénzt?
2: Igen, persze.
1: Oké, okay. És a városnapján mit vártok a legjobban, a fotózkodási lehetőségen kívül?
2: Hát a halott pénzkoncertet.
1: Oké, okay, akkor ott találkozunk, Vivien, egyeztetjük a részleteket. Köszi, hogy
2: jó, rendben, én is köszönöm szépen. Sziasztok.
0: Szép volt, ciao.
2: Köszi, sziasztok.
0: Na, mindig nagyon remélem, hogy sikerül elérni a kedves nyerteseket.
1: Szuper!
0: Na, tehát már nagyon várják a halott pénzkoncertet, holnap részük lesz benne, és még egy csodás fotózkodási lehetőségekben is részük lesz.
1: Majd, igen, és Horváth Kollarics Vivien, most Kollarics, rendesen kimondtam végre kimondtuk. A nevet.
0: Horváth Kollarics Vivien, okay. A nyertesünk, gratulálunk neki, holnap tala.
1: És hát köszönjük mindenkinek, aki játszott velünk.
0: Így van, remek szép volt, mindenki menő volt. Na, most egy kis zenével folytatjuk tovább.
1: És akkor átadod a terepet?
0: Hát, igen. Okay, én le is kocoltam tudósítani Gabival, a továbbiakban Andi fog titeket szórakoztatni. Most kompakt diszkó következik, a 2010-es Lazul a város. Császtok! Paks FM.

0: FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A BBC szerdai értesülései szerint a mai napon várhatóan megindul a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás a kormányzó munkáspárton belül. Keir Starmer kormányfő kihívója Wes Streeting egészségügyi miniszter lesz, közölték Streeting közeli munkatársai a brit közszolgálati média társasággal. Az MTI értesülései szerint Starmer elmozdításához első lépésként az szükséges, hogy az alsóházi Labour frakció tagjainak 20%-a 81 képviselő előterjesszen egy közös nyilatkozatot, amelyben megnevezik az általuk pártolt utódjelöltet. Május 15-én indul az Agrárium 2026 országos mezőgazdasági adatfelvétel, amely során a Központi Statisztikai Hivatal mintegy 66 ezer gazdaság bevonásával méri fel a hazai agrárszektor helyzetét. Az összeírás július 15-éig tart, és a földhasználatra, az állattartásra, trágyakezelésre, borszőlő termesztésre, valamint a mezőgazdasági munkaerőre is kiterjed. Május 15-e és június 15-e között kötelező online kitöltés lesz a gazdasági szervezeteknek és a kiemelt egyéni gazdaságoknak. Május 15 és 31 között lehetőség lesz az online kitöltésre a nem kiemelt egyéni gazdaságoknak. Június 1 és július 1 között az online kitöltés lehetőségével nem élő, nem kiemelt egyéni gazdaságokat fényképes igazolvánnyal és tablettel rendelkező összeírók keresik fel. A KSH közlése szerint a begyűjtött adatok fontos szerepet játszanak a hazai és uniós agrártámogatások, illetve a szakpolitikai döntések alakításában. Felhívást tett közzé a Tolna vármegyei rendőrség a mai Tour de Hongrie országúti kerékpárversennyel kapcsolatban. A verseny biztonságos és akadálymentes áthaladása érdekében a rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy járműveiket, valamint a kommunális személygyűjtésére használt tárolókat, kukákat a verseny idejére a verseny útvonaláról, az úttestről és annak közvetlen közeléből távolítsák el. A felhívás szerint a Tour de Hongrie országúti kerékpárverseny útvonala a következő. Május 14-én Tengelit, Szőlőhegyet, Hegyes Pusztát, Birítót, Paksot, a Kölesdi út, a Tolnai, az Új templom, valamint a Kishegyi utat. Május 15-én Nagymányok, Petőfi utcát, Bonyhád Börzsöny, Bonyhád Percelmór utcát, Szabadságteret, Zrínyi és Deák Ferenc utcákat, Műcsényt, Szálkát, Őcsényt, továbbá Szekszárd, Kesejűsi utat, a Damjanics és a Rákóczi utcákat érinti a verseny.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: A Paksi Sport Egyesület szervezésében került megrendezésre a Tolna vármegyei Diákolimpia teniszsportágban. A helyieken kívül Bonyhád, Szekszárd és Dunaföldvár városából érkeztek teniszezők, összesen közel 150 versenyzők, köztük legtöbben paksiak. Az eseményről a főszervező Lakatosné Klopcsik Diana vezetőedző nyilatkozott rádiónknak.
3: A piros pályások, narancs és a zöld pályások többsége vagy egyenes kieséssel, de leginkább körmérkőzéssel játszott, hogy kiderüljön, hogy ki lesz az első két helyezett, akik az országos döntőbe tovább jutnak. Itt ugye a két nap alatt mindenki itt van, vegyesen, de ott már szét vannak bontva a korcsoportok. Paksi esélytől nagyjából 110 fő lett benevezve. Vannak közöttük olyan játékosok is, akik már nem teniszeznek, de szerettek volna elindulni az itthoni selejtezőn. PSA-től azért nagyon sok olyan játékosunk van, hál' Isten, aki vagy esélyes, vagy közel esélyes, hogy bekerüljön az első kettőbe, ha nem is mindegyik korcsoportba, de a nagy többségébe minimum egy résztvevővel jelen leszünk. A és B kategóriába lehet indulni egy pár éve. Most már nem csapatverseny van, hanem egyéni mérkőzések zajlanak. Az A kategóriában vannak a versenyzők, vagy akik elmúlt pár évben versenyeztek, a B kategóriában pedig a hobbisták.
2: A megyei selejtezőből 21 paksi teniszező jutott be a Diákolimpia Balatonboglári országos döntőjébe, mely júniusban kerül megrendezésre.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Társadalmi célú reklám.
4: A paksi régióban a Bohóc doktorok neve összefort a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
0: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Reklám.
5: Paksi atomerőmű. Energia értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
6: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Paks, Dózsa György út 37.
7: Paks, készen állsz a jövőre? Május 16-án a Városnapján a Suzuki Barta is kitelepül, hogy valami igazán különlegeset mutasson. Gyere el a standunkhoz és ismerd meg test közelből az új korszak hírnökét. Bemutatkozik a teljesen elektromos Suzuki e-Vitara. Stílus, innováció és zöld energia. Találkozzunk május 16-án Paks szívében. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok.

0: Pax FM slágereihez.
1: 16 óra 7 perckor egészen pontosan, további nagyszerű délutánt kívánok mindenkinek, és nagyon jó szurkolást a Tour de Hongrie futama tart. Nézem az M4 sport tudósítását, 1 óra 15 perce tekernek Szarvasról Paks felé a Tour de Hongrie mezőnyében a biciklisek. 70 kilométert tettek meg eddig, és Paks felé tartanak. A Szarvas-Paks táv Paks célállomással, illetve végállomással fog véget érni. Óriási a készülődés a városban, erről igyekszünk majd benneteket tudósítani a következő 2-3 órában a Facebook oldalunkon keresztül, és így a rádió éterén keresztül is. Természetesen, ami fontos, a Kishegyet elvesztettük, tehát én azt mondom, hogy az óvárosban lehet közlekedni autóval, de a többit felejtsétek el, lehetőleg úgy szedjétek össze a gyerekeket az óviból és az iskolából is, hogy bizony nagyon sok útszakasz le van zárva, az Új Templom úton, lényegében az Új Templomig lehet közlekedni, följebb már nem lehet haladni, a Kishegyi út felső szakasza egészen a sportcsarnokig, majdnem tulajdonképpen az Ase sportcsarnokig le van zárva. Már ott vannak a közvetítő autók, rengeteg rendőr motorral és autóval is közlekedik, mozog a városban, és ennél még csak nagyobb lesz a mozgás várhatóan 5 óra után, ugyanis egyelőre úgy tűnik, hogy a tervek szerint ugye 17:30 körül érkezik a Tour de Hongrie-nak a mezőnye, egyébként a Pakskalocsa hídon keresztül, majd tulajdonképpen nem a 6-os főúton, hanem a Kölesdi úton keresztül érkeznek be a városba. Bármilyen kérdésetek van, szívesen vesszük. 20-as körzet 9-4-11-0-0-1, ez az SMS és Viber számunk. Zenével folytatjuk. Whitney Houston, illetve nem, Celine Dion érkezik, én Strasser Andi vagyok, és egészen estig leszek veletek. Maradjunk együtt.

Arany Tamás, a Paks FM-en 16 óra, 14 perckor, és valószínűleg nagy forgalom a városban, Pakson. A főutca még hagyján, bár a körforgalom és környékén véletőleg nagy ilyenkor a forgalom, össze kell szedni a gyerekeket is. Ügyeljetek rá, és remélem mindenki tudja, illetve reméljük, most már mindenki tudja, hogy óriási útlezárások vannak. A városban elsősorban a Kishegyet érintik. Én egy bő órával ezelőtt a Kishegyi úton még tudtam közlekedni, az Új Templom úton viszont már nem, az csak az Új Templom utcáig szabad, onnantól már le van zárva. Óriási a készülő a Kishegyi út építők útja kereszteződésében. Ott vannak már a közvetítő autók és egyébként kollégáink is. Harmad Gabi és Graca Levi, ők fognak élőben közvetíteni. A Tour de Hongrie pedig az M4 Sport élő közvetítése szerint Szarvas és Paks között a 206 kilométerből a tudósító szerint 64,5 kilométer van vissza, tehát 64 kilométer van vissza még Paksig, mert hogy Paks a célállomás, ezt jó, ha tudjátok. Ezt tegyétek össze a gyerekeket, menjetek, nyaljatok egy fagyit, és utána menjetek, és nézzétek meg a befutókat. Egyébként az élvonalban 5 biciklis látok az élő közvetítésben, és hát ők azért elég rendesen elhúztak a mezőnytől, úgy látom. Aztán a maga a mezőny egy olyan 80-100 biciklist mutat, és azt is látom már, hogy jelen pillanatban kiskörösön áthaladnak a Tour de Hongrie-nak a biciklistái, kerékpárosai, tehát kiskörös most éppen az állomás, és hát elképesztő sebességgel tekernek, és látom, hogy a kiskörösiek is kitettek magukért, mert rengetegen, na itt van egy jó kis installáció is, kitettek egy, nem tudom, ez egy szívecske, esernyőket, kék, fehér és piros esernyőket forgatnak, és kiraktak egy ilyen kis élőképet a kiskörösiek, ezen kívül látszik, hogy rengetegen kimentek az út szélére, kiálltak a kordonok mellé, és buzdítják a bicajosokat. Közben az élboly elhagyta Kiskőröst, most éppen egy kalocsa táblát látok kitéve, 28 kilométer után már kalocsa, úgyhogy itt tart a Tour de Hongrie-nek a mezőnye, Paks készülődik, rengeteg rendőr van a városban, senki semmi ne lepődjön meg, legyetek türelmesek, és amennyiben Zsák utca táblával találkoztok, vegyétek komolyan, mert én nem vettem komolyan őket délután, de valóban rengeteg utca lezárásra került, illetve Zsák utca nem lehet bejutni bizonyos utcákba, úgyhogy tegyétek le mi hamarabb az autót, és aztán majd várjuk a Tour de Hongrie mezőnyét, addig pedig folytatjuk a jobbnál jobb slágerekkel. Nabi, az énekesnő már itt is van, a Never Play the Best.

A Jazz meg az csapata a Paks FM-en 16 óra 25 perckor, gyönyörű napsütés, 22 fokot mutat a hőmérő. Itt Pakson a stúdiónál igazán jó az idő, reméljük majd az következő két napban a városnapi alkalmából is jó idő lesz. Ami a mai napot illeti, mintegy a városnapja felvezetését, a Tordeungri napja sem panaszkodhat tehát. Igazán jó időben tekernek a kerékpárosok, jelentem Kiskőröst elhagyták. 57 kilométer van vissza Paksig. Mindenkinek kitartást kívánunk a délutáni csúcsforgalomban a városban. A Tordeungri országúti kerékpárverseny befutója miatt egy teljes versenyközpont épült ki ma reggel óta Pakson az új templom és a Kishegyi úton. A Gesztenyés út felől érkezőket az Árnyas utca felé terelik el. Az új templom útján a templom vonaláig lehet csak

településeken és az országúton is halad a mezőny, a Tordaungri mezőnye, azért elképesztő, hogy ezt a 206 kilométert milyen sebességgel tekerik le a versenyzők. Elképesztő gyorsasággal mennek egyébként, tehát szinte egy pillanat lesz az egész, és mégis óriási a készülődés, és nyilván nagyon fontos, hogy az utat biztonságosan tudják megközelíteni, azokat az útszakaszokat is, amelyek majd itt várnak rájuk Pakson és környékén, tehát Paks a célállomás, a végállomás. Mindenkit nagyon várnak a szervezők, hogy menjünk majd szurkolni. Természetesen élőben mutatjuk mi is majd, hogy hogyan is és hol is tartunk. Közben Harmad Gabi kolléganőm, úgy látom, hogy csörög a helyszínről, mindjárt megtudjuk, hogy mi a helyzet ott a helyszínen. Szóval maradjatok velünk!

0: A jó zenék a Paks FM-en nem hiányozhatnak. Azon a csütörtök délutánon, amikor egyébként a Tordeongra a főszereplő Pakson, illetve harmad Gabi kolléganőm, aki a helyszínről tudósít, szia Gabi, adásban vagy.
1: Hello, szia!
0: Na mesélj, hogy merre vagytok és mit láttok jelen pillanatban.
1: Itt vagyunk jelenleg a Kishegyi úton, a Kishegyi út 47 előtt, és hát azt látjuk, hogy egyre nagyobb a tömeg itt a kordonok mentén, ugyanis a teljes Kishegyi út le van zárva, és végig kordonok vannak, tehát például a Kishegyi útra nem lehet behajtani az építőkútjáról, és a másik oldalról sem, tehát a Gagarin utca felől, és egyre nagyobb a tömeg, tényleg, szerintem már most több százan itt vannak kint, és amit az imént megtudtunk, az az, hogy olyan 52 kilométerre van körülbelül a mezőny jelenleg, tehát még nagyjából egy olyan óra 10 perc múlva ér be, viszont 5 órára érkezik a reklám karaván, ennyit mondott itt a speaker, aki azt is hozzátette, hogy a reklám karaván mindig óriási bulit csap, és különböző ajándékokat osztogatnak, úgyhogy érdemes kijönni már 5 órára, akkor érkezik ez a reklám karaván. Azon kívül egyébként itt nagyon sok mindent lehet látni, vannak különböző sátrak, és a sátrakban például a Tolna vármegyei rendőrség is kitelepült különböző bűn és baleset megelőzési játékokkal, gyerekeknek is, úgyhogy lehet jönni, és ki lehet próbálni az embereknek magát. Egyébként rengetegen fotózkodnak itt a célegyenesben, és közben egy kivetítőn lehet élőben követni a mezőnyt, ami hát még azért egy óra múlva körülbelül érkezik majd a városba. Úgyhogy nagyjából ez van most, annyit megtudtam még a helyi szervezőktől, hogy olyan 200-an dolgoztak azon, hogy ma reggel 6 óra, fél 6 óta felépüljön ez a versenyközpont, ami gyakorlatilag, ahogy fogalmazott a szervező, akivel beszéltem, hát tulajdonképpen egy stadiont kell felépíteni, ők saját áramot hoznak, és viszik tovább ugyanezt majd a holnapi szakaszra is. Úgyhogy hát itt nagyon komoly munka van ebben, és nagyon komoly egyébként az egész, nagyon profi, úgyhogy várjuk a következő időszakot, már a beérkezést, és természetesen a reklámkaravánt is.
0: Igen, nagyon kíváncsiak vagyunk, mi lehet az a reklámkaraván, nagyon kíváncsi vagyok.
1: Hát nem tudom, nagyon sejtelmes volt, ennyit mondott a speaker, úgyhogy egyelőre még nem tudjuk, de majd természetesen, amint megérkezik, akkor nem fogjuk elmulasztani Levivel, hogy róluk is csináljunk egy rövid videót.
0: Igen, mert hogy közben így az éteren keresztül is tudósítasz, és a Facebook oldalunkra is sorba teszed ki a tudósításokat, és képben is ott vagyunk. Azt nem tudom, hogy tudod-e, vagy sikerült-e megtudni, hogy ugye arról volt szó, hogy különböző civil szervezetek, akár különböző ilyen fentről jól látható installációkkal ezzel-azzal készülnek. Tudunk valamit erről, hogy milyen látvány nyújt majd Paks?
1: Hát amit biztosan tudok, az, hogy itt valahol a befutó környékén lesz majd a Csillagsó Tánc Egyesületnek egy ilyen kis performansza. Rajtuk kívül, ha jól emlékszem, talán összesen hat civil szervezet, vagy 7 jelentkezett, és ugye itt elszórtan a befutó, tehát az Új Templom út és a Kishegyi úton lesznek, természetesen ezt is meg fogjuk mutatni Levivel, úgyhogy majd a Paks FM Facebook oldalán keresztül láthatjátok.
0: Oké, tehát akkor Kishegyi út, építőkútja, kereszteződés, a célállomás tulajdonképpen, akkor ott vagytok ti is, és ott várjátok, illetve várják a szervező, gondolom én, a Kishegyi út felső szakaszán érdemes elsősorban sorakozni, és oda várnak mindenkit a szervezők.
1: Így van. Itt a végig a Kishegyi út mentén, de már most tényleg annyian vannak, azért még van a kordonok mentén hely, de nagyon sokan kint vannak, úgyhogy nagyon jó, hogy ennyien itt vannak már.
0: Na, szuper, és gyönyörű, és nagyon klassz az idő. Közben én nézem az M4 Sporton az élő közvetítést, kérlek szépen, 47,9 kilométer van még vissza Paksig, úgyhogy hát nagyon tekernek az Alföldön jelen pillanatban.
1: Nagyon durva, egyébként azt mondták, hogy 49 km per óra volt tegnap az átlag sebesség. Hát ezt számomra elképzelhetetlen sebességgel jön a mezőny, úgyhogy hát gondolom azért a végére majd itt a a versenyzők elég jól el fognak fáradni.
0: Hát főleg ugye, hogy fölfele kell tekerni a Kishegyen, tehát a végállomás, a célállomás.
1: És azt még nem is tudják, igen, hogy a vége lesz a legnehezebb.
0: Igen, igen, igen, mi ezt tudjuk, hogy a Kishegyünk tetejére tették ugye a célállomást, a célt, és hát így van. Egyébként a mezőnyt elnézve elképesztő, hogy milyen gyorsan és pár perc alatt süvítenek végig egy-egy településen. Tehát tényleg szinte csak pár perc lesz ez az euforikus állapot. De én is azt mondom, hogy buzdítok mindenkit, hogy akkor menjen ki, hogy egy kicsit úgy rá tudjunk erre készülni, hogy mi fog ma történni a városunkban. Gabi, nagyon köszönöm, és remélem, hogy tudtok majd még bejelentkezni és tudósítani még itt a véghajrá előtt. Jó?
1: Mindenképpen igyekszünk. Oké, okay, okay, na akkor szia! Hello, hello!
0: Harmad Gabi kolléganőm, és Graca Levi van a helyszínen, és tehát a Facebook oldalunkon videótudósításokkal, itt pedig az éteren keresztül hangtudósításokkal jelentkeznek. 46,9 kilométer van vissza. Paks, felkészültél? This is the weekend, let's get into my song.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
3: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
4: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Kerülj lendületbe a Paks FM-en.

A meg a sztárosok csak fújják a dalt, 16 óra 49 perckor mi pedig fújjuk és közöljük továbbra is az információkat a Tour de Hongrie-val kapcsolatban. 40 kilométer van hátra, a mezőnynek még ennyit kell letekernie az Alföldön, Kisköröst elhagyva érkeznek hamarosan a Tomori Pál híthoz, a Paks Kalocsa híthoz, és onnan majd Dunaszentgyörgyön át tulajdonképpen érkeznek Paksa, de nem a 6-os főúton keresztül, Paks már készülőben, amit megtudtunk Harmad Gabi kolléganőnktől, aki a helyszínről tudósít, hogy 17 órára érkezik a paksi célállomáshoz, a végállomáshoz a reklámkaraván, a Tour de Hongrie reklámkaravánja rengeteg ajándékkal. Hát egyelőre számunkra is meglepetés, hogy mi lesz ez a reklámkaravános történet, de Graca Levék ott vannak a helyszínen, és videótudósításokban a Facebook oldalunkon vélhetőleg ezt is be fogjuk nektek mutatni. Egyébként 5 nap alatt 19 csapat, 114 kerékpáros versenyzője, 836 kilométer teker le, és a mai nap a Szarvas-Paks útvonal a leghosszabb az 5 nap közül, úgyhogy ki kell tenniük magukért a versenyzőknek, és hát azt nem tudom, hogy tudják-e, a több mint 100 fős mezőny tudja, hogy a végállomás Paks nem akármilyen lesz, mert hogy a Kishegyre kell feltekerni, és hát én, ha csak úgy egy átlagos hétköznapon fel kell, hogy tekerek, már attól hát ki vagyok, de ők elképesztő sebességgel érkeznek. 39,4 kilométer, közben az M4 Sport élő tudósítását is figyeljük itt a stúdióban a kollégákkal, és látjuk, hogy vészesen közeledik, elképesztő sebességgel egyébként a mezőny, és közben egyébként többek között az M4 Sport Facebook oldalán nagyon érdekes rövid videókat és fényképeket is közölnek. Például volt egy olyan eset a mai napon, hogy konkrétan a mezőny előtt, az élő közvetítés alatt egy őz fényes nappal át akart szaladni az úttesten, valószínűleg megijedt, és konkrétan elesett, és átcsúszott a mezőny előtt. Szerencsére nem történt baleset, de szerintem centiken múlott, ahogy a biciklisek nem találkoztak össze vele. Egyébként elképesztő így elnézve az M4 Sport közvetítését, hogy mennyire, hát hogy mondjam, csapatban vonulnak itt a biciklisek, mint egy hangyaboly, és elképesztő sebességgel, tehát hogy szelik az Alföldet, és ezek a legfontosabb információk most, amit meg tudok veletek osztani. Egyébként pedig ami a paksi útlezárásokat illeti, tehát a legfontosabb az, hogy lényegében az óvárosban és a Pollák Mihály úton tudtok közlekedni. Az Új Templom utcát, a Kishegyi út felső szakaszát lezárták, a versenyközpont, a Kishegyi út építők útja központban, illetve kereszteződésben van, és oda érdemes most igyekezni, mert 17 órára ígérték tehát a reklámkaraván érkezését, és fél öt után pár perccel Harmad Gabi kolléganő már arról tudósított, ugye, hogy rengetegen vannak már most kint, rengetegen vannak kint, miközben ugye elméletileg 17 óra 30 perc körül érkezik meg a Tour de Hongrie mezőnye, és hát illik nekik szurkolni, illik őket fogadni. Nagyon nagy izgalom várjuk azt is, hogy amikor beérkeznek Paks térségébe, akkor az élő közvetítés a különböző légi felvételeknek köszönhetően milyen képeket közöl majd a városról. Rengeteget dolgozott ezen többek között Nagy Balázs alpolgármester, aki tartotta a Tour de Hongrie szervező bizottságával a kapcsolatot. Ez nem kis reklám egyébként a városunknak. És akkor már is nézem, 37,8 kilométer, ennyire van Pakstól a Tour de Hongrie mezőnye. Figyeljetek az útlezárásokra, vegyétek komolyan a Zsák utca táblákat, legyetek türelmesek, tegyétek le valahol az autót, én már az imént is mindenkit arra buzdítottam, hogy nyaljatok egy fagyit, és sétáljatok be a versenyközponthoz, és várjuk együtt a bicikliseket, aztán közben pedig várjuk és toljuk a jó zenéket is így együtt, és hamarosan újra jelentkezünk, a Stakabóval folytatjuk.

0: rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Pax FM-en.
1: Ezen a hétvégén is összegyűlünk, hogy meghallgassuk a legkedveltebb Pax FM slágereket, amelyek között simán ott lesz majd két magyar felvétel is, az egyik a New Level Empire újdonság.

0: a másik pedig Fehérvári Gábor Alfred, vagy ahogy mi ismerjük, Freddy. Az ő dalának címe pedig Pain and Glory. Egy emlékeztetőt, hogy nem maradj le a top 50-ről. Szombat délután 3-kor kezdünk, számítok rátok.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.
2: Top 50, a Paks FM hivatalos slágerlistája.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
3: Hát, szükségem lenne segítségre a tavaszi nagy takarításhoz. Ablakpucolás, függönylevétel. Túl nagy ez a ház már nekem.
4: Szükségem van segítségre egy héten legalább egyszer. A munka, a gyerekek mellett.
5: Hamarosan megnyitjuk az irodaházat. El kell kezdeni szervezni a takarító és karbantartó személyzetet is.
4: A megoldás üzemeltetek.hu. Ingatlan üzemeltetés, épületgépészeti rendszerek ellenőrzése és üzemeltetése, karbantartás és takarítás egy helyen. Intézmények, irodaházak, szállodák, sportcsarnokok mellett vállaljuk lakások, családi házak egyszeri vagy folyamatos takarítását is. Profi és gyors munkavégzés, megbízható segítség. Keressen minket és tekintse meg referencialistánkat. Üzemeltetek.hu. További információ a 20-519-6879-es telefonszámon vagy a GNA ingatlan irodában. Paks, Villany utca 18.
6: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Paks, Dózsa György út 37.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
7: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Május végéig meghosszabbítják Lengyelországban az üzemanyag árak jövedéki adójának és áfájának átmeneti csökkentését, valamint a kötelező árplafont is magában foglaló intézkedéscsomagot, jelentette be szerdai sajtóértekezletén Andrzej Domański pénzügyminiszter értesült az MTI. A vonatkozó törvény március végén lépett hatályba, az intézkedéseket a közel-keleti konfliktusnak az üzemanyag piacra gyakorolt negatív hatásai enyhítése véget vezették be, és legutóbb április végén hosszabbították meg május 15-éig. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írt a Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerdán a Facebook oldalán. A politikus hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Gajdos László bejegyzésében arra is kitért, hogy a minisztérium célja átalakítani az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Holnap veszik kezdetét a városnapi programsorozat Pakson az Ürgemezei Pihenőparkban. A kétnapos rendezvény első napján délután 17 óra 40 perckor a Fúsúz kerékpároz a gyermekedért verseny eredmény hirdetésével kezdődnek meg a programok, majd a koncertek következnek, mondta el Patkós Attila, a Csengely Dénes Kulturális Központ munkatársa, aki a rendezvénytér elhelyezéséről, a sztárvendégek kiválasztásáról és a parkolási lehetőségekről is beszélt rádió.
8: 18 órakor a gyermekeknek kedveskednénk egy Kalapjakab koncerttel. Ez a Szánkódon mellett egy kis ligetes rész előtt lesz elhelyezve egy kis színpad, és ott lesz a koncert, majd ezt követően 8 órakor pedig a Halott pénz érkezik majd a nagy színpadhoz, ami pedig az Ürgemező másik felén van elhelyezve, a tavalyi évhez hasonlóan teljesen ugyanúgy lesznek elhelyezve a színpadok. Közös ötletelés szüli meg ezeket a dolgokat. Próbálunk úgy előadókat választani, hogyha több is van, hogy akkor a fiatalabbaknak és idősebbeknek kicsit idő idősebbeknek is, vagy régebb óta fiataloknak is legyen megfelelő előadó. Ugyanúgy az Asse sportcsarnok melletti területen, a strandnál, az Ürgemezőn mindenhol lesznek parkolóhelyek elkülönítve, és akkor ezt nagyon szakértő kollégák fogják majd rendezni, hogy mindenki kényelmesen és zöggenőmentesen tudjon majd parkolni.
7: A szombati napon a városnapi felvonuláson közel 900 fős résztvevő várható, de a főzőversenyre és a civil sátrakkal való megjelenése is nagyon sokan jelentkeztek, mondta el Fritz Ildikó, kulturális szervező.
9: A halászlé főzőversenyre 42 csapat nevezett idén, 39 civil sátor fog állni, ez picit több, mint a tavalyi szám, és itt szeretnék mindenkit buzdítani, hogy senki ne ijedjen meg egy kis csepergő esőtől, mert nagyon sok telefont kapunk az elmúlt napokban, hogy meg lesz-e tartva a város napja, és ilyenkor egyébként nem tudunk mit mondani, csak az örök klasszikust, hogy mi lesz, ha esik, hát hagyjuk esni, de arra szoktam bíztatni a csapatokat, hogy bátran jöjjenek, nem kell félni, hozzanak nyugodtan pavilont, akár valami kis ernyőt, ami alá be tudnak bújni, de mi még mindig nagyon bízunk abban, hogy jó idő lesz, mert jó időnek kell lennie.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

Éva Max, a Paks FM-en 17 óra 5 perckor és egy történelmi pillanat. Kérem szépen, a Tomori Pál hídra érkezett, a Paks Kalocsa összekötő hídra, a Tordeungri mezőnye, tehát elhagyták Kalocsát. Hát szerintem hamarabb ide fognak érkezni, mint 17:30, addigra várjuk őket Pakson a célállomáson, tehát jelentem az M4 Sport élő közvetítésének köszönhetően látni, hogy szelik a hidat, tulajdonképpen ebben a pillanatban érnek a víz fölé, ha lehet így mondani, és a Tomori Pál hídon gyönyörűen egyben a mezőny, szelik át a napsütésben, és csillog a víz, gyönyörű felvétel a hídról élőben az M4 Sporton. Hú de szép a kép, amelyet minden bizonnyal valamiféle drónfelvétellel igyekeznek közvetíteni, tehát a hídon tart a Tordeungri mezőnye, 27,5 kilométer van vissza, akkorra, addigra úgy fognak érkezni Paksra, hogy ennyit még meg kell tenni a mezőnynek, 206 kilométer összesen Szarvas és Paks között, és óriási készülődésben van Paks jelen pillanatban, ezt Harmad Gabi kolléganőmtől megtudtuk, aki Gracelevi kollégánkkal a helyszínen tartózkodik, és elnézve a mezőnyt és az élő közvetítést, lejöttek a hídról, amennyiben ismeritek, ott tulajdonképpen most egy körforgalomban, hát ott is óriási útlezárások vannak, és ahogy elnézem, ott is a körforgalomban a kis dombon is állnak szurkolók, jaj, de jó, és közben most megint mutatják a Dunát, gyönyörű képek, és óriási izgalomban vagyunk azt tekintetbe véve, hogy majd Paksról milyen képeket fog mutatni az élő közvetítés, amelyet tulajdonképpen egyébként nem csak az M4 Sporton, hanem világszerte rengetegen követnek ilyenkor, jelen pillanat is az élő közvetítés a Dunát mutatja egyébként, csak hogy így tudjam az éteren keresztül én is közvetíteni nektek. 17 óra 8 perc lesz pár másodperc múlva, és elméletileg ugye a szervezők úgy tervezték, illetve úgy tájékoztattak bennünket, hogy 17 óra 30 körül érkezik a mezőny tehát Paksra. Azt tudni kell, hogy jelen pillanatban így a Tomori Pál hidat átszelve Duna-Szentgyörgy felé veszik az irányt, tehát nem a gerjeni atomerőműves úton és aztán a hatos úton érkeznek, hanem Duna-Szentgyörgy és utána majd Tengelit-Szőlőhegyen keresztül tulajdonképpen a Kölesdi úton érkeznek be a városba, és a Kishegyre kell fölmenniük, tehát a végcélban a mi Kishegyünket úgymond meg kell tekerniük, óriási sebességgel érkeznek, és hát a helyszínen úgy tudjuk, hogy továbbra is óriási a készülődés. 17 órakor információink szerint megérkezett a Kishegyi út építők útja kereszteződésébe a reklámkaraván, a Tordeungri reklámkaravánja sok-sok meglepetéssel és ajándékkal. Erről még nem kaptam információt, hogy ez megtörtént-e, és tulajdonképpen mi volt ez a nagy meglepetés, de arról viszont kaptunk információt, hogy rengetegen vannak már a helyszínen. Érdemes, tegyétek le az autót, vegyetek egy fagyit a gyereknek, és sétáljatok ki oda a helyszínre, a kordonok mentén fel lehet sorakozni, és lehet várni az egyébként 114 kerékpáros versenyzőből álló konvojt, akik viszonylag együtt mozognak egyébként szépen. Hát óriási teljesítmény, 206 kilométert tesznek meg. Ami a városunkat illeti továbbra is, úgy tudjuk, hogy nagyon-nagyon a forgalom, elsősorban az Óvárosban lehet közlekedni, és a Pollák Mihály úton az Új Templom utca, az Új Templom míg közlekedhető, onnantól fölfelé le van zárva, illetve a Kishegyi út felső szakasza is egészen majdnem az a sportcsarnokig, még az Árnyas utcába, vagy a Fenyves utcába, igen, még be lehet kanyarodni. Szóval kitartás mindenkinek, és akkor folytassuk zenékkel, aztán hamarosan visszatérünk újabb hírekkel. Remélem, hogy mindenki jól van, várjuk a Tordeungrét.

0: 17 óra 14 perc van, és a Tordeongri mezőnye 20 kilométerre van Pakstól, elképesztően gyorsan közlekednek, és megpróbálom ebben a pillanatban újra helyi tudósítónkat, Harmad Gabit kapcsolni, meglátjuk, hogy sikerül-e, tehát a versenyközpontban vannak a kollégák. Hello, hello, élőben vagyunk. Szia Gabi, mi újság, mi újság?
1: Hát amióta beszéltünk, azóta, mert megérkezett a reklám karaván, rendőri felvezetéssel érkeztek az autók ide a Kishegyi útra, és éppen az imént mentek egyébként el, mert hogy most már nem sok idő, és érkezik a mezőny is. És hát óriási hangulatot csinált itt az itteni speaker, és a paksiak nagyon is aktívak, és egyébként el kell, hogy mondjam, hogy az Atommanók Pálffy Kati vezetésével is itt vannak, és ők is nagyon aktívan benne voltak abba, amit itt a speaker kért tőlük, mégpedig azt, hogy itt csapkodni kellett a táblákat, amik a kordonokon ki vannak helyezve, de természetesen ezt vezény szóra és egyszerre, és hatalmas sikítással, úgyhogy óriási hangulatot csináltak itt, és hát gyakorlatilag itt az emberek tényleg rengetegen vannak továbbra, és egyre többen gyűlnek, már az új templomút, Kishegyi út kereszteződésében is állnak emberek, és egészen ugye az építőkút, Kishegyi út kereszteződéséig végig. Rengeteg gyerek van, rengeteg felnőtt van, úgyhogy itt nagyon nagy a hangulat, most már csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy a befutó majd milyen lesz.
0: Hát figyelj, ott tartunk, hogy 18 kilométerre vannak már csak, itt élőben sikerült tudósítanom, ahogy a hidat szelték át, 17 óra 7-8 perc környékén, gyönyörű látvány volt, és nagyon szépen mutatták a Dunát, és a hídról is gyönyörű felvételeket. Nagy izgalommal várjuk, hogy mit mutat majd az M4 Sport közvetítése rólatok, onnan felülnézetből akár, illetve nem tudom, hogy arról tudsz-e valamit, hogy miután befutottak ez a 114 kerékpáros versenyző, mi történik? Elmennek rögtön aludni, vagy ott lehet velük fotózkodni vajon? Tehát mi fog történni? Tudsz erről valamit?
1: Hát az egészen biztos, hogyha valaki nagyon nagy rajongója valamelyik kerékpárosnak, akkor az biztos, hogy el fogja tudni csípni itt, mert egyébként lesz egy ilyen kisebb, van ott a Makovec által tervezett régi piactér épületénél, ott van a versenyközpont, ott lesz majd az átadása a mai napnak a végén az ilyen érmek, vagy eredmények, nem is tudom pontosan, ezt most jó belezavarodtam, nem tudom, megmondom őszintén, de kapnak majd valamit, és ott lesz a díjátadó. És most pedig egyébként éppen itt megint autók érkeznek az új templom útja felől a Kishegyi útra, úgyhogy itt már nagyon nagy készülődés van. Szóval nem tudok neked erre választani, de majd kiderítjük.
0: Jó, hát így van, hogyha lesz eredményhirdetés, stb., akkor ott azért még egy látványos történet lesz, és nyilván az ottani speaker ezt professzionálisan bonyolítani fogja, és hallani lehet majd, hogy mi történik, hogy lehet-e fotózkodni esetleg a versenyzőkkel. 206 kilométeres kerékpározás után, azt tehát nem tudjuk, de így is mindenkit arra buzdítunk, tehát, hogy menjenek. Egyébként most látom, hogy Tengelit Szőlőhegyet elhagyták, vagy most érkeznek talán? Igen, most érkeznek, és a tengelicék is úgy látom, hogy kitettek magukért, az út mentén állnak. Jó, Gabi, nagyon köszönjük,
1: Na, szuper,
0: várjuk akkor a Facebook tudósításaitokat is.
1: Oké,
0: majd a helyszínről.
1: Rendben, sziasztok, hello.
0: Tehát 17 óra 18 perckor azt kell, hogy mondjam, hogyha 17 kilométer van vissza, már csak a kerékpárosoknak Paksig, akkor a Tordeongri szervezői professzor belőtték, hogy 17 óra 30 környékén meg fognak érkezni Paksra és a Kishegyre. Igyekszünk majd élőben tudósítani minden egyes mozdulatot és mozdulatot, tehát így az éteren keresztül is, ami a legfontosabb tehát a városunkat illetően, hogy útlezárásokra kell számítanotok, viszont a Kishegyet, amennyire tudjátok, úgy közelítsétek meg, hogy ahol már láttok egy zsákutca táblát, ott tegyétek le az autót, és a versenyközpontba tehát sétáljatok be. Én most innen a stúdióból úgy látom, hogy talán egy-két felhő is érkezett. Ez lehet, hogy jól is esik, mert nagyon meleg volt most már a napon. 116 kilométer közben nézem az M4 Sport tudósítását, 15 kilométer, és a Tordeongri mezőnye megérkezik. Reméljük, hogy ki tudtok jönni ti is szurkolni. Élőben közvetítünk hamarosan újra.
2: Paks FM.

Szél ez dújra, magna cum laude, után 17 óra 25 perc van, és gyönyörű tájakat mutat a Tour de Hungary élő közvetítése az M4 Sporton, mert hogy Tengelicet elhagyva Paks felé tart a mezőny, 10 kilométer van már csak vissza, hajrá Paks, remélem, hogy fel vagytok készülve, én most nektek hajrázok, kedves hallgatóink, fel vagytok készülve a Tour de Hungary mezőnyének a fogadására, tehát 10 kilométer, és itt van az egész csapat, a több mint 100 fős versenyzői gárda, és gyönyörű felvételeket mutatott tulajdonképpen az élő közvetítés is. Tudjátok, Tengelic és Paks között, Tengelicet elhagyva, ha Paks felé jövünk, ott van ez az éles kanyar, gyönyörű zöld minden, és mutatták különböző drónfelvételekkel a környéket is. A tengeliciek is kiálltak szurkolni, és hát tulajdonképpen itt végig, ahogy Tengelic felől érkezik a mezőny, most megint úgy nézem, hogy egy masszív élbolygó

0: akik kimondottan úgy érkeztek a helyszínre, a Paksi versenyközponthoz, az Építők útja, Kishegyi út, úti kereszteződésbe, hogy valakinek szurkolni akarnak. Harmad Gabi tudósításából, illetve interjújából tudok nektek egy részletet mutatni.
1: Sziasztok, továbbra is itt vagyunk a Tour de Hongrie befutóján, remélem hallottok, de most mögöttem a speaker elkezdett beszélni, viszont itt van mellettem egy fiatalember, Prókai Máté, akit hát megkérdezünk, hogy mi miatt jött ki ide, hiszen biciklis felsőben érkezett. Szia Máté, hogy itt vagy most a Tour de Hongrie befutóján?
2: Szurkolni jöttem Walter Attilának.
1: Ó, tehát, hogy te konkrét versenyzőnek is szurkolsz.
2: Igen.
1: És te is biciklizel?
2: Hát, hobbiból inkább.
1: Te mekkora távokat szoktál biciklizni?
2: Hát, inkább többet, de gyorsan. Nagyon gyorsan.
1: Aha, értem. Versenyzel is, vagy csak tényleg hobbi szinten?
2: Csak hobbi szinten.
1: És voltál már hasonló kerékpár versenyen korábban?
2: Nem.
1: Nem voltál. Hogy érzed most magad?
2: Nagyon izgulok, és várom a végeredményt.
1: Na, hát akkor kíváncsian várjuk, hogy ki lesz a befutó, és akkor jó szórakozást kívánunk neked.
3: No, kérem szépen, kedves hölgyek, urak!
0: Harmad Gabi kolléganőnk tudósítását hallottátok, és közben valóban lehet hallani, ugye, hogy a háttérben a speaker is beszél, és közben vannak már csapatok is, akik a helyszínre érkeztek. Már is mutatom, illetve halljuk a következő tudósítást.
1: Itt van mögöttem a Csillagsó Táncegyesület, ők az egyik olyan civil szervezet, akik vállalták, hogy itt a befutónál valamilyen kis produkcióval, szurkolással készülnek, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy mi fog majd történni. Most nézzétek meg őket, nagyon jól néznek ki, háromszínű pompomokkal, kicsik, nagyok egyaránt itt vannak. És oda néz, hát ki van ott, Pálfi Kati kolléganőnk és az Atommanók is itt vannak. Hát mindenképpen most oda megyek Katihoz, és megkérdezem, hogy hogy érzik magukat.
4: Több éve csinálja már. Na figyelem! 3, 2...
1: Szia, Kati! Hát ti is itt vagytok? Nem is gondoltam volna. Itt vannak az Atommanók, hogy érzitek magatokat?
5: Most értünk ki, nem olyan régen. Edzésünk lenne most, de aztán a gyerekek örültek, hogy Kati néni szabadnap edzésed. Igen, mondom, gyertek, kimegyünk, fagyizunk egyet. Úgyhogy a fagyizáson már túl vagyunk, némelyik kisgyerekkel látszik is. És akkor hát most kaptunk mindannyian zászlót, úgyhogy nagy boldogsággal most így jöttünk szurkolni.
0: Igen, igen, és akkor jó szurkolás, tehát nagyszerű így a speakert és Gabit és Katit is egyszerre szinkronban hallani, de minden esetre annyit látunk a videótudósításokban is, hogy rengetegen vannak már kint a helyszínen, egyébként közel most már egy órája, nagyon sokan kimentetek, és már is mondom, hogy hol tartunk közben, az M4 sport élő közvetítését is csekkolom, 6,2 kilométer van vissza Paksig, Tengelic felől érkeznek majd a Kölesdi úton, és hát próbálom a közvetítésen levenni, hogy hol is vagyunk, talán ott Vácika mellett húznak most el, lehetséges? Nem, nem, nem, az egy kicsit másik, az egy másik irány, vagy talán Biritó mellett, minden esetre hamarosan szerintem a körforgalomba érnek, vagy már azon is túl vannak, és érkeznek majd Paksra, Kishegyre, igyekszünk élőben közvetíteni majd azokat a pillanatokat, amikor beérnek a városba, addig is további jó szurkolást mindenkinek. Ne felejtjétek, a versenyközpont, tehát az Építők úgy Kishegyi út kereszteződésében vár benneteket.
6: Paks FM összeköt.

0: Szemtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flottaárak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
3: Mi lenne, ha a kedvenc zenekarod nem csak a színpadról integetne, hanem ott állna melletted egy közös fotón? A Paks FM mindezt most valóra váltja. Játsz velünk és nyerd meg egy exkluzív fotózkodást a Halott Pénz zenekar tagjaival a május 15-i Paksi Városnapi koncerten.
4: Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerak.
3: Figyeld a játékok kérdéseit hétfőtől csütörtökig a Paks FM Facebook oldalán, mert tiéd lehet az egyik napi nyeremény, egy különleges paksi ajándékcsomag, és ha igazán szerencsés vagy, a végén te mosolyogsz majd a közös fotón. Paks FM, ahol az élmények életre kelnek.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Paks FM összeköt.
5: Hát kérem szépen, itt vagyunk a végcélnél, lassan a Tordehungri mezőnye beért a városba, jelentem, és már is mondom, hogy mi történik jelen pillanatban. Az atomerőmű felől érkeztek a 6-os főúton, egyébként Tengelic felől érkeztek, és elkezdtek a mezőny, a 114 kerékpáros versenyzős mezőny az új templom úton teker fölfelé. Hát ez egy gyönyörű történet, hogy 206 kilométer után az utolsó kilométer úgy kell megtenniük, hogy fel kell tekerniük a Kishegyre, tehát az új templom úton tekernek, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy itt óriási energiákat tartalékolhattak valószínűleg a versenyzők a legvégére. Most már úgymond nyitott szájjal tekernek föl az új templom úton, és hamarosan úgy látom, hogy az első három versenyző elég rendesen elhúzott a mezőnytől, kanyarodik föl a legelső versenyző, aki véletlenül meg fogja nyerni a mai napi távot, rákanyarodott a Kishegyi útra. Látom az M4 Sport közvetítésének köszönhetően, hogy rengetegen mentetek ki szurkolni, rengetegen kint vannak, szurkolnak paksiak a kordonok mellett, és ott van a hatalmas célbefutó tábla, igen, és ebben a pillanatban beérkezett. Beérkezett az első, akit nem tudunk még, hogy ki, mert hogy az M4 Sport tudósítást nem hallom, csak látom, és beérkezett a második és a harmadik helyzet is, és most már szépen gurulnak be a többiek, tehát ebben a pillanatban véget ér a mai Szarvas Paks Tordehungri 206 kilométeres táv, és természetesen nem ér véget még a tudósításunk, sem így az éteren keresztül, sem pedig az M4 Sporton vélhetőleg, hiszen a díjakat is ki fogják osztani. Közben azt mutatják a televíziós közvetítésen, hogy ott a Kishegyi úti óvodáig eltekertek a biciklisek, és ott az első és a második helyzetében nagyon örül egymásnak, és egymásnak gratulálnak, és ölelkeznek, 206 kilométer végigszelve az Alföldet, át a Tomori Pál hídon, ugye a Paks-Kalocsa hídon, gyönyörű volt, remélem, hogy kint vagytok a helyszínen, és akkor hát gratulálunk a versenyzőknek természetesen.

0: Ezt a Queen slágert, a nagyszerű Bicycle Race című slágert küldtük a mai napon a Tour de Hongrie teljes mezőnyének. 5 nap, 19 csapat, 114 versenyző, 836 kilométer, és az 5 nap közül a mai nap a Szarvas Pakstáb volt a leghosszabb, 206 kilométer, és egy pár perccel ezelőtt beérkezett a teljes mezőny a városunkba, az Új Templom úton érkeztek, illetve tulajdonképpen Paks déli részéről, dél felől, hiszen Tengelic felől közelítették meg a várost, és érték el föl az Új Templom úton, onnan a Kishegyi út felső szakaszára, és a Kishegyi út építőkutyai versenyközpontból azt az információt kaptam egy perccel ezelőtt, hogy eredményhirdetésre kerül sor. Az M4 sporton az élő közvetítés egyébként véget ért. Nem tudom, hogy az eredményhirdetést esetleg kitolják-e még, de az biztos, hogy kollégáink ott vannak a helyszínen, és nagyon-nagyon sokan még. Én azt gondolom, hogy az eredményhirdetés is egy látványos és klassz dolog lehet. 206 kilométert letekerni, az nem semmi, nyilván minden egyes részeredmény fontos az 5 nap alatt, tehát eredményhirdetés várható, és utána még a Tour de Hongrie szervezői azt ígérik, hogy fognak benneteket ott a helyszínen szórakoztatni, és meglepetésekkel is készültek, úgyhogy mindenkit arra tudunk buzdítani, hogy ha tudtok, akkor menjetek még ki a verseny központba. Természetesen az útlezárások még azért érvényben vannak az Új Templom úton is, és nagyon sok zsákutca is van a Kishegy hegyen és a környéken, úgyhogy legyetek türelemmel, és rádiózzatok velünk, ha megtehetitek.
1: Paks FM összeköt.

0: Alessandra, az énekesnő a Toszkána című slágerrel 17 óra 51 perckor, amikor véget ért a Tour de Hongrie élő közvetítése az M4 Sporton is, és a helyszínről Harmad Gabi kolléganőnk arról tudósított, arról tájékoztatott bennünket, hogy hamarosan az eredményhirdetésre kerül sor, és a tömeg azt várja most. Ott a helyszínen miközben a speaker és a szervezők igyekeznek az ott jelenlevőket szórakoztatni, úgyhogy a versenyközpontban még óriási az érdeklődés, és mindenki csak buzdítani tudunk, hogy esetleg még menjen ki. Nagy élmény volt, viszont óriási nagy élmények várnak még ránk a Tour de Hongrie után, a paksi végállomás, célállomás után két fantasztikus nap vár ránk. Jön a Városnapja, kétnapos rendezvénye, hát lássuk, hogy holnap és holnap után milyen időjárásra számíthatunk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
0: Az Országos Meteorológiai Központ előrejelzése szerint holnaptól egy picit rosszabb idő lehet, de egyébként ami a hőmérsékletet illeti, nem feltétlenül lesz hideg, de borongósabb, felhősebb, csapadékosabb két nap jöhet. Ami a holnapi napot illeti, 17 és 25 fok közé jósolják a nappali hőmérsékletet, erős lökésekkel érkezhet egy kis szél is, a szombati napra pedig még több zivatart ígérnek többek között a Dunántúra is, és 13-24 fok közé jósolják a nappali átlag hőmérsékletet, ami a hajnalokat illeti, 4-5 fok lehet a legalacsonyabb hőmérséklet, tehát fagyra nem lehet számítani. Amit viszont biztosan tudunk, hogy a Városnapja szervezésére azt mondták, hogy esőcsepergélés ide vagy oda, határozottabban vagy gyengébben a városnapi programok nem maradnak el.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
0: Úgyhogy én már most így csütörtökön délután, kispéntek napján, tehát nagyon jó szórakozást kívánok előre is a Városnapjához. Holnap egyébként a maihoz hasonlóan élőben fogunk tudósítani a Facebook oldalunkon, illetve így az éteren keresztül is a városnapi programokról, és hát ne felejtjétek, hogy a halott pénzzel való fotózkodást is, hát megtörtént tulajdonképpen az eredményhirdetés, és Horváth Kolarics Vivien nyert meg a lehetőséget, a több mint 1000 játékos közül ő fotózkodhat holnap a Halott Pénz zenekarral, a város napi, város heti játékunk főnyereményét nyerte meg Vivien. Én mára búcsúzom, az elmúlt két órában Strasser Andit hallottátok, a Das Funk-tól szóljon még egy sláger, aztán jönnek a 6 órási hírek, további remek rádiózás mindenkinek.
2: Párszor, ez más generáció, elég.

0: Kiss FM slágereivel.
1: Kiss FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
3: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
4: Paks, készen állsz a jövőre? Május 16-án a Városnapján a Suzuki Barta is kitelepül, hogy valami igazán különlegeset mutasson. Gyere el a standunkhoz és ismerd meg test közelből az új korszak hírnökét. Bemutatkozik a teljesen elektromos Suzuki e-Vitara. Stílus, innováció és zöld energia. Találkozzunk május 16-án Paks szívében. Suzuki Barta. A garancia.
0: Reklámot hallottatok. Társadalmi célú reklám.
5: A paksi régióban a Bohóc doktorok neve összefort a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
0: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A BBC szerdai értesülései szerint a mai napon várhatóan megindul a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás a kormányzó munkáspárton belül. Keir Starmer kormányfő kihívója Wes Streeting egészségügyi miniszter lesz, közölték Streeting közeli munkatársai a brit közszolgálati média társasággal. Az MTI értesülései szerint Starmer elmozdításához első lépésként az szükséges, hogy az alsóházi Labour frakció tagjainak 20%-a 81 képviselő előterjesszen egy közös nyilatkozatot, amelyben megnevezik az általuk pártolt utódjelöltet. Vazarelli Don't Go Home címmel nagyszabású kiállítást nyílik a mai napon a neokortárs művészeti térben. Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulója alkalmából adta hírül az MTI. A szeptember 19-éig látható tárlat a 60-as, 70-es évek hazai kísérletező művészetének nézőpontjából vizsgálja az optárt világhírű mestere Viktor Vazarelli hatástörténetét. Felhívást tett közzé a Tolna vármegyei rendőrség a mai Tour de Hongrie országúti kerékpárversennyel kapcsolatban. A verseny biztonságos és akadálymentes áthaladása érdekében a rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy járműveiket, valamint a kommunális személygyűjtésére használt tárolókat, kukákat a verseny idejére a verseny útvonaláról, az úttestről és annak közvetlen közeléből távolítsák el. A felhívás szerint a Tour de Hongrie országúti kerékpárverseny útvonala a következő. Május 14-én Tengelit, Szőlőhegyet, Hegyes Pusztát, Birítót, Paksot, a Kölesdi út, a Tolnai, az Új templom, valamint a Kishegyi utat. Május 15-én Nagymányok, Petőfi utcát, Bonyhád Börzsöny, Bonyhád Percelmór utcát, Szabadságteret, Zrínyi és Deák Ferenc utcákat, Műcsényt, Szálkát, Őcsényt, továbbá Szekszárd, Kesejűsi utat, a Damjanics és a Rákóczi utcákat érinti a verseny. Györkön község önkormányzata közösségi oldalán tájékoztatja a lakosságot, hogy megkezdődtek a Pincehegyen a versenyképes járások program támogatásából megvalósuló fejlesztések, amelyekre több mint 10 millió forintot nyert a település. A beruházás keretében zenekari filagória, nézőtér és új elektromos hálózat épül, a munkálatok várhatóan június közepéig tartanak.
0: helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

visz az utam, hogy a nevedet meg tudjam, rád nézek, igen, rád nézek. Kicsi felhő fut az égen, rigó táncol a sötétben, emlékszek, igen, emlékszek.

0: mindjárt folytatjuk. A Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú reklám.
1: A paksi régióban a Bohóc doktorok neve összefort a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
2: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
3: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Május végéig meghosszabbítják Lengyelországban az üzemanyag árak jövedéki adójának és áfájának átmeneti csökkentését, valamint a kötelező árplafont is magában foglaló intézkedéscsomagot, jelentette be szerdai sajtóértekezletén Andrzej Domański pénzügyminiszter értesült az MTI. A vonatkozott törvény március végén lépett hatályba, az intézkedéseket a közel-keleti konfliktusnak az üzemanyag piacra gyakorolt negatív hatásai enyhítése véget vezették be, és legutóbb április végén hosszabbították meg május 15-éig. Május 15-én indul az Agrárium 2026 országos mezőgazdasági adatfelvétel, amely során a Központi Statisztikai Hivatal mintegy 66 ezer gazdaság bevonásával méri fel a hazai agrárszektor helyzetét. Az összeírás július 15-éig tart, és a földhasználatra, az állattartásra, trágyakezelésre, borszőlő termesztésre, valamint a mezőgazdasági munkaerőre is kiterjed. Május 15-e és június 15-e között kötelező online kitöltés lesz a gazdasági szervezeteknek és a kiemelt egyéni gazdaságoknak. Május 15 és 31 között lehetőség lesz az online kitöltésre a nem kiemelt egyéni gazdaságoknak. Június 1 és július 1 között az online kitöltés lehetőségével nem élő, nem kiemelt egyéni gazdaságokat fényképes igazolvánnyal és tablettel rendelkező összeírók keresik fel. A KSH közlése szerint a begyűjtött adatok fontos szerepet játszanak a hazai és uniós agrártámogatások, illetve a szakpolitikai döntések alakításában. Május 8-án este a Dunaföldvári Várfa Faragó galériájában a Békés Megyei Népművészeti Egyesület kiállítás megnyitójára került sor. A tárlaton színekbe faragott múlt címmel Békés Vármegye festett bútorai és fafaragásai láthatók. A kiállítás megnyitón a Dunaföldvári Sárdi János Alapfokú Művészeti Iskola Violák Népdal csoportja adott műsort. A kiállítás céljános etnográfus fafaragó népi iparművész nyitotta meg. Köszöntőt mondott Pataki Dezső, a Dunaföldvári Művelődési Központ igazgatója, aki kiemelte, 2026 egy jubileumi év, sőt kettős jubileum.
5: 50 éve működik múzeum a Dunaföldvári Várban, és így 30 éve van kiállító térként a Fafaragó Galéria. Nem is igazi kiállító teremnek épült ez az épület, hanem eredetileg kőtárnak. Azok a romai erődítmény kövei kerültek volna ide, amiket a Dunában találtak Bölcske és Madocsa között, de aztán végül is a kövek Madocsára kerültek. Itt meg volt egy félbehagyott kőtár, amiből aztán Csepel István Fafaragó népiparművész, dunaföldvári illetőségű alkotó és egy lelkes csapat jóvoltából végül is aztán egy kiállító tér lett, amit a kezdetektől a fafarogásnak, a faművességnek szántak, de aztán ennek egy kicsit kibővült a portfóliója.
4: A népművészet számosága mutatkozott már be az elmúlt 30 év alatt a Fafaragó galérián. A Békés megyei Népművészeti Egyesület kiállítása is egy sorozat része, folytatta Pataki Dezső.
5: Jó pár évvel ezelőtt elhatároztuk, hogy megpróbáljuk bemutatni Magyarország tájegységeinek a népművészetét a megyei népművészeti egyesületeken keresztül. Ha jól számoltam, akkor összesen 12 ilyen kiállításunk volt. Ebben ugye többször volt Tolna megye, többször volt Fejér megye, szinte az ország összes megyéje, azért vannak még fehér foltok, és így érkeztünk el most Békés megyéig.
4: Szél János etnográfus, Fafaragó népi iparművész, a Békés megyei Népművészeti Egyesület vezetőségének tagja arról beszélt a megnyitón, hogy a kisebb mozgatható tárgyakat hozták el a kiállításra.
6: Előszeretettel dolgozunk nagyméretű kültéren elhelyezett alkotásokon, kötött kapukon, kapumúzeum, emlékoszlopok. Ide nyilván a kisebb tárgyakat hoztuk el, különböző székek, különböző tékák, fűszertartók, órák, és természetesen van olyan része is a kis plasztika. A bútorfestők pedig most keresik a saját útjukat, mert azon kívül, hogy nagyon sokat dolgoznak olyan közösségi terekben, mint a templomok, közösségi házak, próbálnak elkészíteni a hétköznapokba beépíthető a lakáskultúrába, a lakás szépítésébe kitehető dolgokat.
4: A Dunaföldvári Vár 50 program sorozathoz idén számos program kapcsolódik. A Békés megyei Népművészeti Egyesület Színekbe faragott múlt című Békés vármegye festett bútorai és fafaragásai kiállítása késő őszig látogatható a Dunaföldvári Vár Fafaragó galériájában.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb

0: I guess you moved on really easily.
1: Paks FM. Összeköt.
2: A hajad hozzám ér, a szemed már nem fél, a kezedből már érzem, bármit megtennél.

0: Mindjárt folytatjuk. A Best of Élesztő összeállítással. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek. A híreket Harmad Gabitól halljátok. A BBC szerdai értesülései szerint a mai napon várhatóan megindul a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás a kormányzó munkáspárton belül. Keir Starmer kormányfő kihívója Wes Streeting egészségügyi miniszter lesz, közölték Streeting közeli munkatársai a brit közszolgálati médiatársasággal. Az MTI értesülései szerint Starmer elmozdításához első lépésként az szükséges, hogy az alsóházi Labour frakció tagjainak 20%-a 81 képviselő előterjesszen egy közös nyilatkozatot, amelyben megnevezik az általuk pártolt utódjelöltet. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerdán a Facebook oldalán. A politikus hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Gajdos László bejegyzésében arra is kitért, hogy a minisztérium célja átalakítani az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Felhívást tett közzé a Tolna vármegyei rendőrség a mai Tour de Hongrie országúti kerékpárversennyel kapcsolatban. A verseny biztonságos és akadálymentes áthaladása érdekében a rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy járműveiket, valamint a kommunális személygyűjtésére használt tárolókat, kukákat a verseny idejére a verseny útvonaláról, az úttestről és annak közvetlen közeléből távolítsák el. A felhívás szerint a Tour de Hongrie országúti kerékpárverseny útvonala a következő. Május 14-én Tengelit, Szőlőhegyet, Hegyes Pusztát, Birítót, Paksot, a Kölesdi út, a Tolnai, az Új templom, valamint a Kishegyi utat. Május 15-én Nagymányok, Petőfi utcát, Bonyhád Börzsöny, Bonyhád Percelmór utcát, Szabadságteret, Zrínyi és Deák Ferenc utcákat, Műcsényt, Szálkát, Őcsényt, továbbá Szekszárd, Kesejűsi utat, a Damjanics és a Rákóczi utcákat érinti a verseny.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: A Paksi Sport Egyesület szervezésében került megrendezésre a Tolna vármegyei Diákolimpia tenisz sportágban. A helyieken kívül Bonyhád, Szekszárd és Dunaföldvár városából érkeztek teniszezők, összesen közel 150 versenyzők, köztük legtöbben paksiak. Az eseményről a főszervező Lakatosné Klopcsik Diana vezetőedző nyilatkozott rádiónknak.
2: A piros pályások, narancs és a zöld pályások többsége vagy egyenes kieséssel, de leginkább körmérkőzéssel játszott, hogy kiderüljön, hogy ki lesz az első két helyezett, akik az országos döntőbe tovább jutnak. Itt ugye a két nap alatt mindenki itt van vegyesen, de ott már szét vannak bontva a korcsoportok. Paksi esélytől nagyjából 110 fő lett benevezve. Vannak közöttük olyan játékosok is, akik már nem teniszeznek, de szerettek volna elindulni az itthoni selejtezőn. PSA-től azért nagyon sok olyan játékosunk van, hál' Isten, aki vagy esélyes, vagy közel esélyes, hogy bekerüljön az első kettőbe, ha nem is mindegyik korcsoportba, de a nagy többségében minimum egy résztvevővel jelen leszünk. A és B kategóriában lehet indulni egy pár éve, most már nem csapatverseny van, hanem egyéni mérkőzések zajlanak. Az A kategóriában vannak a versenyzők, vagy akik az elmúlt pár évben versenyeztek, a B kategóriában pedig a hobbisták.
1: A megyei selejtezőből 21 paksi teniszező jutott be a Diákolimpia Balatonboglári országos döntőjébe, mely júniusban kerül megrendezésre.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Vissza a Paks FM slágereihez, és a Best of Élesztőhöz.

0: szívemben.
1: Ez a Paks FM és a Best of élesztő.
2: Ahol a jó kis dalok után dal premierrel folytatjuk, ahogy ígértem, és két nagyszerű úriember, fiatalember ül itt velem szemben. Kvala Gábor, jó reggel, szia!
3: Jó reggelt, köszöntöm a rádió hallgatókat.
2: Örülök, hogy itt vagy, úgy tudom, hogy körülbelül egy éve dolgozol Pakson.
3: Igen, februárban volt egy éve, hogy itt dolgozom ebben a városban.
2: Kiskörösről érkeztél, és nem mellesleg Paks városmárka referense vagy.
3: Igen.
2: Már önmagában a titulus is oly gyönyörű, erről azért valamikor majd egyszer beszélgetünk behatóan, és elhoztad magaddal kis Tibort is. Jó reggelt, szia neked is!
4: Szia, jó reggelt mindenkinek!
2: A Kalocsai Delfin hangstúdió tulajdonosaként ismerünk téged elsősorban, illetve nem mellesleg a Kalocsai Veracruz együttes zenekar frontembere vagy. Mm. Örülünk, hogy itt vagy, és jártál már nálunk egyszer.
4: Jártam egy, hát szerintem 8 éve, vagy 7-8 éve, ilyesmi.
2: Akkor is valami zenelésben utaztunk.
4: A Kalocsán egy dalverseny, és az egyik résztvevő dala miatt kerültünk ide.
2: Jöttetek ide, igen. Hát srácok, nagyon örülök, hogy itt vagytok. Elképesztően izgalmas a történet, ami miatt jöttetek. Ugyanis azzal hívtatok fel, Gábor azzal hívta fel, hogy megszületett, elkészítettétek Paks város napjának a dalát egészen pontosan, amit egyébként pár perc múlva le is fogunk játszani, és ki fogunk vesézni. Gábor, hogy jött az ötlet?
3: Hát ez tavalyról indult, amikor én először voltam és először láttam itt Pakson a városnapját és a különböző produkciókat a színpadon. És akkor mondtam a barátoknak, kollégáknak, hogy milyen jó lenne valami különlegesebb hip-hopos, funkis dologgal előrukkolni a színpadon és akkor előadni élőbe. Én azért egy lelkes amatőrnek mondanám magam így a zenei előadói dolgokba, hogyha lehet így fogalmazni, a tibiekhez képest, meg főleg azért lényegesen hátrébb vagyok. És akkor így gondolkodtunk, és akkor én egy idő után így megszületett az a dolog, hogy készítsünk egy zenét, és akkor én készítettem nagyon sok videófelvételt a tavalyi rendezvényről, és akkor azokat felhasználjuk majd egy videokliphez, majd vágóképekként meg stúdióba leszünk, és akkor mondtam a vezetőségnek, hogy van egy ilyen ötlet, mit szólnak hozzá. Jó, persze, csinált. Így láttam, hogy így örültek az ötletnek.
2: Mármint
3: így,
2: a város vezetőség.
3: Igen. Így örültek a dolognak, de nem tudták, hogy mi lesz el a végeredmény. És akkor mondtam nekik, hogy ha jó sikerül, akkor oké, mehet nyilvánosan, ha meg nem, akkor csináltunk magunknak egy emléket, igazából ez volt. És akkor megkerestem a Tibit egy zenei alappal, ami nagyon megtetszett neki, ez egy fontos dolog volt ilyen szempontból, hogy utána elinduljon a munka, és akkor egy-két támpontot így adtunk egymásnak, hogy mi legyen, hogy legyen, mindenki megírta magának a saját szövegrészét, eljártunk a Delfin hangstúdióba, hozzá fölvettük a hangsávokat, és akkor elkészültünk, és akkor most ennek örülünk.
2: Igazi helyi koprodukció tulajdonképpen, vétel közlet, Paks vagy helyi, vagy Kalocsa, teljesen mindegy. Tibi, rengeteg zenei projektben vettél részt az utóbbi években, ilyenben már volt részed?
4: Volt egy pár év ezelőtt, ugyancsak a Gáborral egy másik ügy révén csináltunk hasonló módon egy dalt, ott is volt egy másik srác, aki rappel, tehát például egy ilyen is volt, amiben részt vettem, és ott már így, mint, hát nem mondom, hogy szerzőtársak, de így munkatársaként is, mert egyébként barátoknak is mondhatjuk magunkat, ugye? Tehát, igen, hogy szoktunk sokszor egy zenét hallgatni ott nálam a stúdióban, szóval így lehet így hangulatot teremteni, meg az ilyen dolgokat így előidézni. Úgyhogy volt egyszer egy ilyen projekt is, és akkor itt pedig, ahogy a Gábor elmondta, hozta a zenei alapot, ami nagyon megtetszett, és akkor így erre kezdtem így ötletelni. Hát először énekdallamot kitalálni, nyilván most nem akarok ennyire a részletekbe belemenni, nem biztos, hogy mindenkit érdekel, és akkor a feleségem, a Zsuzsa is ilyen kis filleket, vagy úgy nevezzük ezeket, ilyen feeling énekléseket fölnyúlt, meg a refrént velem, és akkor így született meg gyakorlatilag ez a végeredmény, amit majd mindjárt hallhatunk.
2: Uh-huh. Figyeljetek, Paks város napjának a daláról van szó, miközben Kalocsai és Kiskörösi srác ül velem szemben. Oké, Pakson dolgozol, Gábor, most már tudjuk. Neked is egyébként sokféle paksi kötődésed van, vagy legalábbis mi nagyon sok paksi zenésztől halljuk, hogy dolgozik veled, vagy a Delfin hangstúdiónak a segítségét kéri. Tehát azért ez az elmúlt évtizedekben gyakran előfordult. Viszont arra vagyok kíváncsi, hogy ha már Paks városnapjának daláról van szó, akkor kiírta a dalszöveget, mondjuk inkább egy feelinget ad az egész dal, ezt meg kell mondjam szövegében is, de kiírta a szöveget?
3: Mindenki a sajátját.
2: Hoztátok együtt, közösen?
3: Hát mindenki otthon házi feladatként megkapta, hogy írja meg a saját szövegrészét, és akkor igazából én is a stúdióba adtam elő, amikor vettük fel a felvételeket, akkor hallotta először. Aha. Én már azért a kezdeti alapokat meg a különböző változatokban már hallottam az ő vokál részét, meg a Zsuzsának a díszítő hangjait, úgyhogy mindenkinek a saját feladata volt ez.
2: Oké, most mindjárt meghallgatjuk a dart, és utána még a dal után visszatérünk, mert van itt még egy-két meglepetés a Városnapjának dalával kapcsolatban, illetve nem tudom, hogy jól mondom egyáltalán, ez a címe, mi a címe a dalnak?
3: Figyelj, nagyon magasztosnak mondom, meg jól esik, hogy így hallottad már zenét. Figyelj csak, igazából nem lett úgy.
2: Nincs címe.
3: Nincs úgy címe.
4: Paks 2026. Ja, igen, nekem ez a munka címe.
3: A munka címe ez volt, de kitalálunk majd neki.
2: Ja, valamit találjátok ki, mert mártok kezdve játszani szeretnék. Tehát.
4: A refrén úgy kezdődik, ez a nap, vagy valami ilyesmi, nem tudja.
2: Aha, na jó, figyeljetek, srácok, ezt összetesszük még, tehát 8 óraig ezt eldöntjük és kitaláljuk, mert hát az azért valamit az erdélyesünk írjon már ki, tehát, hogy...
4: Jó, kitaláljuk mit a címet.
2: Na, annyit azért a dalról mielőtt elkezdem játszani, hogy Tibi, a te hangot hallatszik a dalban, kedves feleséged és Zsuzsáé.
4: Igen, már így hármunké tulajdonképpen.
2: Hármatoké, Gábor is, így van.
4: Hát a ref rész a Gábor, az ének részek az enyém, és Zsuzsá is az enyém.
2: Így van. És még egy szereplő van a dal elején, Nagy Balázs alpolgármester,
3: így
2: Gábor,
3: van,
2: mi?
3: Így van.
2: Hogy jött az ötlet?
3: Úgy jött az ötlet, hogy ugye én a Balázsral elég sok filmet készítek a Facebook oldalra, a tartalmakat, és nagyon szeretem ezt a fajta fiatalosabb, kicsit más megközelítést a megjelenésben, és én említettem neki, hogy mondom, szeretném, hogyha ő is szerepelne benne, és akkor az egész úgy kezdődik, mint hogyha egy hivatalos valami lenne, amivel megint valami információ szolgáltat a lakosság felé, és akkor ez van egy kicsit megviccesítve, és ezzel indul az egész dal.
2: Igen, és most eszembe is jutott, hogy nem is te hívtál fel, hanem alpolgármester úr hívott föl engem, hogy született egy dal, és hozzá is, hogy egy kicsit én is szereplek benne, hogy tettetek egy ilyen geget az elejére.
3: Így van, meg szerettem volna, hogy a videóklipbe is megjelenjen egy-két pillanatra, de sajnos az így nem jött össze, majd lehet, hogy jövőre.
2: Na jó, videóklipra majd később. Egyébként köszönöm, hogy elmondtad és elárultad, hogy neked köszönhetjük azokat a jó kis videókat, amiket a polgármester úrral készített. A könyvtárnak a videót is te készíted?
3: Ezek vagy? Az új könyvbemutatós részeket, nem, de a többi másikat.
2: Na, ez is megér egy misét. Na, de akkor jöjjön most a Paksi Város napja kapcsán született vadonat új dal, és aztán jövünk vissza a srácokkal.
1: Élesztő.
0: Ingatlanok. Költségvetés. Városnapja. Az legalább laza.

0: Visszük a város hírnevét, ez lehetne a cím végül is. Gábor, ebben maradtunk, nem?
1: Akkor legyen ez a címe.
0: Akkor legyen ez a címe. Amíg szólt a dal, addig Gábor mondta, csak mondom a hallgatóknak, hogy hát végül is ez itt a refrénnek a végén, visszük a város hírnevét. És akkor ez lehet Paks város napjának a dala. Kedves hallgatóink, ezt hallottátok az elmúlt percekben, és folytatjuk a beszélgetést a dal szerzőkkel, akiket hallottatok is repelni, énekelni a dalban, többek között Kis Tibivel és Koala Gáborral. Hát nagyon jó, nagyon paks és nagyon idei, halott pénz, Cotton Club Singers, minden benne van, ami kell.
1: Hát, köszönjük. Igazából ilyen tiszavirág életű lesz ez a muzsika, mert ez kifejezetten erre a város napjára íródott, ezért vannak benne megemlítve a mostani előadók, akik majd a hétvégén szerepelni fognak itt a városba. Úgyhogy igyekeztünk nagyon aktuálissá tenni.
0: Igen, nagyon-nagyon jó. Mondja nyugodtan,
2: hogy te is. Én meg pont arra gondoltam, amikor írtam a szövegét, hogy Én meg egy olyan szöveget szerettem volna így, hát most nem egy olyan óriási nagy megfejtés a szöveget, csak hogy ilyen vidám, hogy ez megállja a helyét esetleg akár így a későbbiekben is. Úgyhogy azt lesz, amit a Gábor mond, az aktualitást kiveszünk belőle, az a pár sor, szóval tudunk belőle egy olyan verziót készíteni majd esetleg a jövőben, hogyha van rá igény, vagy ha tetszik a dal, majd meglátjuk, hogy megy. Amitől gyakorlatilag ilyen általánossá válik, vagy ami majd esetleg a jövő bármikor hallgatható lesz.
0: Figyeljetek, én azt gondolom egyébként, hogy dalok kapcsán, ma vagy éppen a Stevie Wondernek a születésnapja, teljesen mindegy, hogy 70-es évekből vagy honnan játszunk tőle, szeretünk nosztalgiázni. Tehát azt gondolom, hogy attól, hogy a holnap utánról szól, én szerintem mi szívesen le fogjuk játszani jövőre is, meg ősszel is, úgyhogy mi nagyon szívesen fogjuk játszani a dalt, és nagyon hálásak vagyunk érte, és nagyon köszönjük. És azt ígértem, hogy azért jövünk vissza még a dal után, hogy azért beszélgessünk bizonyos meglepetésekről is. Jön a videóklip, Gábor?
1: Igen, a délután folyamán a Paks Facebook oldalán megjelenik majd a videóklip. Igazából, amit említettem már, hogy a tavalyi városnapján én rengeteg videófelvételt készítettem, meg született belőle egy kis zenei összefoglalós klip. A tavalyi képek vannak felhasználva vágóképeknek, és a Delfin hangstúdióba pedig, amikor a hangfelvételek folytak, pörögtek, ott készítettünk felvételeket, és akkor ezek a hangulati képek vannak összemontázsolva a tavalyi városnapja képekkel.
0: Na oké, és akkor hol fog debütálni ez a bizonyos videóklip?
1: Paks.hu-nak a Facebook oldalán.
0: Aha, tehát mikor?
1: Ma délután
0: ja, már?
1: Ja, igen.
0: Jön is a videóklip, óriási. Tibi, a videóklip, Pette, láttad már?
2: Én láttam tegnap, lehet, hogy nem a legvégleges, tehát a teljes végleges verzió, de 99%-ban igen.
0: Aha, oké. Okay.
2: Szerintem nagyon jó, Gábor ebben nagyon jó, úgyhogy.
0: Aha, jó.
2: Területe.
0: Jó, ez a város márka referens. Mit csinálsz város márka referensként, azon kívül, hogy rengeteg klassz videótartalom jön ki a kezed alól? Nagyon sokan egyébként csak tényleg nem is tudják, hogy mennyi mindent csinálsz a háttérben.
1: Hát
0: a tartalmak mögött, úgy értem.
1: Igen, itt a videótartalmakat próbáljuk egy kicsit úgy, nem kicsit, hanem nagyon úgy megfogalmazni, hogy vidámabb legyen, pörgősebb legyen, a mai korosztályt jobban elérhető képi világgal, témákkal, rövidebb, amit már a mai világ szeret, mert hogyha már 10 másodpercet megnéz valaki, annak kb. Örülni kell. Igen, emellett a Facebook kezelését, fotók készítését, nem jut eszembe a szó.
0: Igen, a részvideóknak,
1: partnervárosi kapcsolatokkal, való kapcsolatokkal összeállítani, segíteni a különböző munkákat. Úgyhogy elég széles a dolog. Szeretem csinálni, jól érzem magam.
0: Erről egy kicsit hosszabban is beszélgethetnénk máskor, tehát még egyszer a hallgatóknak csak, hogy tudjátok, hogy például a Facebookon, ahogy szembe jönnek veletek a videók, elképzelhető, hogy azoknak nagy részét, amit láttok, Gábor készíti, mint városmárka referens, és visszatérve még egy kicsit a zenei produkciókra, nektek azért más közös zenei projektjeitek is voltak, egyébként kijavítottál, Gábor, és köszönöm, mindketten kalocsaiak vagytok, és onnan ismeritek, gondolom, elsősorban egymást. Uh-huh. Tibi, milyen zenei projektjeitek voltak még?
2: Hát, hogyha ilyen élő vagy zenekari részről, vagy közelítem meg, ugye előbb mondtad a Veracruz zenekart, ami már közel 30 éve működik, ott a Zsuzsával, aki a dalba szerepel, a feleségem, vele csináljuk, meg egy hattagú zenekar. Ezen kívül volt már évekkel ezelőtt egy soul zenekar, vagy egy ilyen soul funk zenekar, a Soulbuster nevű formáció, ami nagykörös kecskeméti zenekar volt, hát az most így azt hiszem, hogy pihenő állásban van egy ideje, meg már volt más énekes is, aki ott megfordult. Volt az, van ilyen akusztikus projektünk, a Morning Sun, ami egy ilyen három vagy négy tagú, éppen ahogy föláll egy ilyen formáció is. Mert mindig van, ja, egyébként a Paks Szexár Jazz Orkesztrában is ugyancsak a Zsuzsával szerepeltünk éveken keresztül. Ott volt egy ilyen kisebb jazzes formáció, meg egy nagyobb 20 vagy 21 tagú ilyen orkesztra, a Big Band zenekar, és ott elég ilyen világslágereket játszottunk, megfordultunk Párizsban, Finnországban, úgyhogy elég jó helyekre jutottunk ezzel a csapattal is.
0: Nagyon örülünk a párosotoknak, a Veracruz nagyon régóta szeretjük, azért titeket nagyon jól ismernek itt a Vétel körzetben és Pakson is, illetve hát nagyon örülünk ennek a dalnak, és nagyon köszönjük, én köszönöm a hallgatók nevében, mi nálunk a mai nap folyamán is, és mondom, szerintem nem csak a város napjáig többször fel fog csendülni, és akkor még egyszer mondjuk el, hogy akkor videoklip premier Gábor, hol és mikor?
1: Igen, délután a Facebookon, a Paks hivatalos oldalán jelenik meg, és várjuk a véleményeket, és remélem, hogy tetszeni
0: fog. És a megosztásokat is meg fogjuk osztani. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, egy élmény volt, és hát nagyon várjuk a videoklipet is.
1: Köszönjük szépen a lehetőséget.
0: Koala Gábor, Paks Városmárka referens, és Kis Tibor, a Kalocsai Delfin hangstúdió tulajdonosa, vezetője, a Veracruz zenekar frontembere voltak a vendégeim.
3: Best of élesztő, a Paks FM-en.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Megérkezett hozzám a stúdióba első itteni vendégem, Halmai Dániel, az ASE kosárlabdázója, aki a Tolna vármegye legjobb felnőtt profi férfi játékosa lett 2025-ben, és ezt az elismerést április 27-én az ASE Alba-Fehérvár meccs előtt vette át a Tolna vármegyei kosárlabda szövetségtől. Szia Dani, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Korán kelő vagy? Könnyen keltél? Vagy ilyenkor azért most egy kicsit hamarabb keltél, mint szoktál?
2: Nem, egyébként korán kelő típus vagyok, szóval nem volt probléma.
1: Na hát akkor jöhetsz majd legközelebb reggel 6 órára is a adásban, hogy az már korán lenne. Oké, hát azt elhiszem, nekem is korán van egyébként. Na hát akkor kezdjük onnan, először is gratulálok ehhez az elismeréshez neked. És kezdjük onnan, hogy mit jelent számodra, hogy te lettél 2025-ben Tolna vármegye a legjobb felnőtt profi férfi kosárlabdázója?
2: Köszönöm szépen. Igazából egy nagyon nagy megtiszteltetés volt, úgymond, amikor átadták ezt a díjat, meg szerintem egy úgymond jó visszaigazolás, hogy jó úton haladok, így a karrierem szempontjából. De szerintem mondjuk csapatsportokban kapsz egy egyéni díjat, akkor azért a csapatot is kell nézni, mert a nélkülük úgymond nem kapnád meg, szóval egyedül nem tudnád ezt elérni, úgyhogy nekik is köszönhetem ezt, meg az előző év miatt.

0: Kosárlabdázás hogy jött be az életedbe?
1: Hát már óvikosárba is kosaraztam, szóval jártam óvikosára is, aztán nyári táborokba is kosaraztam, de ott Dombaváron az én korosztályomban igazából egész sokan elkezdtünk akkor kosarazni, és egy ilyen nagyon jó közeg alakult ki. Igazából mai napig tartom velük a kapcsolatot. Páron játékosok is lettünk, páron még mindig Dombaváron játszanak, alacsonyabb osztályba, de igazából így jött a barátok, meg a játék miatt jött így a kosárlabda először.
0: És az hol vált el a te életedbe, hogy a profi kosárlabda karrier felé veszed az irányt, illetve szerinted mi volt a különbség azok között, akik nem lettek profi játékosok, és köztetek, akik többen azt mondod, hogy azok lettetek?
1: Hát az első kérdésedre a válasz szerintem az akkor volt, amikor átmentem Kaposvárra. Szóval tudtam, hogy Dombaváron igazából nincs felnőtt csapat, és hogyha valaki profi akar lenni, akkor úgymond már fiatalon nem is azt mondom, hogy játszani kell, de legalább felnőttekkel edzeni, és akkor ezért döntöttem úgy, hogy átmegyek Kaposvárra, hogy magasabb szinten, meg jobb edzőktől, jobb játékosoktól tanulhassak. De az, hogy ki lett játékos, igazából szerintem a háttér is számított, mert azok közül, akik játékosok lettünk, olyan a szülei, ugyanúgy kosarazott és magas szinten játszott, meg így talán a hozzáállást mondanám, meg azt, hogy mi tudtuk, hogy játékosok akarunk lenni, a többiek pedig, ahogy mondtam, ők maradtak ennél, hogy barátok miatt, meg így a játék szeretete miatt csinálták.
0: Világos. Említetted, hogy átmentél Kaposvárra azért, hogy ugye ott jobb edzőktől, jobb játékosoktól tanulhass. Ha már ezt említetted, akkor ki volt az a személy, akár edző, családtag vagy példakép, aki a legtöbbet segített a profivá válásodban?
1: Hát igazából apukámat mondanám, meg keresztapukámat, mert ők mindketten ugyanígy NB1-be játszottak, és ők úgymond így végigkísértek a minden korosztályomon, úgymond az utánpótlásba, és tőlük nagyon sokat tanultam.
0: Apukád itt szokott lenni a meccseiden? Vagy tévében
1: igen,
0: nézi,
1: járnak,
0: hogy járnak?
1: Meccsre, igen? Tudnak, jönnek, igen.
0: Gondolom nagyon büszkék rád.
1: Igen, igen.
0: És mondtad, hogy sport, itt mielőtt adásba kerültünk, említetted, hogy te azért egy sportos családba születtél, mert nem csak apukád sportolt, és ő konkrétan kosárlabdázott, hanem a tesód is, ugye? És édesanyád is sportoló. Vagy hát,
1: igen, atléta.
0: Ő csak ő atléta edző, igen. Na és van olyan NBA vagy magyar játékos, akinek a stílusából mondjuk így tudatosan építkezel, figyeled és próbálod átvenni az ő dolgait?
1: Hát én Hanga Ádámot mondanám, neki nem is talán ugyanazon a poszton vagyunk, de tőle nagyon sok mindent el lehet tanulni a pályán, meg szerintem a pályán kívül is, szóval így a hozzáállása, meg az alázata így fogott meg így a leginkább, meg voltam táborába is itt Magyarországon az egyik nyáron. Úgyhogy neki így a hozzáállása a kosárlabdához, meg hát ugye elég magas szinten űzi ezt a sportot, úgyhogy így tőle úgymond tanulok, vagy amennyit tudok.
0: Jó, és akkor még a villámkérdések előtt, mert hogy készültem neked villámkérdésekkel, egy utolsó kérdést feltennék, ez pedig arra vonatkozik, hogy szerinted mitől lesz valaki igazán nagy játékos? A tehetségtől, a munkától, vagy a mentalitásától? Vagy esetleg mind a három. Mind a három. Oké. Na hát akkor az interjút most egy néhány villámkérdéssel fogjuk zárni. Nyugodtan magyarázhatod a válaszodat, tehát nem kell csak a vagy-vagy válaszsal válaszolni, de kíváncsi vagyok, hogy miket fogsz mondani. No, melyik a nagyobb ellenfél? A negyedik negyed, vagy a hétfő reggeli ébresztő?
1: Nem szállítottam erre. Legyen a negyedik negyed.
0: A negyedik negyed? Jó, hát korán kellő vagy, akkor a hétfő reggeli ébresztő azért annyira nem lehet rossz. Oké, inkább bedobod a győztes triplát, vagy kiosztasz egy zseniális asszisztot, amire mindenki emlékszik?
1: Hát most lehet egy irányítok, hogy mindenki azt mondja, hogy az assziszt, de a győztes tripla azért szerintem az így felülül mindent.
0: Oké. Okay. Szerinted mi árul el többet egy játékosról? Az, hogy hogyan ünnepel győzelem után, vagy hogy hogyan viselkedik a vereség után?
1: A második biztosan.
0: Második?
1: Hogyan uh-huh. viselkedik vereség után.

0: Mikor izgul jobban egy játékos? A büntetődobásnál, amin akár a győzelem is múlhat, vagy amikor az edző csak annyit mond a meccs után, hogy beszéljünk?
1: Hát szerintem, tudod, az edző, hát, ha úgy mondja, akkor
0: a hangsúly, a hangsúly az nagyon fontos. Oké. És egy győztes meccs után edzői dicséret, vagy egy plusz szabad nap?
1: Edzői dicséret.
0: Edzői dicséret, oké. És mire számítasz a Kaposvár ellen? Ugye most holnap, ha jól emlékszem? Vagy nem, ma mentek Kaposváron. Na, mire számítasz?
1: Hát a mai meccsen vagy ugye a párharcba. Ugye hármat kell.
0: Akár a párharcba, igen.
1: Hát nem lesz egyszerű, vagyis hát nem lesz egyszerű párharc. Biztos, ugye ők nyertek ellenünk itt, mi meg nyertünk náluk ott, szóval... Még az is lehet, hogy öt meccses párharc lesz, szóval jó csapat, nagyon ugye hajtós, fiatalok, sokat futnak, úgyhogy nem lesz egyszerű dolgunk, de mindenképpen szeretném megszerezni a harmadik helyet.
0: Na hát ehhez szurkolunk nektek, és reméljük, hogy akkor a mai napon egy győzelemmel fogjátok indítani ezt a párharcot. Köszönöm szépen, Dani, hogy itt voltál, és hát akkor további sok sikert kívánok neked.
1: Köszönöm szépen.
0: Halmai Dániellel, az ASE fiatal játékosával beszélgettünk, aki Tolna vármegye legjobb felnőtt profi férfi játékosa lett 2025-ben, amit a Tolna vármegyei kosárlabda szövetségtől vehetett el.
2: Best of élesztő a Paks FM-en.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Életmű díjat kapott a tegnapi nap folyamán a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének éves küldőgyűlésén Juhász Sándor, akit itt köszöntök a stúdióban. Jó reggelt! Szia.
2: Szép jó reggelt mindenkinek, magam is csatlakozom Andrához.
1: Az Atomerőmű Sportegyesület korábbi ügyvezetőjeként, az Atomerőmű Sportegyesület férfi M1-es kosárlabda korábbi edzőjeként, nem mellesleg nemzetközi minősítésű játékvezetőként kaptad az életműdíjat. Felsoroltak még valami más,
2: hát
1: is azon kívül,
2: sokat,
1: hogy sok mindent?
2: Az anyagban, igen, körülbelül azt hitták, hogy el vagyok ájulva, mert kezdődött a laudáció, hogy valószínűleg én vagyok az első polihisztor a kosárlabdával, ami teljesen furcsa, bár egy-két dolog olyan, ami csak egy vagy két emberre fordult elő. Azt hiszem ketten vagyunk, akik nemzetközi bírók is voltunk, és válogatott kapitányok. Az egyik 1946-ban volt idős Gyimesi János, és én vagyok a második. Ezért lehet, hogy ilyen többszörös szakmában. Talán azért volt könnyebb bíráskodni is, mert edzői papírjaim is megvoltak már akkor is.
1: Igen, játékos, edző, játékvezető, és bíró, és feltaláló is.
2: A feltaláló az olyan, hogy az inkább ilyen elengedett lelkesedés most már.
1: Szívből gratulálunk mindenek
2: nagyon
1: előtt.
2: Szépen, köszönöm.
1: Milyen volt a tegnapi napod, amikor átvetted a küldött gyűlésen?
2: Hát, szokták mondani a költő, hogy bársonyon futnak perceim, amelyet röpködtem ott a terembe, alig néha ütköztem a falakba, de tényleg mindenki, mert ott volt 120 küldött, meg a díjazottak, tehát a 130-an között, és hát beorpott a hátam, annyian veregették ott az államat, meg befoglaltak ilyen 2 méter 10 fölötti emberek, többek között a Dávid Kornél, a Szűcs Józsi, a Gulyás Robi, meg mindenki, az ilyen a Váder, mindenki, és ott veregették a vállam, micsoda nagy dolog, én meg csak ott szerényen hallgattam, tehát igen. Na, jó volt, jó érzés volt. Írra kenegették a májam, még egy ilyen hasonló közmondás.
1: Igen, tényleg szívből gratulálunk, biztos vagyok benne, hogy felemelő volt. Mi pedig megpróbáljuk most itt a lehetetlen negyed órában életművet összefoglalni, nehéz. Miközben egyébként tényleg egy olyan embernek ismerlek téged, ismerünk mindannyian szerintem, aki tele van sztorival, és azok közé, az emberek közé tartozol, aki emlékszik is ezekre a sztorikra, és mindig anekdotázol, és egyébként előttem van a tegnapi beszéded.
2: Igen.
1: Hát legalább 15 sztorit felsoroltál.
2: Hát csak amiatt, hogy bővelkedni lehessen benne.
1: Oké. Tényleg, mire vagy a legbüszkébb?
2: Hát szerintem arra, hogy még élünk, tehát itt rendben van, 80-adikban vagyok, 60 éve vagyok együtt a nejemmel, tehát ez teljesen normális, és már előtte is ismertem, nem tudom, 10 évvel, mert 12 évig kosarodott ő is a gazmálokba, tehát ott szedtük össze egymást. Ez egy büszkeség, a másik pedig az, hogy nem volt olyan feladat, amit ne teljes erőbedobással ne csináltam volna, meg azt tanultam az első edzőimtől, hogy soha nem lehet feladni. Hát épp arról írtam ebből a beszédbe, és avval kezdtem, elég nagy meglepetés volt a teremben, hogy amikor én elkezdtem az 56-57-es években kosárlabdázni, akkor a játékos társammal vittük a fát, mert nem volt meleg víz, és mi edzés előtt begyújtottunk az, hogy a végén legyen meleg víz. Ez szerintem a mai sportvilágában hihet.
1: Le. Igen, és mondjuk, mikor járunk, 50-es években járunk, akkor...
2: Igen, 56-57, tehát épp voltam 10 év, 9-10 év.
1: Ezzel a sztorival indítottad a beszédet?
2: Igen, nagy, mindenki tátott szájjal nézett, meg kikerekedett szemek, hogy micsoda. Hát de hát akkor még a termet is szénnel fűtötték, egy vaskája volt, ami elérte a most kötelező hőmérsékletet. Akkor még nem volt ilyen energiakorlátozás, de szénnel fűtötték a sportcsarnokot, egy darab vaskája, tehát tudom én, 10 méter magas terem, 18 szó, nem tudom hányas, és az az egy kája ott a meleget, és néha mi is raktunk a szénből rá. Hát érdekes világ volt.
1: Igen, óriási. Egyébként Budapestről indultál, amár a Mávagot említetted, ugye a Józsefvárosi
2: sportiskola, igen, hát ez egy kérdés.
1: Kosárlabdáztál.
2: Így van, hát nem kérdés, ez úgy történt, hogy a testnevelő tanár között, hogy holnaptól kosárlabdázásra fogsz járni.
1: Azért, mert magas fiú voltál?
2: Nem, hát szerintem a külön tornán látta, hogy ugye erősebb vagyok, mint a többi, meg mindent csinálok, távolugrás, magas, minden, amit létezik, atlétika, foci, röplabda, minden, ami létezik. Hát mondjuk 9 sportban voltam leigazolva, hát és akkor még jégkorongos, minden, ami létezik. Tehát
1: neked minden sport jól állt, és minden
2: hát
1: sport
2: kedveltem mindent, persze, mivel nem volt más. Hát tévé nem volt, azt sem tudom, mi az, hogy televízió, hát mentem edzésre minden, valahol máshova, pingpongozni, meg tekézni, ahol lehetett valami sporton, oda betársultam.
1: Na, tehát a tesi tanárod döntötte el a kosárlabdát.
2: De hát ő meg olyan volt, hogy ő volt az iskola fegyelmise, tehát ő csinált rendet mindenhol, és hát miután megúsztam az ő bántalmazásait, így aztán kosárlabdázóként folytattuk tovább.
1: És akkor tulajdonképpen a Ganzmávag volt az első.
2: Nem, a Józsefvári sportiskola egymás de... mellett volt. Tehát a
1: Ganzmávag volt az első jelentős.
2: Volt a kosárlabda felnőtt férfi edzés, későbbiekben már az volt, hogyha valakinek el kellett menni az emberes csapatba, akkor átüzentek az általános iskolába, hogy az Újvári meg a Juhász jöjjön át, hogy meglegyünk tizen, és akkor tudjunk játszani. Ez érdekes dolgok.
1: Igen. Aztán hamar edző lett belőled.
2: Hát az volt, hogy 63-ban én még középiskolásként beiratkoztam a TF-re, és ott a TF-en a későbbi legnagyobb edzők tanították az alapokat. Ez egy nagy segítség volt, aztán elmentem katonának, és a katonaság alatt megszereztem a középfokú edzőit, és onnan kezdve már egyenes volt az út, tehát először a BKV előrénél, aztán a Gazmávagnál, és akkor a többi csapatnál is örültem, és később meg hát szakfelügyelő lettem, akkor már szakedzőként, és onnan meg egyenes út vezetett Zalaegerszegre, aztán Paksra, meg hát közben voltam szövetségi kapitány is, amit én mondtam le, amiatt, mert nem akarom mondani, hogy társadalmi munkával csináltam, de sok feladat miatt mondtam, hogy valamit fel kell adni.
1: Igen, hát az egy 10 mérkőzés erejéig volt állítólag szövetségi kapitány. Miért mondtál föl akkor?
2: Hát azért, mert én voltam közben a szakfelügyelő, és nem nagyon segített senki. Aha. Tehát csinálj, 6-ra bementem, elvégeztem a munkát, átmentem edzést tartani a csapatnak, ők elmentek haza, vagy enni, aztán én visszamentem dolgozni, aztán elmentünk délután edzésre, akkor én visszamentem dolgozni, és akkor nagyon örült, mert akkor mit tudom, 9-kor hazaértem. Ez így ment körülbelül 2,5 napig, és akkor volt olyan, hogy például mentünk Ausztriába meccset játszani, és akkor még telefonáltak, hogy el kéne menjek az útlevelekkel, hogy tudjunk hónap indulni.
1: Az igen.
2: Valahogy ez soknak tűnt. De mondom, hát eleve társadalmi munka, az társadalmi munka.
1: Hogyan kerültél Paksra?
2: Paksra, elmondom, nagyon érdekes a dolog. Az Zalaegerszeg azt akarta, hogy legyek az edzőjük. Ezek után elment az Zalaegerszeg ember, és megjelent a Csűrös Dénes meg a Hesszel Zoli, hogy akkor azt szeretnék, ha én lennék a Paks edzője. Hát mondom, most ment el az Zalaegerszeg. Mondták, úgyis ki fognak rúgni, amint kirúgnak, tévünk, és el van intézve. Kérdezték, hogy írjunk elő szerződést, mondom, de hát adott szó kötelez, hát itt vannak ilyen erkölcsi dolgok, és azután, amikor kirúgtak Zalaegerszegről másfél évben, akkor egyből telefonot, Sanyi, várunk, így lezen Paks edző. Aztán hozzátartozik, hogy az edzőségből itt is kirúgtak, és akkor másnap kineveztek az asszályának meg.
0: Best of élesztő a Paks FM-en.

0: a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Folytatjuk a városnapja a témánk továbbra is, és megérkeztek következő vendégeim ide a stúdióba. A Főnix Tánc Egyesület vezetője Hánkovács Noémi. Jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt, és köszöntöm a hallgatókat, sziasztok!
1: Egykori kolléganőnként is köszöntünk, és hát pont kiszámoltuk, hogy hány éve?
2: Hát most már lassan öt.
1: Hogy utoljára itt voltál a stúdióban.
2: Igen.
1: Hírszerkesztőként, hírolvasóként, műsorvezetőként, sőt, tehát a reggeli műsorban is ültél.
2: Igen, hát már csak kiskutya nem volt, amit látod.
1: De nyuszit csináltál a kollégából.
2: Nyuszit hoztam, igen.
1: Nem, arra emlékszem, hogy akkor jöttek be a mobiltelefonokon ezek a, hogy hívják ezeket a...
2: Aj, volt ez a, igen, ilyen filterek.
1: Filterek, akkor jöttek be a filterek.
2: Józsira is, igen.
1: És amikor a Strasser Tamásra rátetted a nyuszi filtert,
2: hát az legendás, igen.
1: Legendás, a mai napig fönt van szerintem még a Fortuna Facebook oldalán, és elhoztad Nagy Nórát is. Nóri, köszöntelek téged is, szia!
3: Jó reggelt!
1: A felnőtt tánckarnak, vagy tulajdonképpen az egyik táncosa, hány éve táncolsz?
3: Most lesz 10 éve.
1: Bocsánat, hány éves vagy?
3: Holnap 18 leszek.
1: Na jó, tehát mondjuk 7-8 évesen kezdted.
3: Igen.
1: És Nojánál kezdtél?
3: Igen.
1: Tényleg? Honnan hallottál akkor a Főnix Tánc Egyesület, vagy anya hallott esetleg róla?
3: Az évfolyamunkban volt egy lány, aki hozzá kezdett el járni, és akkor ő mesélt róla, és akkor ők vittek el egy próbára, és nagyon megtetszett, és úgy gondoltam, hogy én is kipróbálom, és szerencsére sokáig maradtam.
1: Uh-huh. Ha már 10 éve, hát hihetetlen, hát mióta van a Főnix Noja?
2: Hát most már 11 éve, úgyhogy... Végül is a Nória kezdetektől ott van.
1: Aha.
2: De látod, én erre már nem is emlékeztem, hogy te így kerültél hozzánk, mert hogy én ugye önkénteskedtem anyukádéknál, a nappali ellátónál, úgyhogy ők is becsatlakoztak hozzánk idővel, ugye? És végül is erre már nem is emlékszem, én azt hittem, hogy anyukádon keresztül, Nóri, de tök jó, hogy erre emlékeztettél.
1: Bocsánat, kisváros vagyunk. Anyukád, a te anyukád...
3: Nagyné Tosa Mónika.
1: Tosa Mónika, húgomnak volt az osztálytársa, képzeld ezt, lehetem, hogy kisváros vagyunk, és akkor ezeket így összetesszük, ezeket a dolgokat. Egyébként azért invitáltunk benneteket a stúdióba, hogy arról beszélgessünk, hogy a városnapján a Főnix Tánc Egyesület hogyan fog megjelenni, és hol lehet veletek találkozni, és akkor utána visszatérünk még arra, hogy hány éves az egyesület, főleg, hogy jön a gála júniusban, ugye, de akkor beszélgessünk a városnapjáról. Na, hol és miként lehet veletek találkozni, Noja?
2: Hát először is, ha az időjárás is kegyes lesz hozzánk, reménykedünk benne, akkor a felvonuláson is lehet velünk találkozni, úgyhogy a kolléganőm, Sönhard Zsanett vezetésével lesz a felvonulás, és utána pedig, azt hiszem, 11 óra 55 perckor, Nóri, te ebben jobban képben vagy, mert hogy most nem én fogom lekoordinálni a fellépést, nem úgy, mint május 1-én. Szóval akkor lesz egy fellépésünk, egy 15 perces fellépésünk, amire szeretettel várunk mindenkit.
1: Aha, igen, 11 óra 55 perc, látszik, hogy nagyon szigorúak.
2: Igen.
1: és rend és vegyelem van, épp ugye az imént voltak a szervezők a vendégeim, azért a felvonulásra térünk egy kicsit vissza, mindig nagyon szeretjük, hogy beöltöznek a tánc egyesületek, vagy a tánccsoportok résztvevői, mivel készültök, mi lesz rajtatok, Nóri? Mi a feladat? Mit kell fölvenni?
3: Hát, hogyha esetleg hűvös lenne, akkor valami melegebb ruhát, de hogyha jó idő lesz, akkor valószínű vagy egy egyenpólót, vagy még nem tudjuk, mi lesz pontosan.
2: Nálunk igazából civil ruhába szoktunk felvonulni, vagy egyenpólóban, és mi nem szoktunk közben táncikálni, mert igazából mi ott jól érezzük magunkat. Végig megyünk, integetünk mindenkinek, aki megtisztel bennünket, és igazából mi nem készülünk külön műsorral magára a felvonulásra, csak a fellépésre.
1: Igen, egyébként pont a szervezőkkel át is beszéltük, hogy ők külön kérték is most a felvonulókat, hogy ne álljanak meg táncolni, és ne produkciózzanak, mert megakasztják a sort. Hát 800-900 fős a tömeg, ami vonulni fog. Ti hányan lesztek, vagy kik tudnak részt venni, hányan a csapatotokból?
2: Hát igazából nálunk mindenki ott lesz. Aha. Mi egy kis egyesület vagyunk, úgyhogy sokan nem leszünk, de mindenki ott lesz közülünk, és minden korcsoportunk megmutatja, hogy mivel készült ebben az évben.
1: Hát azért, amikor a Majálison csoportkép akartam rólatok csinálni, akkor alig fértetek bele, tehát azért...
2: Hát igen, azért igyekszem.
1: Vannak táncosok is, vannak fiúk is, ez nagy dolog. Legutoljára ugye a paksi közönség a Majálison, az atomerőmű Majálison találkozhatott veletek, És hát akkor ahhoz képest milyen műsorral jöttök most, Nóri?
3: Ugyanazt fogjuk előadni, mert nem szeretnénk más lelőni a gála előtt.
1: Ajaj, értem, a gálára tartogatjátok a meglepetéseket? Jó, azért azt mondjuk már el, hogy milyen táncok, mert hogy azért mindenki egy olyan 15-20-25 percet kap, 15 percet. Mi fér bele 15 percben olyan?
2: Igazából ugye nálunk a fővonal az a néptánc, amit egy modern köntösben mutatunk be a közönségnek. Úgyhogy hát abszolút egy néptánccal fogunk indítani, több néptánc koreográfia lesz, valamint a modern vizekre is elevezünk, a picikék pedig egy ilyen kis vidám tánccal készülnek, úgyhogy a legkisebbek is ott lesznek velünk, és leginkább a néptáncé lesz a főszerep, de abszolút nem ebben a hagyományos értelemben.
1: Uh-huh. A korosztályt tekintve csak azok kedvéért, akik esetleg most akár a majális alkalmával nem láttak benneteket, hánytól hány éves korig vannak a táncosok nálatok?
2: Hát a legkisebbek ovisok, és onnantól felfelé igazából a 18 éves korosztályig, ugye, aki holnap lesz 18, a Nóráig, igen, okay. Tehát így vagyunk. Valamint, hát nyilván a kolléganőm Zsani is táncol, de most a fellépésen nem fog. Szóval igazából mi vagyunk a legidősebbek, én a 33 évemmel vagyok a legidősebb táncos, úgyhogy hát igen.
1: Nagyon helyes, nagyon helyes. 11 óra 55 perckor tehát a szombati napon Főnix Tánc Egyesület, előtte a felvonuláson is ott fogtok szépen integetni, és hát akkor, hogy nem akarok én itt semmiféle meglepetést lelőni, de beszélgessünk már egy kicsit a gáláról is, hiszen a körforgalomban Pakson már napok óta, vagy hetek óta, nem is tudom, valamelyik nap
2: úgy... Már egy hete a ugye, songon,
1: igen. Szembe jött velem is, hogy tényleg, Főnix Gála lesz, kint van már a plakátot, Június 6-a?
2: Olyan. Így van, igen, este 6 óra a Csengely Dénes Kulturális Központ színház termében.
0: Best of Élesztő a Paks FM-en.

0: korlátozott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Május végéig meghosszabbítják Lengyelországban az üzemanyag árak jövedéki adójának és áfájának átmeneti csökkentését, valamint a kötelező árplafont is magában foglaló intézkedéscsomagot, jelentette be szerdai sajtóértekezletén Andrzej Domański pénzügyminiszter, értesült az MTI. A vonatkozott törvény március végén lépett hatályba, az intézkedéseket a közel-keleti konfliktusnak az üzemanyag piacra gyakorolt negatív hatásai enyhítése véget vezették be, és legutóbb április végén hosszabbították meg május 15-éig. Vasarely Don't Go Home címmel nagyszabású kiállítást nyílik a mai napon a neokortárs művészeti térben. Viktor Vasarely születésének 120. évfordulója alkalmából, adta hírül az MTI. A szeptember 19-éig látható tárlat a 60-as, 70-es évek hazai kísérletező művészetének nézőpontjából vizsgálja az optárt világhírű mestere Viktor Vasarely hatástörténetét. Holnap veszik kezdetét a városnapi programsorozat Pakson az Ürgemezei Pihenőparkban. A kétnapos rendezvény első napján délután 17 óra 40 perckor a Fúsúz kerékpároz a gyermekedért verseny eredmény hirdetésével kezdődnek meg a programok, majd a koncertek következnek, mondta el Patkós Attila, a Csengely Dénes Kulturális Központ munkatársa, aki a rendezvénytér elhelyezéséről, a sztárvendégek kiválasztásáról és a parkolási lehetőségekről is beszélt rádió.
2: 18 órakor a gyermekeknek kedveskednénk egy kalapjakap koncerttel. Ez a szánkódon mellett egy kis ligetes rész előtt lesz elhelyezve egy kis színpad, és ott lesz a koncert, majd ezt követően 8 órakor pedig a halott pénz érkezik majd a nagy színpadhoz, ami pedig az Ürgemező másik felén van elhelyezve, a tavalyi évhez hasonlóan teljesen ugyanúgy lesznek elhelyezve a színpadok. Közös ötletelés szüli meg ezeket a dolgokat. Próbálunk úgy előadókat választani, hogyha több is van, hogy akkor a fiatalabbaknak is, idősebbeknek, kicsit idősebbeknek is, vagy régebb óta fiataloknak is legyen megfelelő előadó. Ugyanúgy az Asse sportcsarnok mellett területen, a strandnál, az Ürgemezőn mindenhol lesznek parkolóhelyek elkülönítve, és akkor ezt nagyon szakértő kollégák fogják majd rendezni, hogy mindenki kényelmesen és zöggenőmentesen tudjon majd parkolni.
1: A szombati napon a városnapi felvonuláson közel 900 fős résztvevő várható, de a főzőversenyre és a civil sátrakkal való megjelenése is nagyon sokan jelentkeztek, mondta el Fritz Ildikó, kulturális szervező.
3: A halászlé főzőversenyre 42 csapat nevezett idén, 39 civil sátor fog állni, ez picit több, mint a tavalyi szám, és itt szeretnék mindenkit buzdítani, hogy senki ne ijedjen meg egy kis csepergő esőtől, mert nagyon sok telefont kapunk az elmúlt napokban, hogy meg lesz-e tartva a város napja, és ilyenkor egyébként nem tudunk mit mondani, csak az örök klasszikust, hogy mi lesz, ha esik, hát hagyjuk esni, de arra szoktam bíztatni a csapatokat, hogy bátran jöjjenek, nem kell félni, hozzanak nyugodtan pavilont, akár valami kis ernyőt, ami alá be tudnak bújni, de mi még mindig nagyon bízunk abban, hogy jó idő lesz, mert jó időnek kell lennie.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
4: Paks FM.
0: Paks FM.
4: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

0: Paks FM slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. A BBC szerdai értesülései szerint a mai napon várhatóan megindul a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás a kormányzó munkáspárton belül. Keir Starmer kormányfő kihívója Wes Streeting egészségügyi miniszter lesz, közölték Streeting közeli munkatársai a brit közszolgálati média társasággal. Az MTI értesülései szerint Starmer elmozdításához első lépésként az szükséges, hogy az alsóházi Labour frakció tagjainak 20%-a 81 képviselő előterjesszen egy közös nyilatkozatot, amelyben megnevezik az általuk pártolt utódjelöltet. Május 15-én indul az Agrárium 2026 országos mezőgazdasági adatfelvétel, amely során a Központi Statisztikai Hivatal mintegy 66 ezer gazdaság bevonásával méri fel a hazai agrárszektor helyzetét. Az összeírás július 15-éig tart, és a földhasználatra, az állattartásra, trágyakezelésre, borszőlő termesztésre, valamint a mezőgazdasági munkaerőre is kiterjed. Május 15-e és június 15-e között kötelező online kitöltés lesz a gazdasági szervezeteknek és a kiemelt egyéni gazdaságoknak. Május 15 és 31 között lehetőség lesz az online kitöltésre a nem kiemelt egyéni gazdaságoknak. Június 1 és július 1 között az online kitöltés lehetőségével nem élő, nem kiemelt egyéni gazdaságokat fényképes igazolvánnyal és tablettel rendelkező összeírók keresik fel. A KSH közlése szerint a begyűjtött adatok fontos szerepet játszanak a hazai és uniós agrártámogatások, illetve a szakpolitikai döntések alakításában. Holnap veszik kezdetét a városnapi programsorozat Pakson az Ürgemezei Pihenőparkban. A kétnapos rendezvény első napján délután 17 óra 40 perckor a Fúsúz kerékpároz a gyermekedért verseny eredmény hirdetésével kezdődnek meg a programok, majd a koncertek következnek, mondta el Patkós Attila, a Csengely Dénes Kulturális Központ munkatársa, aki a rendezvénytér elhelyezéséről, a sztárvendégek kiválasztásáról és a parkolási lehetőségekről is beszélt rádió.
2: 18 órakor a gyermekeknek kedveskednénk egy kalapjakap koncerttel. Ez a szánkódon mellett egy kis ligetes rész előtt lesz elhelyezve egy kis színpad, és ott lesz a koncert, majd ezt követően 8 órakor pedig a halott pénz érkezik majd a nagy színpadhoz, ami pedig az Ürgemező másik felén van elhelyezve, a tavalyi évhez hasonlóan teljesen ugyanúgy lesznek elhelyezve a színpadok. Közös ötletelés szüli meg ezeket a dolgokat. Próbálunk úgy előadókat választani, hogyha több is van, hogy akkor a fiatalabbaknak is, idősebbeknek, kicsit idősebbeknek is, vagy régebb óta fiataloknak is legyen megfelelő előadó. Ugyanúgy az Asse sportcsarnok mellett területen, a strandnál, az Ürgemezőn mindenhol lesznek parkolóhelyek elkülönítve, és akkor ezt nagyon szakértő kollégák fogják majd rendezni, hogy mindenki kényelmesen és zöggenőmentesen tudjon majd parkolni.
1: A szombati napon a városnapi felvonuláson közel 900 fős résztvevő várható, de a főzőversenyre és a civil sátrakkal való megjelenése is nagyon sokan jelentkeztek, mondta el Fritz Ildikó, kulturális szervező.
3: A halászlé főzőversenyre 42 csapat nevezett idén, 39 civil sátor fog állni, ez picit több, mint a tavalyi szám, és itt szeretnék mindenkit búzdítani, hogy senki ne ijedjen meg egy kis csepergő esőtől, mert nagyon sok telefont kapunk az elmúlt napokban, hogy meg lesz-e tartva a város napja, és ilyenkor egyébként nem tudunk mit mondani, csak az örök klasszikust, hogy mi lesz, ha esik, hát hagyjuk esni, de arra szoktam bíztatni a csapat, hogy bátran jöjjenek, nem kell félni, hozzanak nyugodtan pavilont, akár valami kis ernyőt, ami alá be tudnak bújni, de mi még mindig nagyon bízunk abban, hogy jó idő lesz, mert jó időnek kell lennie.
1: Györkönyv község önkormányzata közösségi oldalán tájékoztatja a lakosságot, hogy megkezdődtek a Pincehegyen a versenyképes járások program támogatásából megvalósuló fejlesztések, amelyekre több mint 10 millió forintot nyert a település. A beruházás keretében zenekari filagória, nézőtér és új elektromos hálózat épül, a munkálatok várhatóan június közepéig tartanak.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: A Paksi Sport Egyesület szervezésében került megrendezésre a Tolna vármegyei Diákolimpia teniszsportágban. A helyieken kívül Bonyhád, Szekszárd és Dunaföldvár városából érkeztek teniszezők, összesen közel 150 versenyzők, köztük legtöbben paksiak. Az eseményről a főszervező Lakatosné Klopcsik Diana vezetőedző nyilatkozott rádiónknak.
4: A piros pályások, narancs és a zöld pályások többsége vagy egyenes kieséssel, de leginkább körmérkőzéssel játszott, hogy kiderüljön, hogy ki lesz az első két helyezett, akik az országos döntőbe tovább jutnak. Itt ugye a két nap alatt mindenki itt van, vegyesen, de ott már szét vannak bontva a korcsoportok. Paksi esélytől nagyjából 110 fő lett benevezve. Vannak közöttük olyan játékosok is, akik már nem teniszeznek, de szerettek volna elindulni az itthoni selejtezőn. PSA-től azért nagyon sok olyan játékosunk van, hál' Isten, aki vagy esélyes, vagy közel esélyes, hogy bekerüljön az első kettőbe, ha nem is mindegyik korcsoportba, de a nagy többségében minimum egy résztvevővel jelen leszünk. A és B kategóriában lehet indulni egy pár éve, most már nem csapatverseny van, hanem egyéni mérkőzések zajlanak. Az A kategóriában vannak a versenyzők, vagy akik az elmúlt pár évben versenyeztek, a B kategóriában pedig a hobbisták.
1: A megyei selejtezőből 21 paksi teniszező jutott be a Diákolimpia Balatonboglári országos döntőjébe, mely júniusban kerül megrendezésre.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt. So you face it with a smile. There is no need to cry.

legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM. Összeköt.